0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

minden kötél szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: hallgatsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió Gaga.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Luka Niculescu külügyi államtitkár bízta meg kormányalakítással a román államfő. Újabb információk szerint a Fly Dubai járatának eltérítésével gyanúsított másodpilóta a Tel Avivi Ben Gurion repülőtérbe vagy pedig egy toronyházba tervezte belevezetni a repülőgépet. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra készülhetünk. Jó reggelt kívánok! A részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 24-e és 25-e között Csíkszentgyörgy község ad otthont a székelyföldi nők konferenciájának, amely az RMDSZ csíki területi nőszervezete, valamint Csíkszentgyörgy önkormányzata és a helyi nőszervezet közös szervezésében valósul meg. A kétnapos eseményen a meghívott szakemberekkel szó lesz egyebek mellett arról, hogy miként lehet megtalálni az egyensúlyt karrier és család között, miért marad ki sok nő hangja a döntéshozatalból, továbbá, hogy mire érdemes odafigyelni nőként, ha az egészségünkről van szó. Testi és lelki vonatkozásban egyaránt. A panelbeszélgetések mellett workshopok, interaktív közösségi foglalkozások is várják a helyi nőszervezetek képviselőit, valamint a téma iránt érdeklődő hölgyeket a csíki térségből. A helyek száma korlátozott. Luka Niculescu külügyi államtitkárt bízta meg a kormányalakítással a román államfő. A májusi kormánybukás óta ő a negyedik miniszterelnök jelölt. Nikus Ordán úgy véli, hogy a széles körű diplomáciai tapasztalattal rendelkező Niculescunak jó esélye van megszervezni a szükséges parlamenti többséget, a jelölt pedig saját maga dönthet arról, hogy politikai vagy szakértői kabinetet állít össze. Hozzátette ugyanakkor, hogy diplomataként amúgy is a kompromisszumkeresés volt a feladata, ezáltal tehát nagyobb esély nyílik arra, hogy közel hozza egymáshoz a pártok álláspontját. A román államfő kihangsúlyozta, hogy az országnak sürgősen működőképes kormányra van szüksége a gazdasági stabilitás és a jövő évi költségvetés elfogadása miatt. Az EUR már egyébként kijelentette, hogy nem ad bizalmat Niculescu kormányának, a PSD szintén nem tartja jó választásnak, viszont a mai napon még elemezni fogják a kérdést, továbbá a PNL és az USZERE is a mai napon dönt ebben a kérdésben. Az RMDSZ nevében ugyanakkor Csoma Botond úgy reagált, hogy megszavazhatja a Niculescu kormányt, de az EUR-ral vagy az SOS Romániával nem fognak tárgyalni ennek kapcsán. Miközben más országokból távoznak az amerikai katonák, Romániába mintegy 440-450 fős plusz kontingens érkezett, hívta fel a figyelmet az ügyvívő védelmi miniszter. Rádu Miruca szerint ez mindenképpen egy jelentős és fontos szempont lehet, ugyanakkor NATO szinten, az elnöki hivatalon keresztül és egyéb csatornákon is folyamatosak a tárgyalások a szövetség keleti szárnyának megerősítéséről. A miniszter elmondta, hogy Románia Mihail Kogelnicsánu bázison egy olyan modern katonai komplexumot építenek ki, amely mintegy 10 000 katona, valamint családjaik elszállásolására, illetve kiszolgálására lesz majd alkalmas. Újabb információk szerint a Fly Dubai járatának eltérítésével gyanúsított másodpilóta a Tel Avivi Ben Gurion repülőtérbe vagy pedig egy toronyházba tervezte belevezetni a repülőgépet, tájékoztat a BBC. A jelentések szerint az ománi állampolgárságú férfi magányos farkasként eljáró szélsőséges volt, tehát nem tartozott egyetlen csoporthoz sem. Az Egyesült Arab Emírségek legfőbb ügyésze megerősítette, hogy a másodpilóta terrortámadást kísérelt meg elkövetni a Dubajból Tel Avivba tartó járaton. Izrael miniszterelnöke szerint az utasok és a személyzet egy szeptember 11-e méretű katasztrófát akadályoztak meg. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárás várható, tehát 20 és 22 fok közötti maximumokra számíthatunk a délutáni órákban, ugyanakkor csapadék sem várható, és egy kicsit talán felhős lesz az égbolt. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
0: Most pedig!

0: Október 6-a van, kérem szépen, egy csodálatos kedd, és most már együtt, egy stúdióban jó reggelt köszöntünk mindenkit, és ez a hármas szabály.
1: Jó reggelt, drága Szilárd, Berecki Szilit hallottátok Sajpsi Szentgyörgyről. Itt van Nagy Endre is, én Máté Kincső, mindannyian hárman egy helyen, egy bokban, minden jó lesz, csodás ez a kedd.
2: Annyira őrült ez a kedd reggel, hogy itt még a németek is spanyolul dalolnak és ablatyolnak. Reiner Zonneveld és Gordo együtt itt a Loco Loco, örüljetek meg velünk 11-ig.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár.

0: jó reggelt mindenkinek, még egyszer, és újra, és folyamatosan, és a következő 4 órában, ameddig csak lehet, ugyanis 7 óra elmúlt, most már 9 perccel, és itt vagyunk veletek, szól a 3-as szabály, most már egy stúdióban, úgy szeretem ezeket az alkalmakat, és nagyon szeretem, hogy egyre több ilyen alkalom volt az idén. Sőt, ez nem volt helyes magyarul, hanem hogy sok ilyen alkalom volt az idén, ez a nyáron, ami már október, ugye ez a harmadik.
1: Legalább nem azt mondtad, hogy sok ilyen alkalom lesz tavaly.
0: Igen, például.
2: Az is valami, hogyha a ragzás és az időbehelyezés már működik hát, ilyenkor eddig.
0: Majd kávé után.
2: Nem kaptál még kávét? Nem
0: főzött.
2: Milyen rossz házigazda vagy?
1: Azt mondja a másik, kapcsolt mikrofonnál, mikor itt készülődünk, hogy ő 8-ig nem kávézik.
2: Ez valami nekem derogál reggel 8-ig a kávé sztori, vagy
0: Nem, így szoktam meg. Hát ez most ilyen reggel otthon futáson, úgyhogy nem lehet.
3: Nem főtett kávé.
0: Most megérkeztem, így nem tudtam volna, mit csinálják 8-as szünetbe, érted?
1: Ja,
0: és annyira meg kialakult a rendszer, kezdek megöregedni, 30 felett már nem így megy egyszerűen, hogy hát most 7-kor, most pedig 8-kor, most aztán ki tudja. Megvan 8-as szünetnek ez a rituália, ha másképp nem mit csinálják. Megéheznék hamarabb, és akkor nem 9-kor
2: lennék. Én ezen meg mindig csodálkozom, és nem nagyon tudok betelni vele, meg békélni se, ezt is bevallom neked. Derekasson, hogy te odahaza reggel indulás előtt nem iszol kávét, ráadásul, ha jól tudom, itt a konkrét tőszomszédságunkban vagy elszállásolva, itt sem adnak kávét korán reggel, vagy hogy?
0: Hát ott mondjuk ilyen porkávé volt, úgyhogy inkább tudtam, hogy Andrei olyan finom kávét főz bent.
2: És akkor meg nem kér, és akkor meg utólag hangosan rinyálsz a mikrofonba.
0: Nem rinyáltam. Csak azt mondtam, hogy még nincs meg az első kávé. De nem, ez csak viccből mondtam, hogy nem főzött Andrei.
1: Mondtam már, hogy nincs tej.
0: Hát valamit láttam ott a ütőbe.
1: Na ez nagyon jó.
2: Azt ne nézd meg közelebb.
1: Az, amit mondtad, az pont egy valami.
0: Na de várjál, akkor van egy jó hírem saját magamnak, ugyanis a szállásra tegnap este vacsorának vettem egy kicsi ilyen feles tejet, és abból maradt még egy decicske. Úgyhogy szünetbe...
2: Mész át, hozod a tejcsit.
1: Akkor úgy volt, hogy este elolvastad magadnak a mesécskét, és a meleg tejcsikét megkészítetted?
0: Hát igen, megnéztem a meccset, de ugyanaz.
2: Engem is érdekel ez, hogy melyik az a vacsora felhozatal, ami tejt kíván maga után.
0: Vannak ezek az instant zapkásák.
2: Jaj, te zapkás... Te zapályhet reggelizel és zapkását vacsorázol?
0: Nem zapályhet reggeliztem, mostanában még nem reggeliztem. Igen, de estére úgy megkívántam valami édeset, akartam menni, és megláttam az üzletbe, és ez ilyen nagyon jó. Tudod, felkevered, és aztán utána megkeményedik meg mindenféle. Csak nem volt mikró, ezért a tejet úgy tudtam megmelegíteni, hogy amúgy egy tálkába beleraktam, és beletettem meleg vízbe.
2: Nem már! Tehát forró vízbe áztattad a tálkát, benne a tejet. Ez nagyon jó. Én itt szoktam hűteni, amikor valami túl hideg, vagy túl meleg lesz, igen.
1: Ha lett volna a fürdőkád, akkor játszottál volna ilyet, hogy akkor a vacsorád a kis kacsa, beütél volna a forró fürdőkádba, és úszott volna addig, ameddig felmelegedik.
0: Igen. Na, de ennyi.
2: Na, de jól érzed magad itt. Persze, hoztál egy kicsi meleget, nekem úgy tűnik.
0: Tényleg?
2: Esküldted, hogy ma reggel nincs olyan hűde, rettenetesen vacogós hideg, bár tény, hogy a torokfájásnál ez nem most nem szoroz, de köszönjük szépen a Vásárhelyi plusz 2 fokot. Ide három székre is ráfér. Milyen komoly terveid vannak ugyanakkor az itt léted alkalmában?
1: Hát azt mondja, hogy a turista. Melyik múzeumot fogod meglátni? Nézd,
2: a Csernátoni falu múzeumot megnézed el.
0: Persze, igen. Még mit ajánlotok? Milyen programokat ajánlotok?
2: Hát akkor, hogy haza is beszéljek, mehetünk egyet Vargyas irányába is megnézni a barlangot, ami véletlenül se humorodal, másik csak Orbán Balázs barlang.
0: Igen.
2: Endre, dobjál be valamit te is a közösbe.
1: Be tudok dobni a közösbe egy nagyszerű látnivalót, örök muzeális érték nem változik, útjavítás van Dánoktól Csernátonig. Gyönyörűen ki van bójázva, világít a sötétben, még van szemafor is, hogy a félsávon legyen közlekedés, ilyet szerintem ritkán látsz.
2: De megmutathatjuk az új bicikli utat is, az itt van csak egy köpésre az Olt utcában.
0: Na, ez az Olt utca, ez itt a szomszédban?
2: Na, igen, az másik Olt más utca. De
1: itt van egy köpésre, azt tudjuk, hogy kincső mennyire tud köpni ezt a
0: gyakorlatban.
1: 0-30-54-88-88, nagy a jókedv. Még nagyobb lesz a jókedv, hogyha játsztok velünk fekete-fehér ebben az órában, regisztrálni lehet. A lista az folyamatosan bővül.
4: Mindenről dumálunk.

0: Nincsen. Csak szeretnék szólni, nincsen.
1: Mi?
0: Hát hajnalig még van idő, azt mondták, de most már nincsen. Most már itt a hajnal, és nem csak hajnal, hanem Marika is itt van velünk, úgyhogy jó reggelt, vidám őszi napot kívánok nektek szeretettel. Hát drága Marika, neked is, illetve Simon megjelent. Kicsit aggódtunk Simon, érted, a tegnap, csak szeretnénk szólni. De most nagyon kedves volt, mert szólt, hogy szeretnék szólni, hogy péntektől egy hetet nem leszek, mert 6 napos Szabin leszek csütörtökig.
2: Ez de jó, vagyok. Tehát eljutottunk oda, hogy nem csak mi jelentjük be, hogyha nem vagyunk egy hetet, hogy ne aggódjanak a hallgatóink, hanem működik ez oda-vissza is ezek szerint.
0: De valóban, hát
2: nem tudom, Simon, hallgattad-e vissza a tegnapi műsort, azt se tudjuk, hol voltál, de egész komolyan aggódtunk, érted?
1: A következő szint az lesz, hogy nem csak, hogy bejelentik, hogy egy hétig nem lesznek, hanem elkéreznek.
2: Nagyon jó.
1: Mint a iskolában. Tanítanéni, holnap az van, hogy a szilvaszedés van, spálinka főzdébe kell utána menni.
0: Hát még egyből nem szabad menni szilvaszedésre.
1: Hát a tavalyik most visszük az ideig, leszedjük, és akkor cseréljük a hordókban, tudod.
0: Üha. Na hát jó, oké.
2: Komoly procedúrája van.
0: Nagyon. Úgyhogy csinálunk egy táblázatot, mindenkit a hallgatók közül beírunk, és akkor bejegyezzük, hogy mikor megy szabadságra, hogy ne kérjük számon.
2: Így, tehát hogyha eddig azt úgy mondtuk, és annak neveztük, hogy ugye névsorolvasás, korán reggelente a hármas szabályban, akkor ez ilyen osztálylétszámfigyelés lesz.
0: Jelenlétív.
2: Jelenlétív.
1: Olyan ez, mint a munkahelyen, hogyha ketten valakik egyszerre mennek ki szünetre, az gyanús lesz. Hova mentek? Eltűnnek egy hétre, de Erika Simonnal eltűnnek, mind a ketten magyarországiak. Nem, egyik németországi, de találkoznak közül. Szóval érted?
2: A Balatonnál randiznak egyet. Ha már Erika, mondjuk el, hogy ma reggel is olyan csodás pirkadatos fotográfiát küldött nekünk, hogy az ő szemszögéből nézve, illetve az ő lencséjén keresztül vizsgálva a világot, egészen szép ez a, nem tudom, őszi, kicsit későn ébred már a nap típusú reggel, úgyhogy köszönjük szépen. Hozzáteszi azt is egyébként, hogy szép jó reggelt, fiatalok, millió puszja, 12. kerületből.
1: Így van, és jött nekünk egy Jónás, nézzétek meg, Ferenc írja, ha jól tudom, igen, azt írja, jó reggelt. Nyár végén egy másik rádiócsatornán a kedvenc rádiós műsorvezetőim elmentek szabadságra. Átkapcsoltam rátok azóta, aztán mikor ők visszaálltak dolgozni, én maradtam veletek. Megcsaltam őket veletek, azóta is titeket hallgatlak, sőt a tegnap egy órára visszakapcsoltam rájuk, így most titeket csaltalak meg velük. Fordult a kocka, írja Ferenc, persze, smiley-val, meg mosolyogva. Ferenc, szóljál a plébánosnak, hogy mikor Johnny mész, aznapra ne tervezzen egyebet, mert nagyon sok bevallani valód van.
2: Hát ez már az ilyen klasszikus édes hármasos felállás, nem? Igen, tehát akkor hogy leszünk ezután, Ferenc, azt tiszta. Ez le, mert így, hogy országvilág füle hallatára te ezt most bevallottad, muszáj valamilyen úton, módon pontot tenni. Pontosan. A történetre.
0: Önök a családi titkok műsorát hallották.
2: Ludovik üzenetét olvastuk?
0: Nem.
2: Ludovik, jó reggelt kívánunk neked is, mert hogy azt írja nekünk, hogy Pálinkás, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve itt van Anikó is, aki azt írja, sziasztok, szép kedreggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen csodálatos napotok.
0: Így van, Istét is köszöntjük, aki áldott szép reggelt kíván nekünk, aztán Rokmolac is annyit ír, hogy jó reggelt, úgy látszik most nehéz a kávégépes ébredés, mert rosszabb szokott lenni.
2: Az üzenetek,
0: igen, illetve Jocó is kellemes napot kíván. Szevasztok mindenkinek, aki itt van velünk, 0-30-54-88-88, ide írhatok SMS-t, illetve regisztrálhatok a játékunkra, Fekete-Fehér Igenemre, sőt, 10 nap múlva születésnapja van a Rádió Gagának, éppen ezért ma elkezdjük a játékokat.
2: De nagyon
0: mi van ma, Endre? Tiszta hangod
2: reggelkor. Igen, figyelj ide.
1: Mert ittam kávét, nem úgy, mint egy.
2: Ja. Na ez az lesz, mekkora nagy pozitív hozadékai vannak. Endre, mitől vagy ilyen lelkes, hogy játszhatunk?
1: Én nagyon örvendek ennek a szülinapnak.
2: Miért?
1: Mert minden szülinap jó.
2: Mert az ünneplés önmagában jó, de tudod, kacsítok nagyokat, hogy vedd észre, mert hogy nyereményeket adhatunk a hallgatóknak.
1: Ja, nyeremények vannak, sőt, elmondjuk aztán, olyan vagány nyeremények vannak, és főnyeremény is olyan van, hogy csak na, egészen Isztambulig lehet buszocskázni, de erről majd még beszélünk, és minden részlet érkezik. Addig is figyeljétek a telefon, mert aztán majd mindjárt Fekete-Fehér Igennem.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

lehet tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Little Lee és az I Follow Rivers, 7:30, addig követte a folyókat, szerintem a tengerparton van azóta is, mert mint jól tudjuk, ugye, minden odajukat ki, közben kedves, itt van, jó reggelt kíván, boldog, szép reggelt. Ezen kívül azt írja Gyuri, jó reggelt, sziasztok, október 23-án megyek 14 nap Szabira Erdélybe, és leszek 8 napot. Gyuri, látogass meg bennünket is.
1: Figyelj, drága Gyuri, van egy csomó stúdiónk, ahová beköszönhetsz, sőt, arra buzdítunk téged is, apropó, mindjárt fekete-fehér, igen, nem, hogy regisztráljál, lehet nyersz gagabögrét, és akkor már okod, indokod is lenne beugrani valamelyik stúdiónkban. Jó reggelt, sziasztok, üdv, írja közben nekünk a Laci, illetve Hunor a következő üzenetet küldi. Jó reggelt nektek, ennél jobb hír egy keddi reggelen, hogy egy napon van a születésnapom a Rádió Gagával. Szép napotok legyen, vagy szép napot nektek, írja Hunor. Hát mindenek előtt boldog szülinapot Hunornak.
2: Így van, azt akartam kérdezni, hogy Hunornak akkor ma van a születésnapja? Mert ebből nem jön le az SMS-ben. A rádiónak október 15. Ezt tudjuk, hogy október 15 a rádiónak a születésnapja, 27-dik. Ha Hunornak ma van, attól beleesünk a 10 napba, de akkor istenéletesen drága Hunor.
0: És nem kérdezzük meg, hogy neked is 27-e vagy nem. De mindeközben.
2: Igen, így van.
0: Válaszol Simon, de igen. Jó. Tegnap szabad napom volt, de köszi, hogy van, akinek hiányoztam. Azt írja, hogy de TikTokon belelestem egy kicsit.
1: Ó, nagyon jó.
0: Nem az élet értelmében, hanem az adásban.
1: Ha nem, valószínű a műsorban. Igen, csak az a baj ezzel a felállással, drága Sima, hogy közben mi meg ilyen nagyon erős hiányérzettel maradtunk tegnap 11 óra magasságában, hogy ugye elment 4 órányi műsoridő, sehol egy Simon, sehol egy croissant, sehol egy kávé.
0: Én is voltam már.
1: Ugye, én is megszomlasztam.
0: Nem ettem emocsi croissantot.
1: Na látod, totot. És a Rita Rokmalac küld nekünk egy fotót, ahol egyébként a kávé főzőgépe látszik, és egyértelművé tette számukra, hogy kifogyott belőle a víz. Hozzátéve a következő üzenetet, igazad van Szilárd, kicsit szűkszavú voltam ma reggel, oka van, kávét főztem, de úgy érzem, a mai nap inkább szép voltam, mert 10 percig álltam a kávéfőző előtt, azon elmélkedve, hogy miért nem jön a kávé. Azt hiszem, ma nem én leszek a legélesebb kés a fiókban.
0: Cserébe lehetsz a legnyikorgósabb fiúk a konyhában.
2: De szerintem Rokmalac az a tipikus ilyen nagyon mackós reggeli ember, tudod, aki egy hudiba egy bebújik, és akkor az első órában nem lehet számítani, hogy áll 10 percig a kávéfőző előtt, hogy rohadjon meg a víz, hogy most fogyott el, és akkor egy csomó minden ilyenkor összegyűl.
1: Erről egy óvatos kis rövid vitát azért indíthatunk. Na, én azon, én nagyon nem így képzelem el Rokmalacot, hogy hudiba bújik bele.
2: Hát milyen ing, vagy mi?
1: Egy szálasogatjás a rácnak képzelem.
2: A munkahelyén?
1: De munkahelyén? Nem, ez otthon van. Ez otthon van, figyelj, igen? Szerintem igen.
0: Otthon ilyen puccos géped van?
2: Mi dolgozol?
1: Rokmalac, ez a céges kávéfőzőt látjuk, vagy az otthonit, akkor induljuk innen.
0: Meg aki fogy az otthoniból, miért nem az a reakció, hogy drágám?
1: Hát valószínű, drágám még alszik, hát csak nem költi fel.
2: Onnan gondolom, hogy céges, hogy Rudolfos a csésze. Mm-hmm. Tehát otthon egy ébesző ember még októberben nem veszel egy Rudolfos csészét.
1: Hát ha az van elől a csészés polcon.
2: Hát nem, akkor otthon megkeresed, mert otthon megvan a saját csészét. A munkahelyre bemész, jobbik esetben ott is megvan, ha valaki nem vette el. Ha elvette, akkor az elsőt kiveszed, jelen esetben egy Rudolfos gyönyörű szép csésze.
1: Na nem tudom, ezt a kört akkor gyere tisztázd le nekünk, drága Rokmalac, hogy hol, mi, merre, hová, hogyan.
0: Nekem az a kérdésem ezzel, hogy ha valaki nem tud rájönni arra 10 perc alatt, hogy nincs víz a kávégépen, szerinted az megnézte, milyen bögrét vesz a polcra?
2: Mondjuk ez igaz.
1: Én ezért merem megkockáztatni, hogy otthon van, igen. Közben Imola is beköszön hozzánk, a reggeli indító írja nekünk, és egyébként egy gyönyörű szép fotót küld, kis dísztök, őszi hangulatú dekoráció, kávés csésze, egész pontosan, és hozzáteszi, hogy szép jó reggelt, hogy vagytok, csodás keddi napot kívánok nektek. Hát jól vagyunk, kedves Imola, köszönjük szépen kérdésedet.
2: Így van, még Margitnak az üzenete idefér gyorsan, jó reggelt, a pecs szedés, ezt nem nekem találták ki, nagyon fáj a vállam, így a Margit, hát ő legalább megvan. Maradjunk ennyibe, hogy legalább megvan. Köszönjük szépen, az SMS-eket írhattok még, de most játszani fogunk egy fekete-fehér igennemet, úgyhogy gyorsan még regisztráljátok, ha lehet. Rádió, go, go. Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodá a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Mitől bömbi a bömbi?
8: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: feled, lássuk, ki lesz ő.
1: Hát ha minden igaz, akkor Sándor van itt velünk a vonal túlsó végén. Haló, szia, jó reggelt, kedves Sándor!
2: Szép, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szia, hogy indul a kedd? Mi a reggeli rutin nálatok? Már mindenki ébren, gondolom, főleg te.
2: Így van, a gyermekek elő vannak készítve, indulunk óvodába, iskolába, és én megyek hozzátok a szomszédba, mert ott dolgozok mellettetek a szomszédba.
1: Na, az ott van mellettünk, mit jelent? Sepsiszentgyörgyi stúdió, Vásárhelyi stúdió, Gyergyói csík.
2: Sepsiszentgyörgyi.
1: Ó, nagyon jó. Akkor javallom, hogy most gyere, mert látod majd élőben Szilit.
0: Igen, csak egy hologram.
1: És mit dolgozol egyébként itt a szomszédságunkban?
2: A polgármester hivatalban.
1: Jaj, nagyon szuper. Akkor a jó hír itt mellettünk, mindjárt balra. Na, de a jó hír, kedves Sándor, hiszen ugye fekete-fehér igen-nem ügyben zargatunk, hogyha ezt a kört most jól viszed, és megnyered a gaga bögrét, akkor útközben munkába menet egész pontosan el is tudod venni a nyeremény bögrédet. Ehhez viszont első körben az kellene, hogy azt hiszem új kört indítunk, válasz, hogy kivel szeretnél játszani.
2: Nagyon nehéz lesz ez a választás, tehát annyira rutinos játékosok vagytok, hogy így kívülről úgy tűnik, hogy nagyon
1: kedves. Sándor, ez nem olyan, mint az iskolában, hogy nyalizással sokra néz. Na, viccelődünk, de mondd, hogy kivel játszana.
2: Legyen Endre.
3: Mind ügyesek vagyunk, de legyen Endre. Világos, jó, rendben, Sándor. Nézzük meg, hogy megy ez. Jön egy visszaszámlaló, utána egy perc kizzadunk, jó? Külön-külön.
2: Jól van.
4: 3, 2, 1, start!
3: Sándorral játszunk, aki zörget. Mit zörget?
2: Itt van mellettem az egész családom, és éppen a reggeli kakaós csészét mozdította meg izgalmába a nagyobbik fiam.
3: Mindenki kakaózik reggel?
2: Persze. Illetve csak a két fiú. Van egy 7 éves fiam, és egy 3,5 éves fiam.
3: Isten éltesse!
2: Köszönöm.
3: Nekem gyerek?
2: Hogy indul a napod?
3: Jaj, a nap az már rég elindult igazából. Már a forgalmi korlátozásnál a dánokon néztem, hogy nehéz nap lesz ez.
2: Sokat ingázol reggelente?
3: Mindig ugyanaz a táv.
2: Honnan jársz?
3: Csernátomból.
2: Messze van Csernátom?
3: Nincs, 30 kilométer sincs összesen. Neked időben mennyi az ingázás, Sándor?
2: Körülbelül
3: 5 perc. Azt nem lehet megmondani.
0: Yes.
3: A szándékos volt már a végén, nem legyen.
1: Igen. Nagyon jó. Ez egy baromi jó játék volt. Én azt kell mondjam, olyan feszült csendben figyeltünk itt Szilivel, hogy hopp, mi lesz. Sándor, hamar átvedlettél újságírónak. Hát ez baromi ügyesen csináltad.
3: Én nagyon éreztem ezt, hogy ki voltam kérdezve. Meg is lepődtem, nem tudom, hogy kell válaszolni. Mindig én kérdezem.
1: Nagyon ügyes voltál, és hogyha tényleg ott van az egész család, akkor most újongva rajonghat mindenki, hiszen gratulálunk, meg is nyerted a gaga bögrét, és akkor ahogy predesztináltuk a dolgokat, jövet várunk szeretettel, ugorj be a stúdióba, vedd is át, jó?
2: Rendben, jó, reggelt folyamon bejövök.
0: Na, várunk szeretettel.
3: Szuper, várunk mindenkinek, nagy örömödben még egy extra kakaót. Köszi, hogy itt voltál, sziasztok, szép napot.
2: Köszönöm a játékot is, hogy itt
4: hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk. Ez a hármas szabály.

0: Szívből gratulálunk még egyszer Sándornak. Én itt az előbb egy kis zakatolást hallottam zene alatt. Azt hittem már ide is ért Sándor, hogy átvegye a bögrét, de lehet még egy kicsit kell várjunk rá. Gyere, gyere!
1: Meg kell így egyszer a kakaós kávéját. Ő is ügyesen, és aztán majd utána, amikor majd dolgozni a munkát, nem szabad elsietni, helyet kell adni másnak is. Úgyhogy regisztráltuk, még már kezdődik a szülinapi játékunk.
2: Így van, arra érdemes csak egy név, telefonszám és a megye, ahonnan hallgatok, és már is rajta vagytok a nagy születésnapi, egyáltalán nem meglepetés parti listán, de várunk szeretettel. 8-kor hírek mindjárt a Gagán, utána jövünk és folytatjuk a mait.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szuvátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
10: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
11: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
12: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
13: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
10: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Tegnap Călin Georgescu apósát körülbelül 5 órán át hallgatták ki a Dikot székhelyén, a kihallgatás utáni távozáskor pedig erőszakos incidens történt az épület előtt. Az RMDS nyitott arra, hogy megszavazza Lucian Niculescu miniszterelnöki kinevezését, de szinte biztos, hogy nem vállalnak majd szerepet az új kabinetben, véli Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. A következő órákban nagy részben tiszta lesz az égbolt, csapadék nem várható a mai napon. Jó napot kívánok, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Örökségből jövő mottóval indul útjára a 17. Székelyföld napok, amely ismét egyetlen közös kulturális térbe kapcsolja Kovászna Hargita és Maros megye közösségeit. Az október 9-e és 18-a között zajló nagyszabású rendezvénysorozat célja, hogy a hagyományokat ne csupán megőrizze, hanem élő erőforrásként tegye a jelen és a jövő részévé. A program kínálatban a népi kultúra és a kortárs művészetek egyaránt helyet kapnak, bemutatva a térség szellemi és művészeti sokszínűségét. A rendezvényekkel kapcsolatban a további részletek és a pontos műsorrend a székelyföldnapok.ro oldalon érhető el. Tegnap Călin Georgescu apósát körülbelül 5 órán át hallgatták ki a Dikot székhelyén, a kihallgatás utáni távozáskor pedig erőszakos incidens történt az épület előtt. A Digi24 tájékoztatása szerint Călin Georgescu egyik támogatója, egy 50 éves férfi zászlót lobogtatva szóváltásba keveredett az újságírókkal, majd a rendőrség tájékoztatása szerint egy fémtárggyal megütött 2 újságírót. A rendőrség a gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vette, az ügyben büntető eljárás indult testisértés, fenyegetés, valamint a közrend és a köznyugalom megzavarása miatt. Az RMDS nyitott arra, hogy megszavazza Lucian Niculescu miniszterelnöki kinevezését, de szinte biztos, hogy nem vállalnak majd szerepet az új kabinetben. Kelemen Hunor a szövetség elnöke kihangsúlyozta, hogy az elveikkel ellentétes lenne egyetlen hét alatt egyik koalícióból a másikba átülni. A párt ennek ellenére kívülről támogathat egy szociáldemokrata párt köré épülő kormányt, amennyiben a liberálisok is hozzájárulnak a beiktatáshoz szükséges hiányzó szavazatokhoz. Az RMDS elnöke egyúttal határozottan elutasította az előrehozott választások ötletét. Csoma Botond, képviselőházi frakcióvezető, a párt szóvivője korábban arról beszélt, hogy az AU-ral és az SOS Romániával továbbra sem hajlandóak semmilyen tárgyalásba bocsátkozni. Ezzel együtt komoly felkészült diplomataként jellemezte a kijelölt kormányfőt, de elmondása szerint még meg kell vizsgálniuk, hogy milyen kormányprogrammal indulna a politikus, és hogy miként állhat össze a parlamenti többség. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Rigmányi Eszter, maradjanak velünk.
18: Románia 1-0-ra kikapott Svédországtól a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén, így negyedik találkozóját is pont nélkül zárta. A bukaresti mérkőzés egyetlen gólját a 13. percben Viktor Gyökeres szerezte. A románok a szünet után több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak egyenlíteni. Románia így pont nélkül továbbra is sereghajtó a csoportban, és 2 fordulóval a vége előtt 4 pont a hátránya az osztályozót érő 3. helyhez képest. Novemberben Lengyelország kell legyőznie, hogy megőrizze bennmaradási esélyeit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén Nagyszombaton. Az első félidő gól nélkül zárult, majd az 52. percben Tóth Milán megszerezte első válogatott beli gólját. Az ukránok a 83. percben egyenlítettek, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált, ugyancsak először a nemzeti csapatban. A magyar együttes ezzel visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért, és pontos 3 pontot szerzett. Márko Rossi csapata november 14-én Grúziában folytatja.
17: Csíkszeredában és környékén a következő órákban tiszta lesz az égbolt, a hőmérséklet értékek nagyjából 5 és 16 fok között mozognak, majd délután legtöbb 20-21 fok lesz, este 8 órakor pedig 14 fokot mérhetünk, csapadék nem várható, a híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
16: Most pedig!

0: 8 óra múlt néhány perccel, ez azt jelenti, hogy indul ebben az órában már nyereménnyel íresben a születésnapi játékunk, mert 27 éves a Rádió Gaga, ebben az órában a Steffi Transcom felajánlásával egy vagány csaptelepet lehet nyerni, csak fel kell venni a telefont, és jót kell kívánni szüli napra.
1: Így van, és hát nem csak jót kívánni, hanem el kell mondani, hogy mi lenne az az ajándék, amit a rádiónak adna az illető hallgató, úgyhogy várjuk a telefonálást, Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofonnál.
2: Így, és csatlakozik a csapathoz most Vastag Csaba és Vastag Tomi is, hiszen velük indítjuk a mai második óránkat, jön az Őrizd az álmot.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: Nagyon jó, itt is vagyunk veletek. Mennyi? 12 perccel 8 óra után, úgyhogy jó reggelt kívánunk, nagyon szeretettel. Kaptunk egy útinfót, Sanyi írja, hogy jó reggelt, macit gázoltak Sóvárad végén. Oh. Hoppácska, hoppácska, óvatosan, reméljük, hogy nem történt semmilyen személyes sérülés, illetve...
1: Van még egy forgalmi információ, kis útinfó írja nekünk Laci, Keresztúr és Nyárátő között, ott a BMW és a Polóval is figyelik a forgalmat. Mm-hmm. Köszönjük
0: nem
1: szépen.
0: Nem fáznak. Bocsánat, elragít.
1: Közben azért bearanyozta reggelünket Rokmalac fotója
0: is. Látod, hogy kuckos? Hudis.
1: Hudis, tényleg hudis. Na egyébként igen, most azt nem tudom eldönteni, hogy ez akkor a munkahely ott a dosszárokkal a háttérben, vagy
0: hát remélem nem az otthon. Hálózóba.
2: Nem tudom, ki tart ilyen dosszárokat otthon.
1: Én, nekem igen. vannak.
2: Ilyen teljesen
1: hát
2: rendben
1: kartotékban
2: minden.
1: Igen, szépen ott az minden hivatalos papír, ügyesen papírtartóba, mert ennek ez a szép magyar neve, nem a dosszár.
2: Vagy irattartó.
1: Sínes dosszi.
2: Sínes dosszi. Igen, tiprufiszkála van.
1: Irattartóba szépen rendszerezve el van téve, de lehet az is egyébként tényleg simán, hogy csak én gondoltam rosszul, és Rokmalac már munkában van. Ez esetben ho-ho-ho-ho, jó munkát.
2: Ránéztél a bögrére, és ezt kellett mondja.
0: Igen. Közben Imola is itt van velünk. Bocsáss meg, mit akartam mondani?
2: Semmit, csak azt, hogy már ettől a bögrétől majdnem jön, hogy számoljak, hogy hány nap van még, de engedjük el.
0: Nem, most nem tudom megnézni, meg kell keressem, mert itt most nincsen a laptopom.
1: 88 volt, nem? Akkor van 87.
0: Ez tegnap volt?
1: Tegnap volt?
0: Sokkal nem kevesebb tudom. Kell legyen, szerintem 80 körül.
1: Jó, megnézzük mindjárt.
0: Megy meg, akkor beszéltek, megkeresem.
1: Na jó, hát jó. Akkor elmondom én helyettet, hogy itt van velünk Imola is, aki korábban már beköszön, most ezt írja, hogy Isten éltesse sokáig a Rádió Gagát. Köszönjük nagyon szépen. Mi fel vagyunk testileg, lelkileg készülve rá, hogy a következő napok a köszöntésekről szólnak, úgyhogy előre is és utólag is köszönet mindannyiótoknak, és ne feledjétek, hát official el is indult, ugye, a mi magunk ünneplősre szabott játékos hete, időszaka, úgyhogy ebben az órában majd lesz játék.
0: 79 nap.
1: 79?
2: Becsúsztunk a 80 alá.
0: Becsúsztunk. Csúszogatunk.
1: Na majd 69-nél vigyorogjuk.
0: 69 karácsony. Endre, van-e valami jó világnapunk mára?
2: 69 Xmas. Igen, van, nagyszerű. Ma van csodálatos október 6-án, amellett, hogy ugye jól tudjuk, hogy így azért nemzeti ünnep környékének kicsikét elcsendesedik a magyar ember október 6-án, de hogyha a világot nézzük gasztró szempontból, ma van a tákó világnapja. Képzeljétek
1: azt el. Azt a de jó! Az finom?
2: A tákó?
1: Igen. Az életben nem ettem.
2: Az a nagyon fincs, amelyik ilyen.
1: Vajon nem azt kérdeztem, én nem ettem. Ti ettetek szendével takót.
0: Igen.
1: Én maradtam a burgeremnél már, bocsánat, tehát ami egyszer bevált, azon nem változtatunk.
0: Igen, minden nem tudom azt mondani, amit akarok mondani, de 3 napig utána vagyunk.
2: Hát de mi volt benne?
0: Nem tudom, mi volt
2: nagyon
0: benne.
2: Nagyon vadul csípős.
0: Egy kicsit ilyen, mondtam, hogy a mexikóit, azt olyan igazi takót csinálják. Hát az egy óróra. Gyere itt egy a pocakba.
2: Gyere itt a pucihoz takó.
0: Nem, aztán nem úgy jött.
1: De mindegyik takó ilyen csípős, vagy azt úgy azért lehet. Egyszer megkóstolnám, komolyan mondom. Nagyon kíváncsi vagyok, csak filmekben láttam, hogy hogyan, miként majszolják. Megnéztem egy csomó videót, hogy készítik el házilag akár kicsi mini pitát, hogy annak olyan formája legyen, hogy a puliszka keverőre reakét terítem.
0: Beteszed a kaját a pitába.
2: Amúgy tényleg, te gondoljátok el, hogy az összes ilyen kürtös kalács készítő nagy fa szerkentyűn.
0: Micsoda?
2: A fa szerkentyűn. Ez szándékos volt, tudtam, igen? Csak lássam, hogy figyelsz. Szóval azon milyen vagány óriási meg a gigatákókat lehetne csinálni.
1: Én megelégszem a kicsi tákóval is, na, maradjak annyiban. Annak rendje és módja szerint. De ha már itt tartunk, és hogy mi mennyire csípős, aztán majd hadd meséljem el nektek, micsoda sört itt a vén, márka név nélkül. Mangós csilis sör. Ez ennyire egyszerű, de hát itt jóféle helyi kocsmában kézműves söröket lehet kapni, megkóstoltam, jó volt. No, de tákók napján, világnapján írjátok meg akkor első körben, ti szeretitek-e, ettetek-e, ha igen, akkor milyen?
3: Mindenről dumál.

0: Jó reggelt mindenkinek, Dezsőnek is. Elég egyszer olvasom, és utána megmutatjuk. De Bagarett a füstöl, csodaszép jó reggelt nektek, hallgatóknak, a gerenda a rakás közben is, a gaga szólhat csak. Jó gerendázást, drága Dezső. Na, tél a pálya. Mi szűbürcsőz?
1: De hallatszik.
2: Mielőtt még a kedves hallgatók a rossz következtetést levonnák, itt azért van kakaó a mai adásban, úgy érzem.
3: Jaj, képzeljétek el, az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy most mit szeretnék jobban, beszélni és hálálkodni. Nagyon ügyes, Szilárd! Szóval beszélni és hálálkodni, vagy tényleg inni ezt a csodafinomságot. Képzeljétek el, itt volt Sándor, aki a fekete-fehér igennemben ugye laposra verte Nagy Endrét. És olyan jó
0: nem
3: fej volt.
0: Egyedi.
3: Nem, mert tőle mindenki laposra veri. De annyira zseniális volt, egyrészt jött elvette a nyereményét, amihez még egyszer gratulálunk, de olyan vagány, nagyon jó fej volt. Hozott nekünk kakaós.
2: Igen, emlékeztek, úgy köszöntem el tőle, hogy jó kedvébe extra kakaót mindenkinek a nyereményjáték végén, és akkor úgy döntött, hogy a mindenkiben mi is benne vagyunk. Egyébként szeretnék szólni a technikus kollégáknak, hogy teljesen biztonságos körülmények között szűpürtyölnek egyesek, mert én nem.
0: Igen.
2: Mert hogy ez ilyen szívószálas, teljesen csöppmentes és folyadékveszélymentes.
3: Atta írja is, stúdióban, ital.
0: Ez nem ital, ez kakaós kávé.
3: Egyrészt ez édesség. Nagyon fontos letisztázni, hogy ez édesség.
2: Folyékony
3: deszert. Se az étel, se az ital kategóriában nem tartozik, mert olyan, mintha gumicukrot ennénk.
0: Igen.
3: Egy, kettő tényleg nagyon csöpp biztonságos, mert a szívó szálas kis lyukas kiszúrásos módszer. El is adhatnánk.
0: Három cseppes biztonsággal rendelkezik.
2: Szárnyas kakaó.
0: Szárnyas kakaó.
3: Amúgy... Ez nem a másik. Az energiaital.
0: Tudtad, hogy ezt lehet automatizálni? Az ilyen szűpürcsölös dobozos izéket? Ez olyan, de régi, mi volt ez? Trompi volt? Azt hiszem, hogy mit régebb lehetett, hogy frutifrest is lehetett. Ilyen megkapni. Nagyon koncentrálok, hogy tudjak így beszélni. De hogy lehet ezt automatizálni, mert ha megfújod a szívószálat befelé, akkor ugye levegő lesz, az kinyomja, és akkor csak csorog a szádba a kakaó.
3: De én sokkal jobban szeretem szippancsozni.
2: Összejött? Megy, nem megy?
0: Valamiért nem.
2: Valahol szerel a doboz. Nem aló?
0: Majd a tiéd, de kipróbálom, mert úgyse iszod meg, úgyhogy ezt megisszuk mi.
2: Na, mégiscsak meggondolom a dolgot.
3: Elosztjuk? Elosztjuk az
0: Endrét? Persze, már 40 felett nem lehet tekel tejet inni.
2: Otthon a gyerekek hallgatják a rádiót, végre hozzak valamit, nekünk is kakaót. Erre meg ezek ketten.
0: A laktázenzi meg elmentek nyaralni Endréné.
2: Ez van, az ember bizonyos helyzetben nem kockáztat.
0: De jó.
2: Te magány vagy, de hogy volt a csipostákóval?
3: Minden esetben még egy gyors gondolat, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük Sándornak, igen, aki dolgozik. A szomszédságunkban nagyon jó fej volt, és nagy ellencsukoláson nagyon-nagyon finom a kakaó, márka név és termék megjelenítés nélkül. Ez az eddigi legjobb bóti kakaó, amit ittam, én csak szólok.
0: Igen, igen, amúgy tényleg finom. Tényleg, én nem ittam még bóti kakaót egyáltalán.
2: De ez számunkra nem is bóti kakaó.
0: Hát nem.
2: Ez hallgatói kakaó.
0: Van az a fóbia, vagy nem tudom, hogy mikor valaki csámcsok, szűpürcső, vagy valami kiesít, hogy a füledből is érzed, hogy ráz a hideg.
3: Ez téged zavar? Hát miért csak most szólsz 4 perce mindjárt, hogy szűrcsöntetek itt a füledbe?
0: Hogy örülök, hogy jön a zene?
2: Nem zavar. Enyhén ilyen üveges tekintete van, és koncentrál, hogy ne legyen agresszív, de azon kívül nincs semmi hatása ránézve.
3: Jaj, nagyon jó. Na jól van, kakaós kávét, igen, akkor a pociba, annak rendje és módja szerint, illetve mit még a pociba, persze takót, csípős takót. A pociba meg említettem, igen, azt a jó kis csilis mangó sört, amit ittam a közelmúlt. Na, azt nem kéne most megkóstolni a kakaó után, azt hiszem.
0: De milyen finom volt, csípett, mi volt vele?
3: Olyan enyhén pike, nem hozta a zseniális mangó ízt. Tudjátok, ez ilyen sör, tehát dobozos sör, ilyen pszentő sör. És olyan zsenét színében is, tiszta narancssárga mangó, de hogy van az az enyhe pikantéria, jaj, nagyon-nagyon gusta. Ajánlom mindenkinek, meg a kakaót is, meg szeretjük Sándort, meg köszi, meg puszi, meg szevasztok.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Jaj, de jó, csudi jó, sztereó, audio, hifi, videó, kaka jó. Mindeközben, mert, hogy közben itt Azaria is úgy bepörgött a végén, mintha legalább egy veder kakaót megívott volna, mielőtt felvette volna az introvertált dalt. Itt vagyunk másodperceken belül 8:30, és még mindig tákózunk.
1: Igen, igen, hiszen a tákó világnapja van túl azon, hogy jól laktunk kakaóból, köszönjük szépen. Rokmalac azt írja a tákó kapcsán, itt minden keveredik a szezon a fazonnal. Azt írja, hogy tákó? Meg lehet enni? Akkor szeressük. Egy jó gyomor mindent megemészt. Van belőle szalonnás, vagy töltött káposztás, vagy mondjuk micses flekkenes? Végül is mindegy, kérnék mellé még, vagy két sört is, teszi hozzá Rokmalac.
0: Biztos, ami biztos.
2: Milyen jó lenne, képzeld el, van a tákó, ugye meghajlítják a pitát, és akkor beleraknak egy töltött káposztát.
1: És kész. De minek kell akkor a tákó?
2: Há, hogy legyen tákó? ez lenne a székely tákó. Mi? Szerintem amúgy jó lenne, nem lehet olyan rossz.
1: Akkor már inkább egy kicsit, nem tudom, fancyzzünk, nem? Tehát, hogy megcsináljuk a tákó cuccot, magát. Igen. A pitát, és akkor nem a már megtöltött káposztát, hanem csak a darált húsrészt, meg a szacska káposztát, meg egy kicsi néhány finom csülök darabkát, ugye?
2: Tejfölt a tetejére.
1: Kicsi tejfölt a tetejére, tehát, hogy akkor ne az legyen, hogy megspóroljuk.
0: Jó. Amúgy is az külön feladat lenne egy tákóból valami kerek dolgot rakni, mert akkor kell egyensúlyozni vele, tudod, amit vannak ezek az ügyességi játékok, hogy teszel bele ilyen kis előétel mini fasírtot egy falusi lagziból, és akkor kell vigyázz, míg az egyiket teszed, a másik ne guruljon le.
2: De most próbálom összerakni, hogy te ezt hogy képzelted el?
0: Micsoda?
2: Tehát, hogy gurul ki egy töltött
1: káposztát? Kicsúszik,
2: káposztát,
1: nem kigurul, hanem kicsúszik. Az
0: vagy, ha
1: látod azt a videót az interneten?
2: Persze, teljesen logikus amúgy, igen.
1: Azt a videót a neten, amikor kislány nekifog, vagy kislány, nagylány az már, de olyan kislányos feje lesz hirtelen, amikor nekifog hotdogot enni, és az egyik végébe beleharap, és a másik végén plücs, csak az úgy, igen, kicsúszik
2: az
1: a virsli.
2: Az fegyvernek számít már. Te ráharapsz az elején, és dusfejön valaki egy kilövi a szemét.
1: Egy kicsit így járnánk a tákóba töltött káposztával is.
2: Jó, de még mit lehet lerakni, ami a miénk? Pörköltet, kicsi pöri.
0: Mindenképpen.
2: Nokedlivel.
0: Körömpörkölt.
2: Rendes pörköltre gondolok. Most itt valami finom, ilyen jó disznócombó.
0: Akkor pacalpörkölt.
1: Kocsonyát ember.
2: Kocsonyát tákó.
1: Hát nem, kocsonyát tákó.
2: Tákocsonya. Igazi... Ez az, megvan.
1: Ha igazi autentikusat szeretnénk, lassan úgyis disznóülős szezon érkezik, hát miért ne próbálnánk ki a kocsonyás tákot. De egyébként most viccet félretéve is, egy ilyen reggeli jóféle erdélyi székelyföldi panziós hidegtállal meg lehetne tömni. Kicsi házi vinete, kicsi zakú. Egy-két szalonna darab.
0: Nagyot néznének Zetevárai, amikor odaállítanál a reggeli büfé elé egy tákóval, se kezdenéd pakolni mindenfélékkel, ami ott van.
1: Én adom.
0: Kikenném vinetével, vagy zakuszkával az alját, hogy ragadjon.
2: Jó, igen.
0: Mert ugye kell ragasztó.
1: Szóval szalonnát, az ott megtapad.
2: Nagyon jó.
1: Kicsi, mit tudom én, házi kolbász, füstölt házi kolbász, kicsi kockára vágva, csak úgy ráhintés.
0: És a két
1: végen?
0: Végét két kolbászkarikával lezárnád?
2: Jó.
1: Kész vagyunk.
2: És mi volt az alján? Az aljúzakus.
1: Nem, az vinete.
2: Csak a kettő nem passzol.
1: Dehogy nem passzol.
2: Mi a vinet a zakuszkával,
0: hát,
2: nem?
0: Hát de nem találkoznak egyik arról másik szerint.
2: Így van.
0: Úgyis mindegy helyre.
1: Meg egyébként is a reggeli alatt, ha megeszel egy szelet vinetés kenyeret, és utána egy szelet zakuszkás kenyeret, ugyanaz a végeredmény. Hát ott bent,
2: hát a végeredmény ugyanaz, de ott egy, na mindegy. Nekem a micses verzió is tetszik, amúgy már micsis pont bele talál egy tákoslapba. Mustár az aljára, kicsi ketchup is bele a... Ha van, nem kell ketchup, mustár elég, és bele akkor a mics. Az is beletalál formailag.
1: Igen, csak akkor még kenyeret kellene enni mellé.
0: Ja. Akkor takó. Igen, jó reggelt írja még nekünk Enikő, kedvenc műsorvezetőink a takót. A nagylányom ismeri és nagyon szereti, én még nem ettem, de amint lehetőségem adódik, meg fogom kóstolni. Neked is szép napod legyen, és jó étvágyat. Majd számolj, hogy milyen volt az első takó élmény. Mindeközben ne feledjétek, indul a nagyszerű születésnapi játékunk, 27 éves a Rádió Gaga, és keressük már is az első nyertest, aki lássuk, mit nyer.
3: Mindenről dumál.

0: miles on it. Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
2: Ha ez egy fürdőtechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Elindul kérem szépen a születésnapi játékunk, mert hogy hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, éppen ezért rengeteg nyereménnyel készültünk nektek. Na lássuk, kinek adjuk oda az elsőt.
1: Hát Timának szeretnénk mindenek előtt ajándékot adni, ugye szokásos menetrend szerint nekünk van szülinapunk, mi ünneplünk, de mások kapnak ajándékot. Timea lenne az első szerencsés, akit hogyha sikerül elérni telefonon, akkor nagyon egyszerűen megajándékoznánk.
2: Lássuk, ő mivel ajándékozna meg bennünket, mennyire van ébren a fantázia ebben a reggelben, így könnyű ajándékozni, mert ugye nem kerül csak jó gondolatba és jó szándékba. Haló, haló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Timeához van szerencsénk, szia!
3: Igen.
2: A Rádió Gagától hívunk, Máté Kincső, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Regisztráltál a nyereményjátékra, a születésnapi nyereményjátékunkra, Timea.
3: Igen.
1: Na szuper. Timea, hadd kérdezzük meg mindenek előtt. Most ébresztettünk fel, hogy ilyen kis szűk szavú vagy?
3: Nem.
1: Jaj. Na jó, hát akkor...
0: Nem csak álmoskás a reggel.
1: Lehet,
0: hát
1: még csak korán
0: belefér,
1: van, igen.
0: Belefér. Na figyelj, Timea, hát akkor a játék, nem tudom mennyire játék, de az lenne a lényege, hogy mivel Rádió Gaga hamarosan 27 éves, ezért ki kellene találni egy olyan fajta ajándékot, amit mondjuk a rádiónak adnál.
3: Hát szerintem, aminek mindenki örül, az egy utazás.
2: Ó, de például elküldenél hármunkat utazni valahova?
0: Melegébb éghajlatra. Menjetek a jó.
2: De hová küldenél? Tényleg kíváncsi lettem. Én most el is indultam, már pakolom a fantázia bőröndöt.
3: Hát egy tengertortot. Mindenki
1: nagyon jó, nagyon jó. Itt nézem közben a kollégákat, mindenki bólogat, abszolút elégedettek vagyunk a tengerparti megoldásra. Hát köszönjük nagyon szépen ezt a fiktív ajándékot. Én a magam részéről maximálisan meg vagyok elégedve vele, hogyha esetleg ide a rádió teljes közössége tudna menni, az lenne aztán az igazi nagy szülinapi közös nyaralás. Ti már nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen a kis kreatív ajándékodat. Cserébe természetesen mi magunk is ajándékozunk neked.
0: Így van. Képzeld el, hogy a Steffi Transcom felajánlásával egy darab, nem tudom, hogy van-e házfelújítás, vagy ilyen tervetek? Mondjuk a fürdőfelújítás?
3: Hát nincs mostanában, de...
0: Nincs, de vannak olyan eszközök a fürdőben, ami általában elromlik, és ha el tud romolni, akkor el is fog romlani, úgyhogy szeretnénk neked adni egy csaptelepet a cég felajánlásával, amit majd kicserélhetsz, amit majd felhasználhatok, amit majd átszerkeztetsz, hogy csinálsz, amit akarsz vele, jó? Ez most már a tiéd.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Nem kell várni, hogy a pasasok egy olyan 12-14 hónap alatt megjavítsák a csöpögő csapot, vagy új telepet lehet helyette inkább tenni. Témel, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a nyereményedhez, és szép napot legyen, köszönjük a köszöntést.
3: Köszönöm én is.
1: Köszi, szép napot, szia.
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószentmiklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: gratulál még egyszer Tímeának, elfelejtettük megkérdezni, hogy ő milyen takót enne, nem jutott már rá idő, de hál' Istennek itt van Beáta, aki jön egy nagyon jó tippel, azt mondja, hagymatokány puliszkával, mint takó töltelék. Csodás.
1: Olyan nincs, hogy valamit ne lehessen takóba tölteni ezek. Szerint nyereményjáték lesz, még a szülinapos zajlik egész október 15-ig regisztrálni is lehet mégis, még a mai adásban is sorsolunk valakinek.
2: Pontosan, és milyen vagány nyereményeink vannak még, úgyhogy hajrá, én 0-30-54-88-88, ahogy a kollégák is elmondták, mi megyünk tovább a legfrissebb hírekkel, ezzel folytatjuk most, aztán a műsor második felére várunk titeket.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan, mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
9: Nagyon örülök, tényleg.
7: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
11: Reklám.
12: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
13: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
14: Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
15: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
14: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
15: Viking Kft. A te biztonságodért.
16: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
17: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
16: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
18: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
19: Építs karriert a Borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
1: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Síkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Szeretnél egy Smart TV-t?
2: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
3: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
2: Síkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben.
3: Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Lukács Niculescu külügyi államtitkár bízta meg kormányalakítással a román államfő. Újabb információk szerint a Fly Dubai járatának eltérítésével gyanúsított másodpilóta a Tel Avivi Ben Gurion repülőtérbe vagy pedig egy toronyházba tervezte belevezetni a repülőgépet. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra készülhetünk. Jó reggelt kívánok! A részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 24-e és 25-e között Csíkszentgyörgy község ad otthont a Székelyföldi Nők konferenciájának, amely az RMDS csíki területi nőszervezete, valamint Csíkszentgyörgy önkormányzata és a helyi nőszervezet közös szervezésében valósul meg. A kétnapos eseményen a meghívott szakemberekkel szó lesz egyebek mellett arról, hogy miként lehet megtalálni az egyensúlyt karrier és család között, miért marad ki sok nő hangja a döntéshozatalból, továbbá, hogy mire érdemes odafigyelni nőként, ha az egészségünkről van szó. És lelki vonatkozásban egyaránt. A panelbeszélgetések mellett workshopok, interaktív közösségi foglalkozások is várják a helyi nőszervezetek képviselőit, valamint a téma iránt érdeklődő hölgyeket a csíki térségből. A helyek száma korlátozott. Lukács Niculescu külügyi államtitkárt bízta meg a kormányalakítással a román államfő. A májusi kormánybukás óta ő a negyedik miniszterelnök jelölt. Nikus Ordán úgy véli, hogy a széleskörű diplomáciai tapasztalattal rendelkező Niculescunak jó esélye van megszervezni a szükséges parlamenti többséget, a jelölt pedig saját maga dönthet arról, hogy politikai vagy szakértői kabinetet állít össze. Hozzátette ugyanakkor, hogy diplomataként amúgy is a kompromisszumkeresés volt a feladata, ezáltal tehát nagyobb esély nyílik arra, hogy közel hozza egymáshoz a pártok álláspontját. A román államfő kihangsúlyozta, hogy az országnak sürgősen működőképes kormányra van szüksége a gazdasági stabilitás és a jövő évi költségvetés elfogadása miatt. Az EU már egyébként kijelentette, hogy nem ad bizalmat Niculescu kormányának, a PSD szintén nem tartja jó választásnak, viszont a mai napon még elemezni fogják a kérdést, továbbá a PNL és az USR is a mai napon dönt ebben a kérdésben az RMDS nevében, ugyanakkor Csoma Botond úgy reagált, hogy megszavazhatják a Niculescu kormányt, de az EU-ral vagy az SOS Romániával nem fognak tárgyalni ennek kapcsán. Miközben más országokból távoznak az amerikai katonák, Romániába mintegy 440-450 fős plusz kontingens érkezett, hívta fel a figyelmet az ügyvívő védelmi miniszter. Radu Mirica szerint ez mindenképpen egy jelentős és fontos szempont lehet, ugyanakkor NATO szinten, az elnöki hivatalon keresztül és egyéb csatornákon is folyamatosak a tárgyalások a szövetség keleti szárnyának megerősítéséről. A miniszter elmondta, hogy Románia Mihail Kogolnicsánu bázison egy olyan modern katonai komplexumot építenek ki, amely mintegy 10 000 katona, valamint családjaik elszállásolására, illetve kiszolgálására lesz majd alkalmas. Újabb információk szerint a Fly Dubai járatának eltérítésével gyanúsított másodpilóta a Tel Avivi Ben Gurion repülőtérbe vagy pedig egy toronyházba tervezte belevezetni a repülőgépet, tájékoztat a BBC. A jelentések szerint az ománi állampolgárságú férfi magányos farkasként eljáró szélsőséges volt, tehát nem tartozott egyetlen csoporthoz sem. Az Egyesült Arab Emírségek legfőbb ügyésze megerősítette, hogy a másodpilóta terrortámadást kísérelt meg elkövetni a Dubajból Tel Avivba tartó járaton. Izrael miniszterelnöke szerint az utasok és a személyzet egy szeptember 11-en méretű katasztrófát akadályoztak meg. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárás várható, tehát 20 és 22 fok közötti maximumokra számíthatunk a délutáni órákban, ugyanakkor csapadék sem várható, és egy kicsit talán felhős lesz az égbolt. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
20: Most pedig!

0: 9 óra múlt, kész sok mindenkinek, szevasztok, el is érkeztünk a mai hármas szabály második egységénél, tartunk, gyertek, játszatok velünk, gyertek, írjatok nekünk, gyertek, legyetek itt velünk, jaj.
1: Félúton vagyunk tehát, egy fele már mögöttünk, a másik fele még előttünk, tart még bennünk a tejereje, kakaóstól, mindenestől, Máté Kincső, Berecki Fili és Nagy Endre lennénk a továbbiakban is.
2: És ha már kakaó, akkor Holland természetesen, Armin van Buuren következik, és a Chef Special jön a Larger Than Life. Ezzel a dallal indítjuk a műsor második felét, úgyhogy figyelem, figyelem, figyelem, mert itt rengeteg jó dologról lesz még szó.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Nico Santos Shubidubi dala, ez volt itt nálunk a kagán 9 óra után, nem tudom, mi a cím.
1: Why don't you stay? Miért nem maradt? Siri, ez neked szól, miért nem maradt?
2: Én hirtelen besétáltam tátott szájjal, mert nézem, hogy tényleg Shubidubi a dal címet.
0: Nem, csak így szoktam ezt én mondani. Na, visszatérve picit SMS falunkra nézzük, hogy milyen helyzet. Szabi írja, hogy éhes lettem, annyi finomságot felsoroltatok a taco kapcsán, igen, illetve Robert azt írja, hogy pálinkás vidám reggelt, a székely taco pitát megkenett kolbászsírral, egy kis tepertyűt bele,
1: yes,
0: kolbászkarikákat, lila hagymát, és egy kis csülökdarabot, és kész.
1: De a székely tacóban nem rakasz lila hagymát, csak veres hagymát.
0: Veres
2: ez is igaz, itt nálunk lila hagyma nincsen, csokoló, főleg, hogy a magyarországiaknál a lila hagyma az a tulajdonképpen egy fehér hagyma?
0: Nem, az a vörös hagyma.
1: Az a vörös hagyma, a fehér hagyma. Lila nem. Hagyma az a vörös hagyma.
2: Mi van?
0: Igen, kb. Ez van, hogy a fehér hagymájuk a vörös hagyma, meg a vörös hagymánk a lila hagyma.
2: Na jó,
0: igen,
2: engedjük
0: vörös
2: el
0: a külseje, a fehér hagymának olyan vöröses.
2: Pénztárcámnak üres a belseje cseré.
0: Üres a belseje!
1: Elseje már.
2: Szabi írja. Jaj, ezt már olvastuk, ugye, amit Szabi írt.
0: Igen, csak nem boldoztam.
2: Éhes lettem, annyi finomságot felsoroltatok. Hát akkor mondjuk el még egyszer. Robert is volt olvasva, szuper. Akkor vihar üzenete, szép jó reggelt. Ma reggel is az Egyesült Királyságból jelentkezem. Birminghamből, gyertek, kávézunk, addig kibírrad, aztán kezdődhet a napcsodás napot, nagy ölelés, vihar.
1: Vihar. Ha látsz Birminghamben olyan simlédes sapkás sávokat, ne kötek egy velük, mert a sorozat az...
2: Hát ez nem, az olyan penge sapka, te nem simlédes sapka.
1: Nálunk a
0: penge sapka. Ez nem az a mici sapka?
1: Nem.
2: Micsoda? A mici?
0: Nem is nem ezt a mici sapka.
2: Meg kell nézem, mici sapka, mici.
0: Hát ez lehet most egy ilyen marosi szleng.
2: Hát kinézem belőled.
0: Hát most ott nőttem fel, mit csinálj, nem tudom meg.
2: Azt te, azt a mindenit.
0: Na látod?
2: Hát ez azért komoly. Miket tudsz te Marosvásárhelyről idehozni?
1: Mit szólsz? Brad Pittnek is van mici sapkája, járt vásárhelyen.
2: Addig, ami nem cici sapkája.
0: Nyugodtabbra vagyunk egy kicsit.
2: Melindától érkezik egy kedves üzenet. A teljes csapatot Isten éltesse, és köszönöm, hogy vagytok. Nem csak egy rádió, egy csapat tele pozitív energiával, rengeteg örömmel. Köszönjük szépen, drága Melinda. És egyébként küldött nekünk ilyen AI generálta, ügyes kis rádió gagás köszöntő plakátot.
0: Nagyon
2: boldog
0: jó
2: születésnapot írja még egyszer tehát.
0: Köszi szépen, Melinda. Na, de hogyha már, mesterséges intelligencia, olyan rég beszéltünk róla,
2: nem? Igen, nekem is van egy jó téma. Így lazán kedden, ugye?
0: Igen. Mármint neked, vagy mi?
2: Nekem is van egy jó AI-os témám, azt előbb-utóbb az is sorra kerül.
0: Ja, persze, a héten mind AI-ozunk, igen. Hát az a helyzet, hogy miről másról beszél az ember, hogyha most ez foglalja el az életünknek a 80-90%-át, nem?
1: Igen.
0: Tehát most igen, komolyan mondom, de tényleg nem arról szól, hogy mindent meg tudunk csinálni az AI-ja, mindent megkérdezünk az AI-tól, próbáljuk felfedezni ezt az egész mesterséges intelligencia világot. Semmi más nem csinálunk most már.
1: Én azt szeretném, ha legalább annyira tisztában lennénk a valósággal, hogy tisztában lennénk azzal a valósággal, hogy tulajdonképpen mennyi része AI annak, ami körülvesz bennünket.
0: Ez
1: mert
0: az
1: a legdurvább az, hogy AI-st nem tudtam. Nekem ez esik a legrosszabbul.
2: Igen. És én egyébként ilyen szempontból nagyon üdvözlöm például ezt az új trendet, biztos láttátok, rengetegen sima egyszerű fotóval, kis papírfesznére felírva tartják a papírlapot a kezükben, hogy nem használok AI generálta plakátot ugye a különböző tartalmak népszerűsítésére. Én nagyon szeretem ezt a trendet, kicsit arra kell vigyázni, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, de maga az a tény, hogy vannak emberek, akik hangot és szót emelnek a rengeteg AI tartalom ellen, az szerintem egy vagány dolog.
1: Nekem az a kedvencem, hogy mikor vannak ezek a trendek, hogy valaki egy markerrel felírja egy A4-esre, hogy annyira nem akar AI-t, hogy még egy rendes dizájnert se fizet meg, egy húsvérembert, hanem akkor inkább megoldja egy markerrel, egy A4-essel, szóval egy kicsit lehet, hogy inkább az kéne, vagy olyan plakátot kéne, amire azt írják, hogy ehhez a plakáthoz az emberi kreativitás és képzés és szakmai tudás volt felhasználva. Lehetőleg pénzért, mert talán ez az, ami egy kicsit elcsúszik az egészből, hogy itt merre megy el ez a történet.
0: Ezek csak ugye a dizájnerek, de mennyi más szakma az, amit most egyáltalán nem tudunk kezelni. Tanulmány következik. 2026. júliusában világszerte megjelent zenék csaknem 40%-a AI-t használ. Erről fogunk beszélni. 40%. Erről beszélgetünk majd. 0735488888 írjátok le a véleményeteket.
3: Mindenről dumál.

0: a szívem, és most már nekünk is tele a szívünk. 9 óra 20 perckor Honey Beast-et és Paulinát hallgatunk, közben pedig felszalad a szemüldökön Piroska üzenetét olvasva, aki egyrészt segít nekünk, azt mondja, hogy a mici sapka a mütze, azaz a fejlődés szóból származik. Fejlődjetek ti is, lehetőleg Maros megyeieket is sorsoljatok ki. Szép napot írja Piroska. Drága Piroska, majd szólunk a random.org-nak, hogy centízze be, hogy kik a Maros megyeiek, ugye egy játék alkalmával. Valószínűleg sokkal több marosvásárhelyi vagy marosmegyei játékosra van szükség. A szerencse egyébként előbb-utóbb valószínűleg mindenkit utol ér. Na de vissza éjjel zenékhez, ugye?
1: Így van. Ugye arról van szó, és még miatt neki fogunk itt az SMS-eknek, meg a zenéknek, meg mindenfélnek, hogy még egyszer mondjuk el, lemaradt valaki. 2026. júliusában, július, az 3 hónappal ezelőtt volt, világszerte megjelent zenék, csak nem 40%-a AI-t használ. Jó, ez nem azt jelenti, hogy AI által generált zenet, ezt ne értsük félre, csak hogy van benne egy szóló, van benne egy szakasz a dalszövegben, van benne egy kis ötlet, amit mondjuk az AI generált, de hogy maga az, hogy mesterséges intelligencia ennyire benne van a zenében, ez már egészen elképesztő. Most, hogyha AI zenére gondolunk, akkor egyértelműen kétpólusú dolog, vagy van az, aki ricar és reszeli a gitárját, ezek a zenészek, úgymond, és van az AI zen, amit full AI által generált zene. Ezeket most már azért nagyon nehéz elkülöníteni egymástól is.
0: Jaj, nagyon, és én egyébként pont azt olvastam ma reggel, vagy hogy egyébként forró téma ez is, hogy olyan alkotóknál is, már egyre többen vannak egyébként az élő húsvér alkotók közül is, ugye, akik valamilyen úton, módon, mint annak idején, nem tudom, az autóció megjelenésekor, mint eszköz használják most az AI-t, hogy ők is kötelesek valamilyen úton, módon feltüntetni a kész produktumban azt, hogy igen, ha nem is AI generálta, de hogy az AI által szerkesztett tartalmat hallgat az emberi fül, mert ha nem, egyébként itt elbeszéltük zene alatt, ugye én meséltem nektek más srácok, de akkor hangosítsuk ki, hogy én konkrétan a mai téma vagy témára való felkészülés alatt jöttem rá, hogy néhány hónappal ezelőtt egy olyan dal, amit beajánlott nekem az Insta, a Facebook, én már nem is tudom mi, story dalként, és én azt nagy örömmel bebigyeztettem, kiderült ma reggel számra, hogy tehát ez egy AI dal volt, és eskü észre nem vettem.
2: Igen, ez a másik, hogy pont ez a szürke zóna, hogy még amíg utolérte volna a szabályozás ezt, hogy fel kell tüntetni, vagy úgy, ahogy az a többi vizuális műnél, vagy plakátnál, vagy bárhol, vagy videónál most már azért kellene jelezni, kellene, fontos, tehát, hogy itt tartunk, kellene, de nem biztos, hogy megtörténik, úgy most már a zenékben is, és az a durva, amit te mondasz, hogy én is jártam így, hogy ment egy playlist, amiről úgy generáltam maga után a dalokat, a szolgáltató, az streaming szolgáltató, és jött egy jó szám, olyan jó bánatos hangja volt a csávónak, rendesen együtt is éreztem bele, éreztem a bánatát, meg én is kezdtem gondolkozni, én is éreztem már így magam az életben, hogy elvitt egy irányba rendesen, ahhoz, hogy puff, messze neked balról derültékből mosógép, az egész csak egy processzor munkája.
1: Igen, és nagyon jó hang, amúgy nagyon jó hangok vannak. Nagyon jó hangok vannak.
0: Igen, csak tudod mi a baj, épp ma reggel beszéltük el, hogy az a baj ezzel, hogy az AI ilyen baromi szexi férfi-női hangot, ezek a gyönyörű, rekesztett, mély, nagyon bluesos, nagyon jazzes hangokat így bedobja, hogy ezután meghallasz valakit, ugyanilyen hanggal, és tényleg valódi torokhangból, vagy hangszálainak köszönhetően letolni egy ilyen dalt, és már nem, tehát hogy szkeptikusan állsz oda.
2: Képzeld el, annak idején egy Vicky Dál, vagy Deák Bél, vagy Charlie, Horváth Charlie megszólalt, hogy gyanús nekem.
0: Hát vagy nézzetek meg Olá Ibolya hangja, mennyire szép és szeretető és szexi a maga módján, a maga rekedtségével. Hát ha most valaki meghallgatja Olá Ibolya hangját, és úgy, hogy tudja, hogy van AI, és ezelőtt nem ismerte az ő hangszínét, lehet, hogy jogosan tenni fel a kérdést, hogy élő embere.
2: AI Ibolya.
1: Például, igen. Na, hát akkor mindenféle véleményt leírhattuk, 0130-54-88-88, veszel el nektek az élményből, hogyha mondjuk rájöztük arra, hogy valami AI generált is van a zenében.
3: Mindenről dumál.

0: 0928, ezt írja előttünk a digitális kijelző, és egyébként abban biztosak lehetünk, hogy az imént hallott nagysláger az azért nem volt egy AI generálta dal. Annak ellenére, hogy ugye Szili korábban említette, mert hogy AI zenékről és az azokkal kapcsolatos problematikákról beszélgetünk, Szili korábban említett már néhány számot, én itt hadd idézek nektek szó szerint néhány adatot, ami szerintem azért nagyon-nagyon ijesztő. Hogy nézzétek meg, például idén, januárban napi 60 ezer volt, feltöltés volt AI generált a zenék szempontjából. Előző év novemberében ehhez képest még csak 50 ezer per nap, ami izgalmas, hogy 2025 januárjában, tehát egy évvel ugye a mostani 60 ezres adathoz képest 10 ezer. És kezét csókolom, akkor még nem beszélünk arról, hogy mondjuk mit tudom, mi volt másfél-két évvel ezelőtt, amikor ugye az egész elkezdte felütni a fejét. Most ott tartunk, hogy napjainkban 75 ezer, napi 75 ezer olyan dal van, ami valamilyen úton módon AI generálta. Tehát ez a 44%-ot mondtál ugye a legelején.
1: 40%, igen. De 40. Hát az össz megjelent dal, amiben részt vesz az AI, tehát nem is feltétlenül AI generált.
2: Meg a másik az, hogy itt a különböző platformok különböző attitűdet mutatnak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát például míg egy Spotify-on egy egész albumnyi anyag fent van, vagy akár YouTube-on, ahol ugye mi jól tudjuk, hogy minden van, addig van olyan platform, a Deezer például szűrni akarta ezt a dolgot. És azért kellett szűrje, mert nagyon sokan jogdíjakat szedtek be olyan munkából, ami nem is munka volt, hanem hát generál igen, dolog volt. Igen. Tehát jóformán totál csalás, átverés, mert úgy töltötte fel, mint a saját zenéjét. Mert az, hogy valaki kiás, azt mondja, gyerekek, becsülettel, én egy programozó vagyok, jó promptokat tudok adni egy gépnek, és én ebből szeretnék zenét csinálni. Oké, rendben, becsületes voltál, szeretünk vagy nem szeretünk, el lehet dönteni. Uh-huh, de az, hogy valaki előáll, hogy hát egy gyerekek, olyan albumot írtam tegnap este a hálószoba sarkában, köcsük felézzük
1: volt, meg, 40 percem szabad.
2: Jöhetnek a jogdíjak, mindenki szeretni fogja, és közben pedig tényleg csak gépről van szó, az már egy másik szintű gazemberség, bocs, de ezt kell mondja.
0: De biztos, hogy gazemberség, engedje meg, akkor én legyek egy kicsit az ördög ügyvédje. Tehát ha valaki ugyanúgy rászánja az időt, és mit tudom én, megadja a maga ügyes kis promptjait. Nem lehet azt mondani, hogy nem dolgozik a feladat, nem néz ilyen csúnya az élet.
1: De ez bocsánat, nem csúnyán akartalak nézni.
0: Mindjárt fül a bakoncs, én már látom. Szóval tényleg az ördög ügyvédjét játszom. Tehát ha valaki ugyanúgy rászánja az időt, és hogyha valaki, én például tudom, hogy nyomorult ChatGPT-nek mennyi konkrét promptot kell adni, hogy tényleg azt csinálja, amit az ember hiánya akar, elvisz mondjuk alsó hangon fél órát, egy órát az adott személyi életének az idejéből, ennek a végeredménye lesz egy AI dal, amit ő feltölt. Én nem azt mondom, hogy teljes áron, meg teljes értékű, nem tudom, anyagi juttatása, de például az ő munkája ilyenkor nem akar egy kicsit, mármint az gond, ha az is valamilyen formában honorálódik?
2: Nem gond, az csak ne nevezzék zeneszerzésnek, mert itt pont ez volt az én problémám, hogy nem volt megmondva, hogy mi az. Tehát addig, ameddig nyílt kártyákkal játszunk, még el is tudom fogadni, létezzen, szeresse, aki akarja szeretni, de csak tudjam, hogy mi az.
1: Nekem gond. Én megmondom őszintén gond. Addig, amíg a zenészek jogdíjakból banikat kapnak, azért, mert valahogy eljuttatják végre egy rádióhoz, aki végre lejátsza a havi háromszor, és kapnak érte banikat, és belefektetnek több ezer lejt az ő stúdiózás legyen, és ez csak a stúdiós része. Ott van mellett a dalszerzés, ott vannak az éjszakák, ott van a tanulás, és nem vegyük előre a hangszertanulást, a 10 év befektetett munkát, pénzt, stb. Ehhez képest egy prompt azért ne kerüljön már pénzbe. Tehát, hogy nem tartom fairnek, hogyha valaki 20-30 évet beleül a zenébe, és ugyanazon a szinten van, mint aki azt mondja estére, hogy hát végül is jön, elvégeztem
0: hát
1: az IT
0: szakot. Hogy ugyanazon a szinten kell lenni, de hogy valamicske jut és járna annak is, aki mondjuk ilyen formában dolgozik a dalszerzésen. Ez ugyanazt tudod, hogyha megnézzük, mit tudom, egy alkotói folyamatban, X személy foglalkozik azzal, hogy konkrétan megkomponálja a zenét, és mondjuk másik személy foglalkozik azzal, hogy hangszeren lejátsza. Menjünk csak klasszikus zenei vonalon. Kapsz X fizut, mint zeneszerző, ennyit, és kapsz X fizut, mint ugye nem tudom, prímás, vagy csellós, vagy zongorista azért, hogy le tud játszani a dolog. Az nem baj, ha a két fizetés nem egyforma, csak valamilyen úton, értelek, módon mindenki megkapja magát. Közben az órára
2: ezzel
0: nézek, hogy fogjam be a szájam, ugye?
2: Egy baj van, ez egy Mozartnak nincsen revolútja. Innen folytatjuk, írjátok meg, mi a véleményetek.
3: Székelyföld velünk éte. 3 szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagá.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szálloda a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
7: Mitől bömbi a bömbi?
8: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
9: Szilvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét slágere.

0: Na, néhány zene. Na, fel vagyunk pöccölközve. A kérdésem, de most őszintén kérdésem
1: az, hogy... Már a kérdésedre volt.
0: Hát most tartsunk össze. Gyere, végre egy oldalon állunk, Endre.
1: Az AI írta ezt a kérdést?
0: Igen, igen, igen. Most itt be is zárom a ChatGPT. Na, azt akartam kérdezni, hogy nektek, hogyha, ha megtudjátok, hogy AI által generált zene, úgyhogy nem tudtátok és csak úgy feldobta a Spotify, elvesz az értékéből?
2: Hát ez most panyarcsavar, mert konkrétan itt vagyok húsvér élő példaként néhány perccel korábban, vagy egy órával ezzel.

0: felírni a telefonon a képernyőt. Szóval
1: ti nagyon haragszatok az AI zenére.
2: Nem az AI zenére haragszunk, mert oké, csinálják, akinek erre van kedve, de én arra haragszom inkább, hogy tényleg azt akarjuk megint elérni valahogy a világszinten egy picit, hogy ez akkor a zenészektől elvegye a munkát. És a zene az nem munka olyan szempontból, hogy a művészettől, tehát egy festmény sem lett soha olyan festmény.
1: Az alkotás minősége és miensége és ténye egyáltalán is szerintem parkolópályára került teljesen. Ja. Itt maximum, mint akár commerce, vagy akár nem tudom, szórakoztatóipari termék, hogy mint elfogyasztandó termék állja-e helyét, vagy sem, itt lehet vitázni, de hogy nem alkotás, az a szerintem mindannyian egyetértünk.
0: Nem, sőt, és akkor legyen feltüntetve, vagy nem az. Tehát például a kajában szeretitek, ha írja, hogy mennyi a szintetikus anyag benne, vagy festékanyag, vagy stb. Vagy normális, hogy tudjunk róla. Hát, hogyha a zene a lélek tápláléka, akkor miért nem tüntetjük fel, hogy úgy, ahogy az E654-es festékanyagot feltüntetik, amikor eszed a nagyon finom szörpödet, vagy akármilyen jégkásádot lilára festve, akkor miért ne szerepeljen ez is, hogy felvont. Az más, mész egy liftbe, vagy egy plázába, szól a háttérzene, ott olyan zenék vannak. Ott jó, oké, menjen, nem zavar, de ne üljek be egy filharmoniai koncertre, hogy a végén derüljön ki a műsorfizet utolsó alapján, hogy ez egy AI zene.
1: Engem csak most van egy ilyen kicsit irreális ellenpéldám, de ilyen alapon akkor nézd meg, ha már lelki táplálék és a lélek táplálék, akkor az összes Bibliában leírt történetnél, hol van az a lábjegyzet, ami igazolja, hogy valós-e vagy sem, az, ami ott elhangzik és elolvastatik.
2: Hú, hát az egy merevek kanyarul, kicsit elhúzott a 4G.
1: De komolyan, tehát az is valamilyen szinten egyfajta alkotás, csak nem zenében, hanem sztoriban mesélték.
0: Egyek szerint azért jó ez, mert ők tudják és hiszik, hogy nem ember írta, csak nem AI.
1: Mert azért nem, na, tehát a bibliai sztorik alapjául, hogyha vesszük egy-két példát, az azért ott konkrétan elmesélt történet. Na, nem tudom, jó vita ez, meg úgy egyáltalán. Lássuk nektek, mi a véleményetek, 07 30 54 88 88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas!

0: AI zenéről beszélgetünk, és még nem is hallgattunk egyet se, sőt, még nem is bontottuk ki rendesen a témát, úgyhogy szerencsére még van egy egész óránk hátra, úgyhogy maradjatok.
1: Lehet az AI könnyebben megtanul zenélni, de úgy nem téved, mint az ember, az biztos. Lehet, hogy ennyi szépség még megmarad az emberi tényezőbe is, hogy minél többet kell tévedni zenészek, hogy tudják, hogy nem gépek vagytok.
2: Na igen, lassan itt tart a világ. Mindeközben 07 30 54 88 88, egészen izgalmas kis vita kezd itt kialakulni nálunk a stúdióban. Gyertek, csatlakozzatok ti is, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Megyünk tovább, meghallgatjuk a legfrissebb 10 órai híreket, aztán innen folytatjuk.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat. Most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van. Amigo.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan.
11: Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen.
10: 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro.
11: Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
12: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
11: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rákcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Tegnap Călin Georgescu apósát körülbelül 5 órán át hallgatták ki a Dicot székhelyén, a kihallgatás utáni távozáskor pedig erőszakos incidens történt az épület előtt. Az RMDS nyitott arra, hogy megszavazza Lucian Niculescu miniszterelnöki kinevezését, de szinte biztos, hogy nem vállalnak majd szerepet az új kabinetben, véli Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. A következő órákban nagy részben tiszta lesz az égbolt, csapadék nem várható a mai napon. Jó napot kívánok, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Örökségből jövő mottóval indul útjára a 17. Székelyföld napok, amely ismét egyetlen közös kulturális térbe kapcsolja Kovászna Hargita és Maros megye közösségeit. Az október 9-e és 18-a között zajló nagyszabású rendezvénysorozat célja, hogy a hagyományokat ne csupán megőrizze, hanem élő erőforrásként tegye a jelen és a jövő részévé. A program kínálatban a népi kultúra és a kortárs művészetek egyaránt helyet kapnak, bemutatva a térség szellemi és művészeti sokszínűségét. A rendezvényekkel kapcsolatban a további részletek és a pontos műsorrend a székelyföldnapok.ro oldalon érhető el. Tegnap Călin Georgescu apósát körülbelül 5 órán át hallgatták ki a Dicot székhelyén, a kihallgatás utáni távozáskor pedig erőszakos incidens történt az épület előtt. A Digi24 tájékoztatása szerint Călin Georgescu egyik támogatója, egy 50 éves férfi zászlót lobogtatva szóváltásba keveredett az újságírókkal, majd a rendőrség tájékoztatása szerint egy fémtárggyal megütött 2 újságírót. A rendőrség a gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vette, az ügyben büntető eljárás indult testisértés, fenyegetés, valamint a közrend és a köznyugalom megzavarása miatt. Az RMDS nyitott arra, hogy megszavazza Lucian Niculescu miniszterelnöki kinevezését, de szinte biztos, hogy nem vállalnak majd szerepet az új kabinetben. Kelemen Hunor a szövetség elnöke kihangsúlyozta, hogy az elveikkel ellentétes lenne egyetlen hét alatt egyik koalícióból a másikba átülni. A párt ennek ellenére kívülről támogathat egy szociáldemokrata párt köré épülő kormányt, amennyiben a liberálisok is hozzájárulnak a beiktatáshoz szükséges hiányzó szavazatokhoz. Az RMDS elnöke egyúttal határozottan elutasította az előrehozott választások ötletét. Csoma Botond, képviselőházi frakcióvezető, a párt szóvivője korábban arról beszélt, hogy az AU-ral és az SOS Romániával továbbra sem hajlandóak semmilyen tárgyalásba bocsátkozni. Ezzel együtt komoly felkészült diplomataként jellemezte a kijelölt kormányfőt, de elmondása szerint még meg kell vizsgálniuk, hogy milyen kormányprogrammal indulna a politikus, és hogy miként állhat össze a parlamenti többség. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Rigmányi Eszter, maradjanak velünk.
2: Románia 1-0-ra kikapott Svédországtól a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén, így negyedik találkozóját is pont nélkül zárta. A bukaresti mérkőzés egyetlen gólját a 13. percben Viktor Gyökeres szerezte. A románok a szünet után több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak egyenlíteni. Románia így pont nélkül továbbra is sereghajtó a csoportban, és 2 fordulóval a vége előtt 4 pont a hátránya az osztályozót érő 3. helyhez képest. Novemberben Lengyelországot kell legyőznie, hogy megőrizze bennmaradási esélyeit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén Nagyszombaton. Az első félidő gól nélkül zárult, majd az 52. percben Tóth Milán megszerezte első válogatott beli gólját. Az ukránok a 83. percben egyenlítettek, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált, ugyancsak először a nemzeti csapatban. A magyar együttes ezzel visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért, és pontos 3 pontot szerzett. Márko Rossi csapata november 14-én Grúziában folytatja.
1: Csíkszeredában és környékén a következő órákban tiszta lesz az égbolt, a hőmérsékleti értékek nagyjából 5 és 16 fok között mozognak, majd délután legtöbb 20-21 fok lesz, este 8 órakor pedig 14 fokot mérhetünk, csapadék nem várható, a híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
0: Most pedig.

0: jó napot mindenkinek, folytatódik a műsor, és még egyetlen egy óránk hátra van, sőt, nyereményünk is van Marosvásárhelyen a Supermarket felajánlásával. Egy darab 100 lei értékű vásárlási utalvány keresi a gazdáját.
1: Gyertek, játszatok velünk, regisztráljatok. Berecki Szili, Nagy Endre és Máté Kincső jön ma is a mai műsor utolsó órájában, és még mindig veletek, gyertek ti is.
2: Csákó Mákó fejünkön a szülinapi papírcsákó, megy tovább a szülinapi buli jó zenével, RCT Adam Levine együtt. Itt a Locked Away, nem zártunk el semmit előletek.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem.

0: 10 óra 10 perc volt, csak szólunk ezt egy utolsó pillanatban. Nem, mert arra gondoltunk, hogy egy kicsit lekeverjük, amit le kell, hogy csípjük el a 10-10-et, és még sikerült is. Vidám kedd reggelt kívánunk. Kedd van, ugye? Ugye kedve? Igen, gyűlésnap. Kedd reggelt délelőttöt kívánunk mindenkinek. Szervusztok! Hadd meséljük el, hogy milyen szuper zsenomenál, hát ma el vagyunk kényeztetve. Szuper zsenomenális ajándékot kaptunk. Sütikéket egész pontosan itt a rövid kis szünetünk alatt, amíg a kolléganők ugye a friss híreket tolmácsolták felétek. Hát, ettetek már, megvan ez az Eclair Funk?
1: Megvan.
0: Igen, persze, igen. Ettetek olyan változatot, amiben csokis krém van. Tehát nem csak a tetején van csokival leöntve.
2: Na, meg képzeljétek. Igen,
0: képzeljétek. Ott van kint a hűtőben, és csak azt várja, hogy vége legyen a mai műsornak.
1: Hogy mondta,
2: ez a csokis krémnek a rejtője.
0: Jaj, jó Isten, de az a baj, hogy te az alvás tésztára is valami hasonlókat. Hát reggel a kakaós kávé szüpürcsölés közben is valami hasonló hangok jöttek ki belőletek. Szóval na, nagyon vagányak vagytok, és nagyon szépen köszönjük annak a bácsinak, aki behozta nekünk ezeket a finom sütikéket. Olyan gyorsan jött és ment, és el is szaladt, hogy nem volt alkalmunk személyesen találkozni vele, de köszönjük szépen a süteményeket. Nagyon guszták lesznek, biztos vagyok benne.
1: És biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyáltalán műíze, mint a zenéknek, amiről beszélünk már lassan több mint egy órája, mert hogy AI generált zenéket tematizáltunk, és úgy néz ki, hogy van, aki nagyon ellene van, van, aki szeretné, ha szabályozva, vagy legalább bejelentve lenne, hogy mi az, amit fogyasztunk, mások pedig már saját használatra is készítenek ilyesmit, akár otthon is lehet, csak be kell írni, hogy mit szeretnél.
2: Igen, na. Hallatszik, hogy nagyon ellene vagyok ennek az egész dolognak, viszont vannak kivételek, és például az SMS így egyből így pofán vert, azt írja nekünk Robert, sziasztok, én már használtam mesterséges intelligenciás zenét írni, és kellemesen csalódtam a párom születésnapjára, és sokkal meghatóbb volt, mint egy csokor virág.
0: Azaz.
2: Hogy az, amikor mondjuk tényleg arról van szó, hogy van egy közös életetek, egy rengeteg közös élmény, rengeteg közös dolog, ami mondjuk csak kettőtökre tartozik, és egyszerűen zenébe szeretnéd kifejezni, és nem vagy az az ember, aki meg leül, és akkor egy papíron megírja a zenét, és veszi a gitárját, és elgitározza neki.
1: Azt mondod te nekem, hogy most már azok is tudnak csajozni zenével, akik nem tanultak meg gitározni.
2: Persze. Hey, amúgy most igen.
0: Persze, de egyébként ez a része is.
2: Te vagy drága rózsaszá.
0: Kicsit sajnálom, hogy Robert üzenete ideje korán érkezett, mert be kell valljam nektek, számra ez volt a legütősebb ellenérve. Tudtam, hogy ti nagy zenészek vagytok, ti aztán itt pörölni fogtok az AI zenével. Gondoltam, hozok valami ütős érvet, és pont ezt akartam volna mondani, hogy vannak ilyen nagyon szerethető internetes short videók, tartalmak egyáltalán, ami arról szól, hogy 30. 40. házassági évfordulóra akár a pár, igen, megkéri az AI-t, megadja a promptot, és összedob egy olyan dalt, aminek nem az a lényeg, hogy piaci értéke legyen, meg blablabla, hanem nemes egyszerűséggel egy kedves gesztus.
2: Jó, én ezzel most úgy vagyok, személy szerint nagyon értékelem, és tényleg vannak párok, ahol ez nagyon jól működik, csináljátok is. Erre engedélyt adunk.
1: Szabad. Azt javasolnám, hogy a 30. évfordulóra a párnak az AI készítsen egy dalt a titkos böngészési előzményeiből.
0: Nagyon jó.
2: Mondani, hogy ilyen esetben én még mindig sokkal jobban érték. Valami nekem az emberi tényező az nagyon fontos mindenféle művészeti ágban. Hogyha az ember ahhoz ért, hogy rajzol egy szép virágocskát, akkor inkább szép virágocskával kívánjunk boldog születésnapot, mint egy AI zenével. Ha ahhoz ért, hogy ír egy verset, akkor inkább írjon egy verset. Ha ahhoz ért, hogy kifesti a szobát, akkor festsek inkább a szobát is, boldog szülinapot.
0: De mi van, ha nem ért semmihez, vagy nem feltétlenül
2: valami
0: maga művész akar
2: érzéke
0: alkotni,
2: mindenkinek van.
0: Hanem mint egy jó poén, egy kedves geg, egy közös meghitt pillanat, ez bedobja a közösbe. Nincs ez semmi baj szerintem.
2: Nem mondom, hogy baj van vele, csak azt mondom, hogy az emberi tényező ebből is egy kicsit kiesik.
0: Az tény és tagadhatatlan, és ez lett volna önmagam ellenérve is, hogy vannak viszont olyan videók a neten, ahol mit tudom, köszönöm szépen, te vagy a jobbik fele, hogy 18 esztendős fiatal srác odáll, és édesanyjának megírja, és életében először egy szál gitárral el is énekel egy olyan dalt, amit ő írt, ő szerezte a zenét hozzá, és tény, hogy ez ezerszer meghitte meg személyesebb ajándék is tud lenni. Nektek mi a véleményetek? Továbbra is ez a kérdés 07 30 54 88 88.
3: Mindenről dumál.

0: Szakács Gergő, elkezdgem. 10 óra 22, nem cserégetjük a betűket, hanem mesterséges intelligencia által generált zenékről beszélünk. Azt írja Norbi nekünk a témához. Szép jó reggel, sziasztok! Nem mondanám, hogy nagy tehetség az a zenész, aki AI-t kell használjon. A következő AI villantás az AI színész, írja itt, hogy Tilly Norwood, nekem ez még teljesen új, megképzelhető, hogy van AI színész, akit így hívnak. Lehet, hogy csak egy poén. Hát egyre ijesztőbb ez a világ. Igazából én is használom közben, ha őszinte akarok lenni, de egyre jobban meglepő és kiábrándító, írja még Norbi.
1: Nagyon durva ez az egész. Én nem félek egyelőre hosszú távon, de elolvasom mindjárt Rokmanac üzenetét, csak akkor meglátjátok, hogy miért. Azt írja, hogy én sem értek egyet azzal, hogy E.I. Istvánka által generált tartalom jogdíja legyen jutalmazva. Elmondom, hogy az egyik barátom kísérletezik egy online rádió adóval, ami teljes mértékben E.I. működtetésű. Igen, E.I. generálja a zenét, a műsorvezetők beszélgetése is E.I. generált, és teljes tartalom E.I. generált, amúgy egy hete már élő egyenes adásban sugároz a neten. Akkor minek elvégezni az iskolát, minek időt, energiát pazarolni bármire is ember, mikor elég, hogy megtanulj írni, olvasni, aztán ereszed a promptokat. Nagyon nem jó irány ez így. Írja nekünk Rokmalac. Egy, hogy légy szíves, küld el, én kíváncsi vagyok erre a linkre, tehát hogy belehallgatnék, akár mindig magánszemély a rádión kívül. A másik dolog pedig az, hogy soha, higgyétek, lesz ennek egy trendje, 5 év múlva ez az egész lejárt ott.
2: Jaj,
1: a francba.
2: Jaj, 5 év se kell. Fél év, egy év. Csokolom.
1: Hogy úgy kifut, nem fogod nézni a filmeket, mert nem ember van mögötte, nem hallgatod a zenét, mert nem ember van mögötte. Milyen koncertre mész? A koncertre nem a zenéért mész el mai világban már, hanem azért, hogy lássad a színpadon azt az ideált, aki neked a zenét jelenti. És nem azért mész el koncert. Ez kifut, nem kellett szerintem egyáltalán félni.
0: Hogy fogja az AI kidobni neked a pengetőjét koncert végén? Tehát vannak ilyen problémák, amiket nem lehet megoldani. Lesz egy ilyen pengető kilőpő automata majd a végén, és majd elkapja
2: a kiadása. Most után egyébként azt is megoldják valószínűleg, ha más nem hologramokkal, tehát azért szépen ügyesen folyamatában alakul a világ technika és technológia szintjén egyaránt. Én inkább azt látom, hogy pont, emlékszik valaki, bárki is még a Hacktra Girl-re csokolom. Tehát, hogy ezek tartanak
1: én
2: körülbelül... úgy tudtam, hogy ezt fogjátok mondani. Na, szóval, hogy tényleg nem,
1: most sem mondod, meg is
2: nem tartanak olyan nagyon-nagyon sokáig ezek a történetek, főleg azért, mert mióta ember az ember azóta azért szereti az alkotás folyamatát, magát, és nem azért vannak alkotók első körben, hogy mi befogadók, fogyasztók élvezkedjünk, örömködjünk, hanem azért van, mert még ember az ember, addig lesz olyan, aki meg akarja mutatni magát, aki ki akar mondani igen saját magából valamit.
0: De milyen jó, mert itt is belementünk az oximoronba, azt írja a hallgató, hogy a mesterséges intelligencia élő műsort. Hát hogy lehet az? Ez az, amikor leplébe keltek egy rockoperát, csak akkor megkérdeztem, hogy ez most se nem rock, de se nem opera, az biztos.
2: Igen, viszont hogyha már rockmalac, meg egyáltalán alapjáraton ez az AI rádiózás, hát mi magunk is beszéltünk valamikor néhány hónappal ezelőtt, ugye reggeli műsorban arról, hogy már próbálkoztak nagyon nagyok is ilyen típusúval, és elkezdett AI kamu híreket gyártani, igen, meg önálló életet élni műsorgyártás közben, úgyhogy ha hiteles információt szeretnétek bennünket, hallgassatok, csak ezt akarom mondani. Andrea üzenete. Az a baj, hogy az ember inkább meghallgat egy AI zenét, mint hogy olyat hallgasson, ami borzalom. Az a baj, hogy a mostani valóság sok olyanokat jutatnak tovább, és olyanokból csinálnak sztárt, hogy csak nézel, hogy ez is zene. Sajnos a mai fiataloknak ezek számítanak a vagány zenéknek, írja Andrea.
1: Igen, sajnos ez előbb-utóbb elérkezik hozzánk. Azt nézem, hogy közönök belefér egy üzenet. Imre azt írja nekünk, kedves rádiógaga szerkesztők, nehéz lenne felsorolni azokat a zeneszámokat, amiket megvásároltam, épp azért, hogy támogassam a műművészeket és a szerzőket. Azt is megjegyezném, hogy ezt éveken keresztül vásároltam, szerencsére változott a helyzet, mert régen meg kellett venned egy vagy két zeneszám miatt az egész CD-t. Most már kiválasztod a zeneszámot, ami tetszik, és csak azt kell megvásárolod, írja nekünk Imre. Amíg ilyen emberek élnek a földön, nincsen veszve a művész szakma. Én azt gondolom, úgyhogy még folytatjuk, van egy csomó SMS-ünk, írjatok ti is, 0-30-54-88-88.
3: Mindenről dú.

0: Fél tizenegyben járunk a kedd délelőttben, fél tizenegynél, a kedd délelőttnél, délelőtt van, reggel van, még van egy kicsi időnk az AI zenékről
1: beszélni. Az AI nem tudna csinálni.
0: Na ez az, de vigyázz, ma az is lehet, hogy AI vagyok, és szándékosan bakizok, hogy tűnjön úgy, mintha élő lenne mindaz, ami történik ebben a pillanatban. Én azt szeretném, ha megengeditek, egy pillanat erejére tényleg csatoljunk vissza Andreának a korábbi üzenetéhez, ugye, ami még zene előtt elhangzott, ő volt az, aki azt mondta, hogy inkább hallgat meg egy-egy AI zenét, mint sem például azokat a slágereket, amit mondjuk a mai fiatalok szeretnek. Nagyon egyszerűen szerintem, vagy na, az én szubjektív véleményem nagyon fontos ennek kapcsán csak annyi, hogy ez valahol az élet és a természet rendje, hogy most azt mondjuk, hogy bezeg a mai fiatalok zenéje, azok olyanok, annak idején, mikor jó apáink hallgatták a rock and rollt, akkor valószínűleg az ő szülei mondták azt, hogy jaj, a jóféle, nem tudom, milyen muzsikához képest az milyen. Valószínű az, amikor az élőfaktort kiütjük az egészből, sokkal többet nyom a latba, mint sem, hogy műfajilag ki milyen referenciával rendelkezik, vagy milyen típusú zenét egyáltalán szeret hallgatni.
2: Én is szeretnék reagálni erre.
0: Azt írja valaki névtelen, gyere, reagálj erre. Szerintem az AI zene egy darabig jó.
2: Hát egy darab, mögé is egy 10 másodperc is egy darab.
0: Egy másodperc is egy darab.
2: Egy másodperc is egy darab. Nem, vannak amúgy csak azért kicsit magamat is megcáfoljam, néha szoktam hallgatni AI zenét. Vannak nagyon-nagyon-nagyon jó feldolgozások, bizonyos dalokat feldolgozni teljesen más új stílusba. Mit tudom én, egy ilyen poposabb dalt feldolgoz bluesba, vagy egy rock and rollba, vagy valamiben. Az AI, és vannak nagyon jó megoldások, inkább arra értem, mert hogy amúgy kreativitást adhat zenész embernek, legalábbis zenészfüle igyekszem hallgatni, hogy egyszer leüljek, és akkor kipróbáljam én is, hogy hogyan tudom átalakítani.
0: Hozhatok egy jó példát, nem feltétlen feldolgozás, legalábbis legjobb tudomásom szerint, de hát én mennyire is sem értek hozzá. Szóval, hogy emlékszettek, meséltem arról a dalról, ami egy kicsit úgy csőbe húzott engem is. Én nagyon örülnék, ha egy kicsit belefülelnék, ha van kedvetek. Főleg azért is, mert persze. Ott van egy top 10-es listán a legtöbbet hallgatottak közt. Eddigem, ha a gombok minden készen, kész. Minden kész van, adhatom persze. Be a jó muzsikát.
1: Milyen szomorú ez az AI.
0: Figyelj be, if you don't like how I talk, I'm gonna keep on talking and walk my
2: own.
0: Abszolút nem rossz. És azért is gondoltam, és le is veheted egy picit, Endre, azért is gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit erről, nem azért, hogy igazoljam saját önöm bunkóságomat, hogy nem tűnt fel, hogy mondjuk AI zenét hallgatok, hanem hogy a valóságban vannak ilyen előadók, ilyen vagány, szexi, rekettes hanggal, ennyire baromi jó dalszöveggel, ennyire jó, szépen megkomponált dallal.
1: Rájöttem, hogy mire jó az AI generált énekhang. Nincs lelkifurdalásom, hogy rádumálok.
0: Na ez igaz.
3: Abszolút, nem érdekel.
0: Ezek, ha egy Teddy Swims lenne a háttérben, én is befognám a lepillesen.
1: Nem érdekel, miről énekelsz, milyen érzéseid vannak, mit hamisítasz itt, az egész tiszta plaszt. Énekel, én beszélek rád, ameddig énekelsz,
0: addig fog beszélni. De te nagyon utálod, de közben te zenész ember vagy, Endre. Mondd azt, hogy ez nem jó.
2: Nem jó. Tudod, miért nem jó? Jó a fülnek, jól esik. Ez a commerce része, ez oké. Azért nem jó, mert ez ha Japánba gyártják le. Hát rá is fogok hangosabban, mert nem hallom magam. Tehát, hogy... Szóval, ha Japánban gyártod le ugyanezt a stílusú muzsikát, ugyanígy fog szólni, mint Amerikában, ahol egy kicsit az őshonosabb ez a stílus. Vagy akárhol a világon, teljesen máshol. Ellenben, hogyha ember csinálja, és mondjuk Japánban foglalkozik valaki ezzel a stílussal, tuti másabb lesz egy picit a hangzás. Másképp jön be az ember, jön egy kicsit, valahol egy kicsit több lesz a közép az orgonában, valahol egy picit az énekhangnál lesz egy plusz hajlítás, ami lehet, hogy annak a jellegzetessége. Ez nekem nagyon hiányzik. Mindenhol ugyanez lesz.
0: Igen, de te mi az élőzenélésről beszélsz?
2: Hát de mi a túlról, hogy más szól a zene?
0: Hát stúdió közegben ugyanezt meg tudják csinálni bárhol, a világ bármelyik
2: pontja. Nem tudják. Ezt mondom, hogy nem tudják. Hát ugyanezt nem fogja tudni sehol megcsinálni senki. Úgy, ahogy, és pont az hiányzik nekem.
1: Ahogy egy bosszanovában lebukik egy lagzis szaxis.
2: Például. Tehát hiányzik a cifrázás belőle.
1: Azt hiszem, hogy itt témára pontot kell tegyünk, pedig... Na hallgassál ügyesen, Menszi, elvették a villant ez a helyzet. Nálunk pedig úgy néz ki, megy tovább a nyereményjáték. Érdemes tehát figyelni a telefonokat, mert még egy nyereményjáték a mai adásban. Azért belefér, szülinaposak vagyunk, vagy mi a fene.
4: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Reklám.
1: Stressz?
2: Megvan.
1: Fáradtság?
2: Az is.
0: Akkor mi hiányzik?
2: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
0: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
2: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
0: Mert néha nem szabadság kell.
2: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
3: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket, vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
4: Építs karriert a Borbély szakmában. A Borban Akadémia gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
3: 0771 689 283.
0: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
5: Szeretnél egy Smart TV-t?
6: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
5: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
6: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Futószögállítás, gumicsere, részecske

0: Folytatódik a születésnapi játékunk, úgyhogy a 27. Rádió Gaga születésnap apropóján keresünk egy újabb nyertest.
1: Anna Máriát találtuk meg itt a lejátszási listánkon, illetve egész pontosan az ő sorszámát sorsolta ki nekünk a random.org, úgyhogy megpróbáljuk most elérni őt ügyesen telefonon, mert jó kis nyereménnyel készülünk, amennyiben ügyes ajándékot talál ki nekünk.
2: Lássuk, van-e már nála ilyen papír sípkürt, amit meg kell fújni szülinapi meglepetéspartin, bár szerintem olyan nagy meglepetés nem ér senkit. Halló, halló, Anna Máriához van szerencsénk?
3: Sziasztok, igen. Jó reggelt!
2: Szia, mint régi ismerősök, úgy köszöntjük, úgy néz ki egymást. Örülünk, hogy vonalban vagy, a szerencse téged választott ki, mert óriási szülinapi parti zajlik a Gaga házatáján.
3: Juppi! Jó szülinapot!
1: Köszönjük szépen! Drága Anna Mária, nincs más dolgod ahhoz, hogy tied legyen a jó kis nyeremény, mint sem, hogy kitalált, hogy melyik lenne a számunkra, a Rádió Gaga számára a legalkalmasabb, legszuperebb ajándék. Van-e ötleted, tipped?
3: Hát, szerintem lenne pár.
2: Soroljuk fel.
3: Hát, egy jó nagy vagány torta.
1: Igen, nagyon jó.
2: Milyen torta, mi legyen rajta?
3: Hát, én tudjátok, hogy képzelném el azt a tortát. Én úgy készíteném el nektek ezt a tortát, hogy mindegyikötöknek az arcképét ráraknám a tortára.
1: Ja, és végre kést döphetnék Endre arcába, ez vagány. Viccelek, Endre, szeretlek, viccelek, csak vicceltem.
0: Endre végre csókolózhatna saját magával.
1: Megcsinogathatnám a bajszodat egy késsel.
2: Én meg cserébe egy konyakos meggyel kinyomom a szemedet.
3: Ez sem hiányozhatna, ugye a torta enyém, mellé.
1: Ez az enyém, a pezsgő, ez nekem való. Szuper.
2: Így van. Marcipán szíri lesz rajta?
0: Nem,
3: mert túl édes, gondolom tartjátok ti is a vonalatokat, diéta, meg minden. Nem, ilyen jó kis, egészséges módon vinnénk a...
1: De nem mindenmentes torta lenne, ugye? Ezt nem szeretjük.
3: Nem, mindenmentes, nem. Mindenmentes, de hogy miből lehet a cukrot, azért visszavonnám.
2: Így van, Szili szeretne a tetejére szórni egy kis mazsolát, az mehet,
1: igen.
2: Ugye?

0: Voltál-e már ott?
1: Jaj, nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Szívesen, voltál-e már ott?
1: Nem voltam, na, nem voltam. Ideje.
2: Na akkor hajrá, látogass el az üzletbe, és bátran használd ki ezt a jó kis nyereményt, vegyél sok vagány dolgot magadnak, vagy akár a családnak. És akkor mi a magunk részéről még egyszer nagyon szépen köszönjük a fiktív ajándékokat, meg azt is, hogy itt voltál velünk. Legyen csodás
1: napod!
2: Én
1: is nagyon szépen köszönöm nektek, és viszont kívánom, sziasztok!
2: Szia. Köszi, szia, szia, szia!
3: Köszi a fiktív tortát, ez nem hízla, szép napod legyen!
1: Szia! Nektek is, szia!
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. 3.

0: Sofia.
1: Anna Máriának gratulálunk és köszönjük a finom tortát, meg a pezsgőt, végre Kincsi a kést belenyomhatta a képembe, már csak ezért megérte.
2: Köszönjük szépen ugyanakkor Zoltánnak is, aki még itt az AI zenés téma kapcsán azt írja, hogy az újságíró az írjon vagy vezessen műsort, a visszerelő vezessen vizet, az asztalos csináljon bútort, ablakot, stb. Mindenki maradjon a maga mesterségénél.
3: Nagyon jó, helyes, egyet értünk, köszönjük szépen, úgyhogy az AI zenét elfelejtjük, maradjunk a jó rockereknél és az igazi hangszereknél. Köszönjük, hogy itt voltatok ma, illetve köszönjük, hogy itt lehettem ma veletek, nagyon jól éreztem magam. Remélem, holnap találkozunk. Maradjunk ennyivel a mai napon. Utána aztán holnap pedig folytatjuk. Na, szevasztok, szép
2: sziasztok!
1: Után. Sziasztok!
4: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
5: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
6: Megvisszahangosítottam a rádiót.
4: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
5: Kérem, megjelenni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
4: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
7: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
4: Reklám.
8: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
9: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
10: Kész a 10 órai?
11: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Stressz?
14: Megvan.
13: Fáradtság?
14: Az is.
13: Akkor mi hiányzik?
14: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
13: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
14: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
13: Mert néha nem szabadság kell.
14: Csak egy jó kis wellness.
13: Thermal Wellness tusnád.
15: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Október 6-án nyílik meg az a pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők beruházásait támogatja, tájékoztat az RMDS. Tovább gyűrűzik a botrány az Egyesült Államokban egy félre sikerült kivégzés miatt. A továbbiakban is tiszta marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a csíkszeredai bíróság azt a 39 éves karcfalvi férfit, aki a gyanú szerint felelőssé tehető a Csíkdánfalván történt halálos balesetért. Ez még csütörtök este történt, a láthatósági mellényt viselő út szélén gyalogló három nő közé hajtott egy autós, egy 21 éves dánfalvi lakos pedig a helyszínen életét vesztette emiatt. Két társa könnyebben megsérült, a rendőrök pénteken fogták el a sofőrt. Október 6-án nyílik meg az a pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők beruházásait támogatja. Tájékoztat az RMDS. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani. A támogatott beruházások közé tartozik egyebek mellett a mezőgazdasági gépek beszerzése, új mezőgazdasági épületek építése, illetve a meglévők korszerűsítése, valamint a gazdaságban előállított termények tisztítását, osztályozását és tárolását szolgáló létesítmények kialakítása. A program emellett lehetőséget biztosít gyümölcs termesztő gazdaságok létrehozására és korszerűsítésére, valamint gyümölcsültetvények telepítésére és átalakítására is. A támogatható beruházások teljes listáját a pályázati dokumentáció összeállításához szükséges tudnivalókat az AFIR honlapján elérhető pályázati útmutatóban olvashatják az érdeklődők. Kihirdette az államfő a romániai medvepopuláció szabályozásáról szóló törvényt, ez pedig idén csaknem 950 barna medve kilövését engedélyezi megelőzési és azonnali beavatkozási céllal. A jogszabály kihirdetését több hónapos jogi és politikai vita előzte meg, emiatt viszont szakemberek és helyi tisztségviselők arra figyelmeztetnek, hogy a hátralévő kevés idő miatt szinte lehetetlen lesz teljesíteni az idei keretet. Az RMDS által kezdeményezett szabályozást ugyanakkor azért tartják fontosnak a szakemberek, mert a legfrissebb felmérések szerint Romániában él Európa legnagyobb medve populációja, az állatok túlszaporodása miatt pedig az elmúlt években drasztikusan megnőtt a lakosságot érintő támadások száma. Táncos Barna szenátor megbízott miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy már lassan egy éve kérték a megelőzési kvóták megduplázását, az idei és a jövő évre, mindezt pedig tudományos felmérésekre alapozták. Hozzátette, hogy a problémát csak egy hatékonyabb beavatkozással lehet megoldani, ugyanakkor ehhez populáció szabályozásra van szükség, és nem csak a veszélyes medvéket kell eltávolítani. Tovább gyűrűzik a botrány az Egyesült Államokban egy félre sikerült kivégzés miatt. A Tennessee-i halálsoron lévő Christina Pike két adag méreginekciót is túlélt, jelenleg válságos állapotban lélegeztetőgépen ápolják. Ügyvédje az ítélet életfogytigranra változtatását kéri. Tennessee kormányzója az év hátra lévő részére felfüggesztette az összes kivégzést, a helyi büntetés végrehajtás vezetője pedig lemondott. A hatóságok még nem adtak magyarázatot a kivégzés kudarcára, és arról sem nyilatkoztak, hogy terveznek-e újabb kísérletet. Csíkszeredában és környékén a délutáni órákban nagyjából 19 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor éjszaka nem lesz majd kevesebb 4-5 foknál, és ennyivel indítjuk majd a holnap a reggelt is, tehát egy kicsit melegebb lesz, mint az elmúlt napokban ilyenkor. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: És most...
6: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk egy újabb kedben és egy újabb délelőttben. István Szidónia, Győr Dávid, Csaba, a mikrofonoknál indítjuk a színes órákat.
2: És a kedved milyen?
6: Kedvem? Nincs gond, minden oké.
2: Nálatok a kedv? Jött veletek, vagy ment veletek a munkába? Vagy éppen oda arra a helyre, ahol most vagytok? Reméljük, hogy igen, és hogyha nem, lássuk, mit sikerül kihozni a folytatásból. Egészen 3-ig együtt rádiózzunk. Nyitjuk is az órát Olivia Rodrigo dalával.
0: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
20: Színes hírek,
0: helyi aktualitások,
20: interjúk,
0: játékok
20: és sok-sok nyeremény.
0: Ez a Színes Órák.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiogaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A kis amerikai üdvöske Miley Cyrus is az End of the World. Az előzőekben azt kérdeztem tőletek, hogy van-e jó kedvetek így ezen az újabb keddel? Hogyha nincs, Csaba, szerinted mit tehetünk ennek érdekében, hogy jobb kedvük legyen a hallgatóknak?
1: Adunk ajándékot.
0: Szerintem ez egy jó
1: üzleti ajánlat. Adunk ajándékot azért, hogy jobb kedvetek legyen, és cserében csak annyit kérünk, hogy egy ilyen képzeletbeli ajándékkal ti is lepjetek meg bennünket. Ez a játék hogy néz ki? Ha figyeltetek reggel, akkor hallhattátok. Hívunk valakit, akit kisorsolunk, és feltesszük neki az egyszerű kérdést, hogy te mit adnál a Rádió Gaga 27. születésnapján ajándékba? Miért csak virtuálisan? Miért nem tud egy ilyen torta mondjuk ide beérkezni tőletek egy szál gyertyával a közepén, de még azt se kell. Nagy dolog.
0: Én most jól sejtem, hogy makról álmodik az éhes disznó. Hát szólj, Csabika, hogy szeretnél egy finom tortát, és biztos vagyok benne, ha nem a feleséged, akkor a lányok elkészítik majd otthon neked.
1: De most én a hallgatóinktól várom. Na, mit szólsz? Jöhet bármilyen ízesítés, én nem vagyok válogatós.
0: Egy jó dobos torta? Piroska nénitől?
1: Bármilyen, tőlem jöhet Pista bácsitól is. Na, úgyhogy
0: akkor ez most nem meghívás volt a táncban, amit Csaba képzelődik, de érezzük fel őt, jó? Ez a játék most nektek szól, és arról szól, hogy képzeleti síkon ajándékozzatok meg minket. Vagyis van jó néhány regisztráló most már a listánkon, de még mindig be lehet szállni ebbe a buliba, és hogyha valakit felhívunk, akkor elmondjátok, hogy mivel lepnétek meg ti a 27 éves Rádió Gagát. Azért azt el kell mondjuk, hogy nektek köszönhetően élte meg ezt a 27 évet a Rádió Gaga, és ezért kimondott a hálások vagyunk.
1: Így van, és jár a köszönet. Közben pedig jó zenével folytatjuk, ez a Nox és a Szeretem.

0: értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: A Chainsmokers és a Coldplay közöse itt a Rádió Gagán. 27. születésnapot ünnepel a rádió, nem sokára, néhány nap múlva, 15-én egészen pontosan, ha nagyon tárgyilagosan akarunk fogalmazni, és elindítottuk a születésnapi játékunkat. 27 év, közel 27 ezer lejnyi nyeremény, így néz ki a történet, és nagyon-nagyon egyszerűen lehet nyerni. Ha regisztráltok a szokott módon, és bekerültök a játékba, akkor egy telefonhívás után már is adjuk oda a jobbnál jobb nyeremény valamelyikét.
1: Na lássuk, hogy mivel és hogyan tudjuk felkelteni az érdeklődéseteket. Lesznek vásárlási utalványok, családi programok, wellness hétvégék, elektronikai és háztartási gépek, hangszórók, barkácsgépek és természetesen utazások is. Csak hogy néhányat kiemeljek, az egyik fődíjunk például egy 1200 leértékű 109 cm-es Full HD okos TV, de lehet nyerni két személyes isztambuli utazást is 4200 leértékben, oda-vissza utazás Székelyudvarhely és Budapest között, vagy éppenséggel gyulai hosszú hétvégét.
0: Úgyhogy a nyereményeink tárháza elég színes és elég változatos. Kapcsolódjatok be, nyerjetek, mert mi nagyon-nagyon szeretünk adni, és most ebben az esetben kapni is fogunk tőletek.
1: És amit még szeretünk, igen, itt a kapás résznél veletek beszélgetni, megtudni azt, hogy milyen színes a felhozatala a hallgatóságunknak, úgyhogy ez alkalommal ismételten jó néhány hallgatóval fogunk telefonon keresztül kapcsolatba kerülni. Regisztráljatok azért, hogy beszélni tudjunk, 0730 54 88 és 88 erre a telefonszámra a megszokott formában, teljes nevet, telefonszámot és a megyét, ahol éltek kell elküldeni. Nálunk most a Dua Lipa énekel.

0: Chris Rayan és az All Summer Long. De kár a nyárnak. Annyi, most már bekuckózhatunk mind a medvék. De hogy kuckózunk? Még mindig megyünk. És hova?
1: Hova megyünk? Gondolkodom. Hova?
0: Majd felmegyünk a...
1: hegyekbe?
0: Majdnem.
1: Lássuk. Hova is lehet hétvégén menni? Kiruccanni valahová?
0: Na, elmondom én mindjárt, jó?
1: Oké.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám.
5: Stressz?
6: Megvan.
5: Fáradtság?
6: Az is.
5: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
5: Pattanyautóba és irány tusnál fürdő.
6: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
5: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
9: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás.
8: És figyelj, két főn, két saorma, 30 lej.
9: Én kettőt kérek.
10: Nekem is jöhet.
9: Ez brutál.
8: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
11: Szeretnél egy Smart TV-t?
12: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
11: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
12: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
15: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Dreamflow semmi komoly, na, Szidónia, tűkön ülök már 7 perce, 8 perce, hogy hová mész hétvégén?
1: Nem csak én megyek, hanem a rádió megy már megint. Ugye, nyárfolyam már lehet, hogy a hallgatók is megszokhatták, hogy majdnem minden hétvégén, vagy nagyon-nagyon gyakran vannak különböző kiszállások, meghívások a Dumadubával. Hát a nyár most már mögöttünk van, de mi még mindig nem állunk le. Ugyanis hétvégén majd felmegyünk a hegyekben, ez a kijelentés azért nem teljes egészében állja meg a helyét, de hogyha szováltam, akkor ez már a hegyek egyik otthona.
0: Így van, mert a Medvetó mellett lesztek a Tök Fesztiválon, akkor mondjuk el így mindenkinek.
1: Bizony.
0: A tavalyi élmények szerintem még benned elevenen élnek, idén is jó lesz, jó idő vár rátok, ezt így már nagy vonalakban lehet borítékolni, mert igaz korábban azt mondtuk, hogy lehet, hogy esni fog, de jó, most el.

0: Hát hírem szépen, szerintem erre mondják azt, hogy igazi zene. Ez volt az a pont, amikor Csabának azt mondtam, hogy hangerőt neki, még hangerőt neki, ezt ennél is hangosabban kell hallgatni, és hú, nekem milyen jól esett.
1: És reméljük, hogy a következő óra felhozatala legalább ennyire jól fog esni nektek is, nem csak Szidinek. A hírek után folytatjuk.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
7: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: 5 tinédzser került vizsgálat alá, miután a gyanú szerint megerőszakoltak egy kiskorút egy elhagyatott épületben Prahova megyében. Megdrágult a kötelező gépjármű felelősség biztosítása Romániában. A következő órákban sem várható csapadék, holnap nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Változóban van az állattartás Hargita megyében, az idei állatösszeírás szerint a tejelő tehenek helyét egyre inkább a húsmarhák veszik át a gazdaságokban. Ugyanakkor a Székelyhon közlése szerint a teljes szarvasmarha állomány csak nem 100 000 egyedre bővült, a tej alacsony felvásárlási ára miatt a gazdák fokozatosan átállnak a hústermelésre. A megyei állategészségügyi igazgatóság adatai alapján a lóállomány is növekedett, meghaladva a 16 000-et, ami pedig a jó állományt illeti, az nem változott, a több mint 200 000-es állomány értékesítését nehezítő járványügyi korlátozásokat napokon belül feloldhatják a térségben egyébként. Öt tinédzsert vizsgálnak, miután a gyanú szerint megerőszakoltak egy kiskorút egy elhagyatott épületben Aprahova megyei Plopeny városában. A rendőrséget egy helyi oktatási intézmény képviselői értesítették az esetről. A Aprahova megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az eset még szeptember 24-én történt, a 17 éves sértettet pszichológiai zsarolásnak vetették alá, és arra kényszerítették, hogy beleegyezése nélkül szexuális kapcsolatot létesítsen három fiatallal. Az ügyben azóta bizonyítékokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak meg, 6 házkutatási parancsot hajtottak végre, majd pedig őrizetbe vették a 15 és 18 év közötti fiatalokat. Egy személy ezután előzetes letartóztatásba került, két személy esetében 30 napos házi őrizetet, kettejük ellen ugyanakkor 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el. Megdrágult a kötelező gépjármű felelősség biztosítása Romániában, a pénzügyi felügyeleti hatóság legfrissebb adatai szerint. Az idei év második negyedévében a személyautók átlagos kötelező biztosítási díja meghaladta a 2090 lejt, ami 21%-os drágulást jelent az elmúlt egy évben. A hatóság a növekedést elsősorban az alkatrész és szervízköltségek emelkedésével, valamint az inflációval indokolja, hiszen az átlagos kárkifizetések összege is csaknem ötödével nőtt az egy évvel korábbi szintekhez képest. Most pedig a sporthírek következnek, maradjanak velünk, a mikrofonnál Rigmányi Eszter.
11: Győzelemmel mutatkozott be az U19-es futsalbajnokságban az FK Csíkszereda. A csíkiak 11-9-re verték a gyergyóremetei Kereszthegyet egy 20 gólos mérkőzésen. A szünetben még 3-3 volt az ellens, a második félidőben viszont 14 találat született. A Sepsiszik szintén győzelemmel rajtolt, 5-2-re nyert a brassói Kids Tumpá vendégeként. A címvédő VSK Székelyudvarhely továbbra is vezeti a 3-as csoportot, miután az első fordulóban 10-1-re verte a Gyergyószent Miklósi Intert. Verekedés tört ki szülők között egy U15-ös lány kézilabda meccsen Temesváron. A Banátor Sportiskola és a Temesgyarmati Millennium vasárnapi mérkőzésén a Konstantin Zsude sportcsarnok lelátóján alakult ki dulakodás. A történteket a rendőrség vizsgálja, bár feljelentés nem történt. A mérkőzésen 22 perces kiállítást ítéltek, a hazai edzőt pedig deszkvalifikálták. A Román Kézilabda Szövetség ma rendkívüli vezetőtanácsi ülést tart az ügy miatt.
10: Csíkszeredában és környékén a következő órákban sem várható csapadék, este 8 órakor ugyanakkor 14 fokot mérhetünk, majd éjszaka a legkevesebb 5-6 fok lesz, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is, holnap pedig nagyjából a maihoz hasonlóan alakulnak a hőmérsékleti értékek. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most...
1: Sziasztok, jó napot kívánunk, a hírek után már is itt vagyunk. István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonoknál, és ígértük, hogy betartjuk, folytatjuk tehát.
0: És hapsű, fúj, mennyien tüsszentenek, és azért elég sok a beteg ember most már így októberre. Mit lehet tenni, hogy megelőzzük a betegségeket? Milyen immunerősítő megoldások vannak? Többek között erről is szó lesz a következőkben. Ugyanis a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház osztályvezető gyermekgyógyász főorvosa, dr. Gál Ramona Éva lesz Nagy Endre kollégánk vendége.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
12: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
12: interjúk,
2: játékok
12: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: elindult az ősz, elindult az iskola, elindultak a gyermekeink, és sok mindenre figyelni kell, sok mindenre vigyázni kell, hogy az egészségünkre hogyan vigyázunk jól a kisebbekre való tekintettel. Erről beszélgetünk a következőkben. Vendégem a Rádió Gaga stúdiójában dr. Gál Ramona Éva, osztályvezető gyermekgyógyász főorvos, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház részéről. Dr. Nisten hoztam mi hozzánk, köszönjük, hogy bejött.
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm Endre, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ahogy mondtam, tanév elején vagyunk, őszi szezon elején vagyunk, sok mindenre vigyázni kell. Ilyenkor a szülők már nézik, hogy milyen dobozban, milyen gyógyszer van otthon a házban. Jól teszik ezt, rá kell erre készülni egyébként egy kicsit?
1: Igen, egy minimálisat igen, nem árt, hogyha van otthon ez az, de nem kell túlzásokba se esni, úgy gondolom.
0: A túlzásokról, vagy akár az öngyógyszerezésről beszéljünk egy kicsikét. Szülői felelősség is, de jó lenne, ha mégis szakemberi segítséggel történne a komolyabb gyógyszereknek a fogyasztása, a bevevése. Kezdjük a mumussal. Mi a helyzet az azonnal futok az otthon maradt antibiotikumhoz kérdéshez? Tudjuk, hogy mi a hivatalos hozzáállás, de azért miért nem kéne ezzel így élnünk?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, hogy feltette. Általában ősszel, tavasszal, koratavasszal, főleg virális betegségek vannak. Ez a hagyományos megfázás, taknyolás, ami nem igényel antibiotikum kezelést, még akkor sem, hogyha több napig tartó lázról beszélünk. Én azt mondom, hogy antibiotikum szedése előtt mindenképp álljanak szóba egy szakemberrel, egy orvos nézze meg azt a gyereket, mielőtt neki fogunk az antibiotikum kezelésnek.
0: Igen, és sokszor az van, hogy türelmünk nincs a betegséghez, ugye, mert a gyerek kimaradt egy napot, vagy kimaradt két napot, még mindig általában rossz a közérzete, nagyon súlyos tünetek nincsenek ugyan, de azért sajnáljuk a kicsikét, és akkor lépni akarunk. Ilyenkor tényleg az az érdemesebb, hogy inkább szálljuk rá az időt, és menjünk el első körben családorvoshoz, vagy szakorvoshoz?
1: Az attól függ. 3 hónapos kor alatti picibabával, lázas picibabával valószínűleg elmennék minél előbb. Viszont ha már nagyobb a gyerek, ismerem a gyerekemet, tudom, hogy körülbelül hogy reagál, megpróbálnék lázat csillapítani, hidratálni, nyugalmat biztosítani neki, jó étkezést, és hogyha pár nap alatt nem szűnnek a tünetek, akkor mindenképpen megnézetném egy orvossal.
0: Ha azt mondjuk, hogy ne egyből az antibiotikumhoz fussunk, ez érthető, de mi az, ami esetleg ott legyen, vagy kéznél legyen? Itt elhangzott a lázcsillapítás kérdése, ebből is most már 1000 millió dolog van a piacon, erre rá lehet egy kicsit készülni azért házi patikából.
1: Így van, az ibuprofen tartalmú gyógyszereket szoktuk ajánlani, paracetamol tartalmú gyógyszereket, azt is nagyobb gyerekeknek, viszont ott az algokálmin, ami még ott van szerintem minden háztartásban, azzal viszont vigyázzunk, mert annak több mellékhatása van. De hogyha egy kicsi ibuprofen és paracetamol tartalmú készítmény van otthon, akár tabletta, akár szirup, akár kup formájában, az nem árthat. És C-vitamin. A C-vitamint első körben el lehet kezdeni, nagyon jól tesz az immunrendszernek.
0: Azt már akár megelőzésként is, de erre majd visszatérünk, erről még beszéljünk. Van egy olyan időintervallum, amikortól már azt mondjuk, hogy én tényleg mindent megpróbáltam. C-vitamint, mézet, hidratáltunk, ibuprofen, lázcsillapítás, és még mindig eltelt. Hány nap kell elteljen, hogy ezt elkezdjük tényleg komolyan venni, hogy nagyobb lehet a gond?
1: Hát ez relatív, mert minden gyermek, minden szervezet másképp reagál, de úgy gondolom, hogy nagyobb gyermeknél, ha 1-2 napot várunk ezzel az egésszel, és nem fordul meg, sőt 3-at is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg megnézze egy szakember. De 1-2 nap várakozás szerintem nem lehet probléma.
0: Így van, egy kis türelem kell hozzá, meg odafigyelés, meg gondoskodás, de ez mindenik szülőben megvan, gondolom.
1: És attól függ, hogy milyenek a tünetek, hogy működnek a tünetek, hogyha a láz mellett nehéz légzés van, nagyon rossz közérzet, állandó aluszékonyság, akkor meg se várnám azt a 2-3 napot. De ha a tünetek stagnálnak, vagyis maradandóak, nem mennek rossz felé, akkor egy kicsit türelemmel biztatnám a szülőket.
0: Én azt hiszem, hogy az első része a beszélgetésnek záruljon azzal, hogy inkább sok türelem és nagyon kevés antibiotikum, főleg úgy, hogy ha orvos nem írta fel. Innen folytassuk a beszélgetést. Dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász marad a vendégem, jövünk vissza rögtön.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is a rádiókak a stúdióban, dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász, és a mússal kezdtük, az antibiotikummal kezdtünk, de kicsit menjünk vissza, pörgessük vissza az időkerekét, doktornő, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk vigyázni arra, hogy ne legyen baj. Ugye közösségi térbe járunk, közösségbe járunk, gyerekek mindenféle közösségben megfordulnak, egymáshoz érnek, tárgyakhoz érnek. Tudunk-e fertőzés ellen úgy tenni, hogy egyszerűen bennünk van az a fegyelem, hogy tudjuk, hogy miért vigyázunk magunkra?
1: Igen, és itt elsősorban a kézmosásra hívnám fel a figyelmet, gondolom, hogy abból is ez folyik, de nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják, mikor és hogy kell kezet mosni. Elsősorban jó lenne, hogyha szappannal mosnák a gyerekek a kezüket, szappan és víz. Valószínűleg a fertőtlenítő folyadékok is jók, de inkább a szappan és a víz van az első helyen. Főleg étkezés előtt, fürdőhasználata után és tüsszentés orr törlés után nagyon jó lenne erre vigyázni.
0: Igen, és ez már egy olyan fegyelem, amire nem várhatjuk, hogy mindig a pedagógus hívja fel a figyelmet, hanem otthoni környezetben van. Igazából ki kell mondanunk, ezt otthonról kell hozni ezt a fegyelmet.
1: Így van, és rutinná kell ez váljon, mert nagyon sokat segíthet a fertőzések megelőzésében.
0: Igen, hogyha folyamatosan ezt műveljük, akkor jó eséllyel 100%-ban nem tudunk biztonságos burkot építeni magunk köré, gondolom én, de azért mégis az esélyét lejjebb visszük ennek.
1: Így van.
0: Még ami a fertőzéseket illeti, sokszor azt mondják a szülők, hogy na, egy kicsit köhög a gyerek, nem küldöm, hogy ne fertőzzön másokat. Minden egyes ilyen őszi nyavaja biztos, hogy fertőzés és gócpont?
1: Nem biztos, hogy mindegyik az. Például nagyon sok allergiás gyermek van, aki ilyenkor elkezd tüsszögni, folyik az óra, viszont láztalan. Azért vannak az iskolákban ugye a védőnők, az asszisztensnők, hogy ezt eldöntsék, de a többi szülőnek mondom, aki félti a gyerekét egy kicsit aknyos, tüsszögő másik gyerektől, hogy ez nem minden esetben fertőző, vírusos vagy bakteriális tüsszögés vagy orrfolyás.
0: Amellett, hogy ott vagyunk az iskolában vagy közösségben, amellett ugye egymáshoz is érünk, elővesszük a 10 órait, megesszük. Tehát tényleg olyan körülmények vannak, ahol fontos lenne, hogy vigyázzunk magunkra. A legtöbb ilyen fertőzés lehet, hogy valamennyire elkerülhető lett volna jobb odafigyeléssel.
1: Az is megtörténhet. Igen, igen. A gyakori szellőztetés, hogy a gyerekek kimenjenek szünetekbe, az szerintem nagyon sokat jelenthet.
0: Tehát a friss levegő, igen, az, hogy ne a benti, igen, együtt elhasznált, igen, levegő, igen, légtérben legyenek, ez, igen, is érthető. Hát legtöbbször tanárok mondják, hogy közelharcot vívnak a gyerekekkel azért, hogy a friss levegőre ki lehessen jutni, ez már megint egy másik szervezés kérdése. Ugyanakkor pedig a hazaérkezés, az iskolából hazajövetel is ugyanúgy egyfajta stabil pont lehetne, ahol egy kicsit úgymond tisztába tesszük magunkat.
1: Így van, kézmosás, ez az.
0: Az itthoni környezetre való átállás, akár otthoni ruhába való átöltözés, ez is fontos.
1: Abszolút,
0: lehet.
1: Abszolút. Az iskolába használt ruhákat letesszük szépen, és átöltözünk otthoni ruhába.
0: Igen, ezt mind meg kellene tolni, vagy mind be kellene tartani, igen, és akkor lehet máshol tartanánk. Azt még meg kell kérdeznem, mielőtt tovább mennénk ilyen típus betegségek irányába, hogy azért nőnek a számok ilyenkor ősszel. Tehát ténylegesen nem csak egy félelem van bennük, hanem a statisztikák is ezt mutatják.
1: Igen, határozottan ezt észrevettük mi is a nyárhoz képest. Hát ilyenkor tele van a levegő cseppekkel, sokkal nehezebb a levegő, úgymond párásabb, és ezekben a cseppekben sokkal jobban terjednek a vírusok, a baktériumok. Ugye egy kicsit lement a hőmérséklet is, ez nagyon kedvez nekik. Bezártság, ugye pont most beszéltünk a közösségről, az iskoláról, órákon keresztül be vannak zárva az ablakok, ajtók, úgyhogy igen, nő a számuk.
0: Ezért kell jobban odafigyelni, igen, a részletekre, és a doktornő marad a vendégem, innen folytassuk a beszélgetést, van még amiről kérdezem, úgyhogy rögtön jövünk vissza a beszélgetés utolsó részével.
2: Ez
3: a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga.

0: Írtam visszatérő még egyet beszélgetni, mert nem tudunk eléggé vigyázni magunkra is, persze a kisebbekre ebben az őszi szezonban. Továbbra is dr. Gán Ramona Éva gyermekgyógyász a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban. És hát a gyerekek egészségéről vagy egészségének megőrzéséről beszélünk most már. Az immunrendszerről egy kicsit, doktornő, beszéljünk. Néhányan azt mondják, hogy jó, az immunrendszer az majd magát beszabályozza, és hogy nem kell ezt agyon segíteni. Azért ilyenkor nem árt, ha tudunk róla, hogy hányadán állunk. Ha volna egy 1-től 10-ig skála, a mutató így ingadozna össze azért az immunrendszert illetően, gondolom.
1: Igen. Viszont én azt gondolom, hogy ok nélkül ne avatkozzunk bele a gyerekek immunrendszerébe. C-vitaminnal segíthetjük az immunrendszer működését, segíthetjük a jó étkezéssel, a mozgással, a jó minőségű és mennyiségű alvással bizony segíthetjük. De én nem vagyok híve az ilyen mindenféle gyógyszeres immunrendszer felturbózó hadműveleteknek.
0: Tehát igazából egészséges étrenddel nem kell csodaszereket keresni, nagyjából ez volna itt a tanulság, de beszéljünk erről az egészséges étrendről, mert itt is megint egy kicsit belefutunk abba, hogy az életünk szervezése nem egyszerű. Egy fiatal szervezetnek a kiegyensúlyozott étkezése mit jelent immunrendszer szempontjából? Mit kellene, hogy jelentsen igazából? Ugye reggel 8-kor elmennek otthonról, esznek egy 10 órait, amilyet, és lehet, hogy délután 4-5-kor érnek haza. Ez nem segít a dolgon különösebben.
1: Nem bizony. Nagyon jó lenne, hogyha 3 fő étkezést meg tudnánk tartani legalább. Legyen jó lenne, ha lenne minden nap meleg étel, kisebb kiegészítésekkel, uzsonnával, de legalább 3 étkezést azért adnék a gyerekeknek. Jó lenne, hogyha minél több fehérje, vagyis hogy fehérje dús étrend lenne, minél kevesebb cukor, és cukros italok, tehát ezeket zárjuk ki. Egy az, hogy egészségtelen, eltömíti tehát hogy az éhségérzetet mindenképp csökkenti, és felturbozza az amúgy is aktív gyerekeket.
0: Tehát nagyjából most azt nevezte meg, amit csinálunk, vagy igen, amit nagyon sokan
1: igen,
0: csinálnak.
1: Gyorskaja.
0: A gyorskaja és a mindenféle igen. üdítők is, és egyéb. Ilyen gyors igen. energiaforrás, de igazából igen. meddő energiaforrás. Igen. Hogy kellene kinézzen, ha már itt tartunk, ilyen hosszú a nap, és ezt meg kell kérdeznem, hogy kellene egy ideális 10 órai doboz kinézzen? Mi legyen benne?
1: Egy ideális, ez relatív szerintem. Én olyan ételt tennék a gyerekemnek, vagy teszek a gyerekemnek, amelyik mindenképp laktató, nincsen benne nagyon sok cukor, van olyan, hogy még egy kicsit csoki is belekeveredik, de legyen laktató, legyen elég mennyiségű, és legyen gyümölcs is benne.
0: Ez így egy elég szép feladat, de nem olyan lehetetlen teljesíteni.
1: Nem. Jó lenne a változatosság is, az nem mindig jön össze, bevallom őszintén nekem személy szerint, de ez lenne a lényeg. Laktató, szeresse a gyerek, legyen egy kicsi gyümölcs is benne, és nagyon sok édesség ne.
0: Ez nem lehetetlen feladat egyáltalán, azt kell, hogy mondjam. Itt beszéltünk arról, hogy megelőzés szempontjából akár az iskolai friss levegő is fontos lehet, de amikor lejárnak az iskolai órák, még mindig ott tartunk a gyerekeinkkel, legtöbben ott tartunk, hogy délután otthon ugyanúgy benn kell üljenek néhány keresztül. Az otthoni aktivitás, otthoni szabadidős része segíthet-e abban, hogy egészségileg jobb állapotban maradjanak a gyerekeink?
1: Mindenképp. Úgy gondolom, hogy van szükségük egy kicsi pihenésre, és minőségi pihenésre, kicsi kinti levegőre, aki megteheti, de mindenképp pihenésre lenne szükségük. És a korábbi vagy korai lefekvésre. Egy jó minőségű alvás úgy gondolom a következő nap alapja. Tehát, ha fáradtan megy a gyermek iskolába, akkor ez csak gyűl.
0: Itt azt mondják, hogy a korosztályunként különböző alvásigénye van mondjuk igen. egy gyereknek, de hogyha most már itt ülünk, akkor ha mondjuk például egy kisiskolás reggel 7-kor kell keljen, vagy még 7 előtt is, este hánykor kell kötelező módon villanyoltásnak lennie?
1: Hát szerintem legkésőbb 9-kor, legkésőbb. Tehát egy kisiskolásnak igen, mindenképpen.
0: És aztán, ahogy nőnek egy serdülőnél, már például más órákkal
1: igen.
0: számolunk.
1: Igen, de mindenképpen 11 előtt, 10, még a 10-et is meg... Megkockáztatjuk, igen.
0: Igen, hát én azt mondom, hogy a feladat akkor fel van adva mindannyiunknak, és nehogy azt higgyék, kedves hallgatók, hogy minden most megmondjuk a tutit, és mindenki így kell cselekedjen. Mindketten szülők vagyunk a doktornővel, mi is ezzel küzdünk, úgyhogy igazából hajrá mindenkinek. Én még egyszer vendégemnek megköszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, dr. Gán Ramona Éva osztályvezető gyermekgyógyász, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórháztól, és kitartást a munkához, és jó egészséget a legkisebbeknek és mindenkinek.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a Gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Well, hello Andrúval, ez a crush, nem számítottam rád. Szerintem nem számítasz arra, hogy most mire kérlek fel.
1: Egyáltalán táncolni fogunk?
0: Igen. Kapizsgálod még hozzá, kánkánozni fogunk. Tudod miért?
1: Fogalma nincsen.
0: Tudod, megvan a kánkán műfaj.
1: Igen, folytasd.
0: Hosszú szoknyák, magasba lendülő lábak, hangos zene.
1: És mi lesz az én dolgom?
0: Hát, hogy fogod a karomat is, te is emelgeted a lábadat.
1: Ja, én is.
0: Van szoknya rajtad?
1: Hát, hogy nem minden nap abba járok.
0: A lényeg az, hogy 1889-ben ezen a napon Párizsban megnyílt az a hely, amely később az egész világ számára a francia éjszakai élet egyik szimbólumá vált, a Moulin Rouge Csaba.
1: Nagyon jó.
0: És a hely egyik legismertebb tánca a kánkán lett.
1: Jó, na, gyere, inkább...
0: Jó? Kánkánozunk?
1: Jó, inkább jöjjön Szigala és az Easy Love.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
4: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
5: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
2: Rádi

0: Patricia McNeil és a Perfect Love. Közben azon gondolkodtam itt a Kánkán kapcsán, hogy vajon ott a Moulin Rouge-ban dolgozó táncikáló hölgyemények mennyi pénzt kapnak azért, mert kánkánoznak.
1: Ezt most tőlem is kérdezed? Nem, én nem tudok erre válaszolni neked.
0: 2, 3, 4, 5 ezer euró?
1: Nem tudom, fogalmam nincsen. Nézzük
0: az
1: utána,
0: a pénz,
1: vagy ne?
0: Amiért ne, ugye,
1: nem
0: olyan fontos.
1: Hát, hogy ne? De most...
0: Ez... Na, akkor utána nézzünk.
1: Jó, oké. <Okay. gül>
0: És közben elmondjuk nektek azt is, hogy ha itt megmaradunk az országunkba, és nem megyünk a Moulin Rouge-ba, akkor hol érdemes Romániában dolgozni, hogy jó vastag legyen a hónap végén a pénztárca. Van 3 terület, ahol nagyon jól fizetnek, vagy jobban, mint máshol.
1: Sose voltam nagy IT-s. Egy-két dolgot azért tudok, de lehet, hogy ezért nem dolgozom ebben a szektorban. Állítólag 12 ezer lej havonta a fizú. Az azért nem olyan rossz.
0: Ugye? Jobb, mint a minimálbér. Jó. De aki ért a technológiához, annak nagyon megéri ebben a műfajban elhelyezkedni. Aztán nem kell feltétlenül az embernek programozónak lennie ahhoz, hogy jól keressen. Például itt van a jogi szakma. Na ez még távolabb áll tőlem, mint például az IT. Sose szerettem a jogot, de mindig irigyeltem azokat az embereket, akik elmennek jogi egyetemre, és képesek órák hosszan át ott csücsülni, és lapozgatni a törvényeket.
1: Így van. De a gyógyszeripar is egy előkelő hely lehet fizetés szempontjából. Most ez, hogy gyógyszeripar így... Nem tudom, gyógyszergyár, mondjuk ezt így, ott állítólag ilyen 10-11 ezer lej körüli fizetést kapnak az emberek, és most nem a gyógyszertárakra gondolunk. Igen, azért ez sem rossz, nyilván vannak ennek a munkának is veszélyei, hátrányai, előnyei, stb. Stb. Na, de van egy érdekesség, így a lista másik végén, a kereskedelem, az ország egyik nagy-nagy mozgató rugója. Ott az átlagbér, és most a magasabb átlagbérről beszélünk, 5000 lejt sem éri el. Gyengébb városokban ez jóval kevesebb.
0: És a kereskedő, állj meg, bocsánat, lehet, hogy én ezt most félreértettem, arra gondolsz, akik ott vannak a kasszában,
1: így
0: nem
1: van.
0: Akik a pincérek is felszolgálnak az étteremben.
1: Persze. Az ilyen nagy áruházak, kis áruházak alkalmazottai. Rájuk gondoltam.
0: De milyen jó, hogy ott is vannak azok az emberek, akik pakolják a polcukat. Hogy most alacsony a bérezésük, mi ezen változtatni nem tudunk, viszont a másik érdekesség, ugye itt több embert megkérdeztek ebben a kimutatásban, hogy mennyiért szeretne dolgozni havonta, és az álláskeresők átlagosan azt mondták, hát egy olyan 7000 lejes nettó fizetés az már jónak számítana, cégek viszont általában olyan 5000-5400 lejt kínálnak, és azért a 7000 és az 5000 lej között azért van egy ilyen 30%-os különbség.
1: Na, írjátok meg ti is, drága hallgatóink, hogy hogy látjátok ezt a témát. Mennyi lenne az a pénz, amire azt mondanátok, hogy jó, hogy elég, hogy rendben van, és jól jár veletek, mondjuk, ha főnökötök, mert jó munkáról vagytok. Szóval, mennyi fizura lenne szükségetek? 07 30 54 88 88, ide írjatok.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Alessum Zerelárszonnal közösen ez volt a Waltz. Nem illik pénzről beszélni, nem illik megkérdezni a barátunkat, senkit sem, hogy mennyi fizetésed van. Viszont én azt el tudom mondani, hogy eddig életem során voltak olyan időszakok, amikor kevesebbet, voltak olyan időszakok, amikor többet kerestem, viszont még soha, de soha nem volt annyi pénzem, amit ne tudtam volna elkölteni. Úgyhogy Csaba, a kérdésedre válaszolva, hogy mennyi lenne az a fizetés, amire azt mondanám, hogy elég, nem tudom. Eddig még nem volt olyan soha.
1: Jó, azért várjuk a hallgatóink meglátásait, a számokat, az igényeket. 0735548888. Ide írjatok, érkeznek a hírek.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élmények gazdagon, és a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: Ha ez egy fűtés technikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Október 6-án nyílik meg az a pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők beruházásait támogatja, tájékoztat az RMDS. Tovább gyűrűzik a botrány az Egyesült Államokban egy félre sikerült kivégzés miatt. A továbbiakban is tiszta marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a Csíkszeredai Bíróság azt a 39 éves karcfalvi férfit, aki a gyanú szerint felelőssé tehető a Csíkdánfalván történt halálos balesetért. Ez még csütörtök este történt, a láthatósági mellint viselő út szélén gyalogló három nő közé hajtott egy autós, egy 21 éves dánfalvi lakos pedig a helyszínen életét vesztette emiatt. Két társa könnyebben megsérült, a rendőrök pénteken fogták el a sofőrt. Október 6-án nyílik meg az a pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők beruházásait támogatja. Tájékoztat az RMDS. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani. A támogatott beruházások közé tartozik egyebek mellett a mezőgazdasági gépek beszerzése, új mezőgazdasági épületek építése, illetve a meglévők korszerűsítése, valamint a gazdaságban előállított termények tisztítását, osztályozását és tárolását szolgáló létesítmények kialakítása. A program emellett lehetőséget biztosít gyümölcs termesztő gazdaságok létrehozására és korszerűsítésére, valamint gyümölcsültetvények telepítésére és átalakítására is. A támogatható beruházások teljes listáját a pályázati dokumentáció összeállításához szükséges tudnivalókat az AFIR honlapján elérhető pályázati útmutatóban olvashatják az érdeklődők. Kihirdette az államfő a romániai medvepopuláció szabályozásáról szóló törvényt, ez pedig idén csaknem 950 barna medve kilövését engedélyezi megelőzési és azonnali beavatkozási céllal. A jogszabály kihirdetését több hónapos jogi és politikai vita előzte meg, emiatt viszont szakemberek és helyi tisztségviselők arra figyelmeztetnek, hogy a hátralévő kevés idő miatt szinte lehetetlen lesz teljesíteni az idei keretet. Az RMDS által kezdeményezett szabályozást ugyanakkor azért tartják fontosnak a szakemberek, mert a legfrissebb felmérések szerint Romániában él Európa legnagyobb medve populációja, az állatok túlszaporodása miatt pedig az elmúlt években drasztikusan megnőtt a lakosságot érintő támadások száma. Táncos Barna szenátor megbízott miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy már lassan egy éve kérték a megelőzési kvóták megduplázását az idei és a jövő évre, mindezt pedig tudományos felmérésekre alapozták. Hozzátette, hogy a problémát csak egy hatékonyabb beavatkozással lehet megoldani, ugyanakkor ehhez populáció szabályozásra van szükség, és nem csak a veszélyes medvéket kell eltávolítani. Tovább gyűrűzik a botrány az Egyesült Államokban egy félre sikerült kivégzés miatt. A Tennessee-i halálsoron lévő Christina Pike két adag méreginekciót is túlélt, jelenleg válságos állapotban lélegeztetőgépen ápolják. Ügyvédje az ítélet életfogytigranra változtatását kéri. Tennessee kormányzója az év hátralévő részére felfüggesztette az összes kivégzést, a helyi büntetés végrehajtás vezetője pedig lemondott. A hatóságok még nem adtak magyarázatot a kivégzés kudarcára, és arról sem nyilatkoztak, hogy terveznek újabb kísérletet. Csíkszeredában és környékén a délutáni órákban nagyjából 19 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor éjszaka nem lesz majd kevesebb 4-5 foknál, és ennyivel indítjuk majd a holnap a reggelt is, tehát egy kicsit melegebb lesz, mint az elmúlt napokban ilyenkor. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szirónia, Győr Dávid Csaba, bekészítettük a jó zenét, úgyhogy megvagyunk.
0: Megvagyunk, mehetünk haza?
1: Haza még éppen nem, de mehetünk a zene irányába.
0: És mesélünk nektek egy olyan munkahelyről, ahol a fizetés nem kevesebb, mint 15 ezer euró, vagy akár ennyi is lehet. Hogy mit kell érte tenni? Megtudjátok nem sokára, addig is Shakira és a VB-s dal, ez a Die Die.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
11: interjúk,
2: játékok
11: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Calvin Harris és a Desire itt a Rádió Gagán. Szidi megemlítette még az előző megszólalásban, hogy találtunk egy álommunkát. Nagyon-nagyon jó fizetés, friss levegő, jó környezet. 15 ezer eurót jelent ez a jó kereset, és a friss levegő az megvan, mert 160 méter magasban kell tevékenykedni. Azért az úgy nem olyan gyenge. Komoly tériszonyom van.
1: Ez az a kategória, amire azt mondom, hogy nincs az a pénz, amiért én felmásznék ilyen magasba, 163 méter magasra, csak azért, hogy ilyen szélmalmokat javítgassak, meg azokat szereljem. Hát van ez a szakma, igen, ahol havi 15 ezer eurót is lehet keresni, csak az a bökkenő, hogy nagyon-nagyon magasra fel kell mászni. Se neked, se nekem nem való, de köztetek, hogyha van olyan, akit érdekelnem, akkor ebbe az irányba kell kapizsgálni. A szélenergia ipari technikusok hatalmas szélturbinákat szerelnek és javítanak, és van egy román szakember, aki nyilatkozott az egyik hírportálnak, azt mondja, hogy 13 éve dolgozik ezen a területen, és aki bírja a magasságot, szerinte az nem kell féljen a munkától, és ha hajlandó sokat utazni, akkor már is megvan a jó kereseti lehetőség.
0: Milyen kár, hogy a Székelyföld nem az a tipikus szélenergia iparral rendelkező vidék, mert akkor ki lehetne próbálni. Miért ne? Amúgy nem. 160 méter magasan tuti, hogy meg nem tudnék mozdulni, úgyhogy ez nem nekem való munka, de jó lehet keresni cserébe, ha valaki bírja a magasságot, és nyilván ért is hozzá, tehát nem csak annyi, hogy felmész, azt lejössz, és kifizetik a 15 ezer eurót havonta, de ugye mindennek van egy ára, megérdemlik szerintem ezek az emberek, akik azt mondom, hogy életüket is kockáztatják, nyilván van biztonsági technika, meg kötelek, meg stb. Stb. De ott 160 méter magasan, azért szél is fúj, hideg is van, esik az eső, stb. Stb. Úgyhogy ez abszolút egy olyan része a munkavállalásnak, akiktől én nem sajnálom. Komolyan.
1: A munkanap 10 órás, van, hogy ilyen 3-4 hetet is az ember távol van a családjától. Utána pedig jön egy-két hét pihenő szabadság, de nagyon sokszor nagyon-nagyon messzire kell elutazni, főleg, hogyha azt veszük alapul, hogy mi itt vagyunk Székelyföldön, és amit Csaba mondta, hogy nem is tudom, van itt a környékünkön ilyen szélturbina?
0: Nincs, többnyire Kárpátokon túl a síkság, az Alföld, a megfelelő, és itt inkább napelemek vannak szerintem, azért napelem parkocskáink már vannak, szélenergia parkok nem nagyon. Na, a lényeg, hogyha ilyenben gondolkodtok, most főleg a fiatalokhoz szólunk, pálya, kezdők, pálya választás előtt állók, akkor ez egy jó meló lehet. Igaz, hogy át kell utazni hegyeken, de jól fizetik.
1: Vegyetek részt egy olyan kurzuson, ahol le tudjátok győzni a tériszonyotokat, és aztán pedig ki lehet próbálni, hogy tetszik ez a műfaj. Pénz van benne, az biztos.
0: Jó, jön a Blue House, az All Rise.

0: Quimby és az ultravaló. Szidi, azt mondtad, hogy kurzus, ahol le lehet győzni a tériszonyt. Van ilyen képzés? Mert én ezt el nem tudom képzelni. Én egy ilyen 20-25 méter magasan, mondjuk egy negyedik emeleti tömbház tetején, magyarán tetején, az ilyen 15 méter, én már félek. Én mindaz az érzésem, az az érzésem, tudod, hogy ne menjek ki a szélére, mert mi van, ha... Kezemben a telefon, és pont most kiejtem, vagy olyan szinten tudok én a magasságtól félni, hogy ezt elmondani nem tudom. Magasan, meg sem mozdulok olyankor, tudod, megállok, érted?
1: A magasságtól való félelemnek a neve az az akrofóbia, és amúgy ez egy meglehetősen gyakori fóbia, és amúgy nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki nem szereti a magas hegyeket, nem szeret ott tartózkodni, hanem nagyon gyakran arról van szó, hogy valaki annyira pánikba kerül, amikor ilyen magasan van, hogy egyszerűen megmozdulni nem tud.
0: Pont
1: az
0: erről
1: az
0: beszélek.
1: Is lesz órá rajtad, hogy kész, most földbe gyökerezett a lábam, leülök, és felállni sem akarok innen. De igen, ezt le lehet győzni. Nem tudom, hogy kurzus van-e hozzá, de ugyanúgy, ahogy a pokfóbiát le lehet győzni, ezt is le lehet győzni, csak úgy fokozatosan és lassan kell közelíteni hozzá. Nem azzal, hogy egyből felmész a 8000 méteres Monteverestre, hanem csak, mit tudom én, az elején a 4 emeletes tömbház tetejére, aztán pedig jönnek a nagyobb falatok.
0: Értem én, Monteveresten lehet, hogy nem félnék annyira, de itt a környékünkön van néhány kilátó, és a nyáron felkerestük ezeket, nagy részüket, és ezek ilyen 20-25 méter magas építmények, nem túl magas, de én már ott hidd el, nem tudtam lenézni. Komolyan. Én gondolkoztam, hogy hát mégiscsak jó lenne lenézni, vagy megörökíteni a pillanatot, mert gyönyörűen látszott onnan a táj. Valahogy megoldottam, de nem volt jó érzés. Örültem, amikor leérkeztem, és azt mondtam, hogy jó, azért földön mindig jobb lenni.
1: Repülőn? Van-e ilyen félelem?
0: De repülőn nem, nincs. Hát úgy, ott nincs, ott szabad.
1: Nem tudsz változtatni, ott így is, úgy is földet érsz valamilyen formában. Ne. Fent nem maradsz.
0: Így van, úgyhogy a repülőn nincsen ilyen fajta félelem, de amikor egy épületről kell kinézni, vagy én szeretek a földön lenni.
1: Nem küldünk akkor téged ilyen szélmalmokra, ezt meghagyjuk, ezt a harcot Don Quixote-nek, nektek pedig jönnek a slágerek és új zenék. Ez Tom Greenan és a Remind Me.

0: Songs My Body Isn't Ready, a mi testünk és lelkünk is készen áll arra, hogy néhány nap múlva elfújjuk a 27 gyertyát a születésnapi tortánkon, mert hogy bulizni készülünk, és drága hallgatók, rátok nézve ez azt jelenti, hogy...
1: Segítsek? Azt persze jelenti, hogy nem sokára adjuk az ajándékot, ami ebben az órában a Rádió Gaga születésnapi csomagja lesz, valaki ölébe landol pillanatokon belül ez a nyeremény, de kinél? Kiderítjük nem sokára.
0: Hát, hogyha regisztráltatok, akkor most ezek azok a pillanatok, amikor telefont kézbe kell venni, és bízzatok benne, hogy nálatok fog megcsörrenni.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautech kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautech.
7: Blautech.
6: Melegre tervezve.
4: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod Székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van, Amigo.
8: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb shawarma, nagyobb csirkeburger.
9: Ez most komoly. Ez már nem kaja, ez támadás.
8: És figyelj, hétfőn két shawarma, 30 lej.
9: Én kettőt kérek.
10: Nekem is jöhet.
9: Ez brutál.
8: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
13: ismét lágerek,

0: annak viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, Lacit várjuk ide a telefonhoz.
1: Keressük a hallgatókat, akikkel együtt tudunk ünnepelni, így a 27. Évben. Hello, László, szia, Győr Dávid Csaba, István Szidónia vagyunk, Rádió Agától.
2: Nem gondoltam rá, gondolkoztam, hogy mivel ajándékoználok meg.
1: Mire jutottál?
2: Egy vadonatúj dumadubára szerintem szükségetek lenne.
1: Miért gondolod ezt?
0: Úgy látod, hogy szükségünk lenne egy újra, vagy szükségünk lenne még egyre?
2: Hát a régit is megtarthatjátok, hogy egyszerre több helyen tudjátok ott lenni.
0: Laci, köszönjük szépen, ez egy jó kis ajándék, reméljük, hogy hallotta az, aki kellett hallja.
2: Jöhetek Karácsonyfalvára is, ha lesz valami rendezvény, szívesen várunk.
1: Figyelj, hogyha hívtuk, akkor mi megyünk. Azt szokták mondani, hogy van az a pénz, amiért, de amúgy kicsit tovább vívem a te gondolatodnak a fonalát. Mi lenne, hogyha a Duba után kötnénk még egy lakókocsit? Mert a Dubánk azért viszonylag új.
2: Nagyszerű, tudnék veletek menni én is akkor.
1: Akár nagyon a hallgatóinkat is fel tudnánk venni.
2: Ez így van.
1: Köszönjük szépen, Laci, neked ezt az ajándékot, szívesen. Képzeletbeli ajándékot, nekem tetszik.
0: Jó, Laci, mióta hallgatsz bennünket?
2: Hú, hát amióta adásba került a rádió, én már azóta, én már.
0: 20 hány éve, ezt tudod?
2: 25 éve biztosan.
0: 25 éve biztos, akkor egy ilyen igazi napi régi szinten hallgató vagy. Jól van, Laci, ezt a jó szokásodat tartsd meg. A nyereményünk számodra biztos egy Rádió Gagás ajándékcsomag. Ehhez gratulálunk, és köszönjük a te ajándékodat is.
2: Nagyon szívesen. Hol vehettem át részletet?
0: Mindent ledumálunk, jó?
1: Ennek a részleteit a későbbiekben, most hagyjuk a hallgatóknak a jó zenét, téged pedig arra kérünk, maradj velünk egy kicsit még vonalban.
0: Köszi, Laci, szia, vigyázz magadra!
2: Sziasztok, hello!
3: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.

0: Thailand és a Water, itt a Rádió Gagán. Tegyetek úgy, mint Laci, akár már most eljátszadozhattuk a gondolattal, hogy ti mivel ajándékoznátok meg a 27 éves a Rádió Gagát. Aztán, hogyha hívunk, nem akkor kell vacilálni, hogy hát ő azt szeretném, hogy ő, hanem akkor már startból tudjátok, hogy mi az a képzeletbeli fiktív ajándék, amivel minket meglepnétek.
1: A Laci megoldotta gyorsan, adva nekünk egy új dumát, meglévő is teljesen patent, de ha lenne még egy, akkor még több irányba el tudnánk mozdulni egy-egy fesztivál, úgyhogy ez egy jó ajándék volt, virtuálisan is érkeznek a hírek, majd folytat.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
6: Kész a 10 órai?
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
10: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss péksütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
11: Építs karriert a borbély szakmában. A Bormanek Egyemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermük rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
0: 5 tinédzser került vizsgálat alá, miután a gyanú szerint megerőszakoltak egy kiskorút egy elhagyatott épületben Prahova megyében. Megdrágult a kötelező gépjármű felelősség biztosítása Romániában. A következő órákban sem várható csapadék, holnap nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek.
4: Változóban van az állattartás Hargita megyében, az idei állatösszeírás szerint a tejelő tehenek helyét egyre inkább a húsmarhák veszik át a gazdaságokban. Ugyanakkor a Székelyhon közlése szerint a teljes szarvasmarha állomány csak nem 100 000 egyedre bővült, a tej alacsony felvásárlási ára miatt a gazdák fokozatosan átállnak a hústermelésre. A megyei állategészségügyi igazgatóság adatai alapján a lóállomány is növekedett, meghaladva 16 000-et, ami pedig a jó állományt illeti, az nem változott, a több mint 200 000-es állomány értékesítését nehezítő járványügyi korlátozásokat napokon belül feloldhatják a térségben egyébként. 5 tinédzsert vizsgálnak, miután a gyanú szerint megerőszakoltak egy kiskorút egy elhagyatott épületben Aprahova megyei Plopein városában. A rendőrséget egy helyi oktatási intézmény képviselői értesítették az esetről. A Aprahova megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az eset még szeptember 24-én történt, a 17 éves sértettet pszichológiai zsarolásnak vetették alá, és arra kényszerítették, hogy beleegyezése nélkül szexuális kapcsolatot létesítsen 3 fiatallal. Az ügyben azóta bizonyítékokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak meg, 6 házkutatási parancsot hajtottak végre, majd pedig őrizetbe vették a 15 és 18 év közötti fiatalokat. Egy személy ezután előzetes letartóztatásba került, 2 személy esetében 30 napos házi őrizetet, kettejük ellen ugyanakkor 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el. Megdrágult a kötelező gépjármű felelősség biztosítása Romániában a pénzügyi felügyeleti hatóság legfrissebb adatai szerint. Az idei év második negyedévében a személyautók átlagos kötelező biztosítási díja meghaladta a 2090 lejt, ami 21%-os drágulást jelent az elmúlt egy évben. A hatóság a növekedést elsősorban az alkatrész és szervizköltségek emelkedésével, valamint az inflációval indokolja, hiszen az átlagos kárkifizetések összege is csaknem 5 évvel nőtt az egy évvel korábbi szintekhez képest. Most pedig a sporthírek következnek, maradjanak velünk, a mikrofonnál Rigmány Eszter.
12: Zsika Hágyi a Románia kispadján betöltött jövőjéről is beszélt a Svédországtól elszenvedett 1-0-es vereség után. A válogatott sorozatban 4. mérkőzését veszítette el a Nemzetek Ligájában. Hágyi szerint a következő időszakban a minőségre, nem a mennyiségre kell helyezni a hangsúlyt. A szövetségi kapitány közölte, a következő napokban átgondolja a helyzetet és dönt a folytatásról. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jövője nem csak tőle függ. Marco Rossi szerint ezúttal a magyar válogatott volt szerencsésebb, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet a Nemzetek Ligája nagyszombati mérkőzésén. A magyar csapat 2-1-re nyert, így 4 forduló után 7 ponttal áll. Rossi elmondta, a szünetben taktikai változtatásokkal próbálták javítani a játékot, ami egy ideig működött. A kapitány külön kiemelte Szoboszlai Dominik, Sáfer András és Vili Orbán teljesítményét, valamint a győztes gólt szerző Csinger Márkot. A folytatás novemberben Grúzia ellen következik.
4: Csíkszeredában és környékén a következő órákban sem várható csapadék, este 8 órakor ugyanakkor 14 fokot mérhetünk, majd éjszaka a legkevesebb 5-6 fok lesz, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is, holnap pedig nagyjából a maihoz hasonlóan alakulnak a hőmérséklet értékek. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonnál. A születésnapi játékunkra folyamatosan regisztrálhattok, és az előzőekben hallhattátok, hogy hogy történik a játék lebonyolítás. Nem túl komplex feladat, csupán egy virtuális ajándékra vágyunk tőletek, vagy egy igazira, nem tudom.
0: Jó, megint kezdődik. Már megint ezen rugózik. Drágosságok, szálljatok be. A vonat elindul színes órákra fel, kezdünk már is a magnetikkel, aztán pedig itt lesz velünk még a legszebb szavak Margaret Ellentől, de természetesen Rihab, Ina és Szes közösen sem maradhat el. A Rock My Body felcsendül nem sokára.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
13: interjúk,
2: játékok
13: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A hétköznapok mozgatórugói, Rehab in a Sense, ez volt a Rock My Body. Működünk, még működünk ezerre, lehet, hogy most már csak 980-nal, aztán pedig péntekre még alább hagy az energia. Főleg akkor, hogyha ma éjszakában nyúlóan meccset fogunk nézni. Talán én nem, viszont kedves kollégám...
1: De nem, tényleg nem?
0: Nem, na nem.
1: Ez sem, az
0: ekkora
1: utolsót sem. Az utolsó táncot sem nézed meg?
0: Vissza lehet ezt nézni, nem?
1: Há, jó, de úgy élőben
0: visszanézem,
1: más.
0: Visszanézem, és ezt most itt neked megígérem.
1: Jó, hajnal 2-kor kerül a sor Lionel Messi búcsú meccsére, Argentina Benin ellen mérkőzik.
0: Bele fogsz aludni.
1: Dehogy is. Ez előtt pedig újabb nemzetek ligája találkozó, Horvátország, Spanyolország, ez izgalmasnak ígérkezik, illetve az angolok a csehekkel is játszanak, de más mérkőzésre is sor kerül a mai nap folyamán, úgyhogy ajánljuk ezúttal is a Székely Sportot, nézzétek.
0: Azt szokták mondani, hogy aki éjjel leány, vagy ez esetben legény, akkor az másnap is legyen legény, úgyhogy Csabikám, holnap, amikor megérkezel műsorba, nem akarok sírásokat, rívásokat hallani, panaszokat. Jaj, milyen fáradt vagyok, éjjel 4-ig vagy 5. Hányig fog tartani ez a meccs?
1: 2-4 körül jár.
0: Nem mondod, hogy ezt végignézed.
1: Biztos, hogy megnézzük. Ilyen többet nincs.
0: Hú, na gondolom vannak még olyan fanatikus rajongók, mint te. Kitartás nektek akkor. Feltankoljatok kávéval, energiaitallal, és hajrá! Éjjel 2-kor kezdődik az utolsó tánc, az utolsó mérkőzés, amiben Messit láthatjátok.
1: A válogatottban tegyük hozzá, klubszinten azért még játszik a

0: Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, és amikor Aradon újra felállították a szobrokat, akkor én ott voltam ezen a ünnepélyes pillanaton. Igen, most így eszembe is jutott a hír kapcsán, ahogy olvastuk, hogy mely város hogyan ünnepel. Igen, ott voltam, egy érdekes pillanata volt a kis életemnek. Na, de kanyarodjunk rá az ünnepségekre. Székelyudvarhelyen például 18 órától a Városháza udvarára várják az érdeklődőket. Csíkszeredában a Mikóvárnál lesz a megemlékezés 19 órától. Sepsiszentgyörgy is bekapcsolódik, itt délután 16:30-kor lehet összegyűlni.
1: Tehát szerte Székelyföldön koszorúzással, ünnepi műsorokkal, fejhajtással, megemlékezéssel telik ez a mai nap, ami pedig Sepsiszentgyörgyöt illeti. 17:30-től kezdődik a megemlékezés a Bot Péter megyei könyvtár mögötti részen, az aradi 13-ak emlékére felállított kopjafáknál, illetve Marosvásárhelyen a megszokott menetben a Székely vértanúk emlékművénél várják 5 órától azokat, akik fejet hajtanának és megemlékeznének a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt.
0: Igen, ez egy nemzeti gyásznap, és az ilyen megemlékezéses pillanatokon szerintem olyan kevesen vesznek részt, legalábbis ezt láttam régebben.
1: Szépkorúak ott vannak, a diákok, a fiatalok, akik még suliba járnak, úgy szintén ott vannak, mert szerintem kötelező számukra, vagy a magyar tanárnő
0: javasolt,
1: buzdítja
0: erősen
1: őket, hogy gyertek, állítsunk össze egy ünnepi műsort, de valaki tanuljon meg néhány verset, illetve énekeljünk. Nem tudom, hogy hány olyan fiatal van velünk egykorú, van, aki azt mondja, hogy most hagyok csapot papot, mert számomra a legfontosabb a megemlékezés, habár talán ez lenne helyén való.
0: Igen, de hogy érik az ember, hogy telik az idő, úgy átalakulnak a fejedben a prioritások, a igen, fontossági sorrendek, és lehet, hogy mondjuk 20 évesen nem, de 30 évesen már ez is fontos, vagy 40-50 évesen. Közben pedig Félárbolcon a nemzeti lobogó, Magyarországon, az Országházon is, katonai tiszteletadás, ünnepélyes pillanatok Magyarországon is az aradi vértanúk emlékére.

0: A hír, ami sokakat lázban tart, ott vannak a kérdőjelek, ott vannak a miértek, ott vannak a ténylegek. Jön a világ vége, gyerekek!
1: De már megint kitaláltuk ezt a hülyeséget komolyan.
0: Fia, fogalmam sincs, nem tudom, de tele vannak a hírportálok. Péntek 13.
1: Novemberben.
0: Figyelj, a dátum péntek 13-ra esik, novemberben, igen.
1: Jó, akkor addig még
0: visszaszámlálás.
1: Élvezzük ki a percet, az órát, mert ha jól nézem, 5 hetünk van.
0: De
1: jó?
0: Van, aki ezt elhiszi közületek?
1: Szerintem
0: van, aki ezt komolyan veszi?
1: Nagyon sok. Én csak így legyintek rá, vagy azt mondom, hogy ki ez a, mi ez a hülyeség már megint, de szerintem sokan hisznek ebben.
0: Figyeljetek, van egy repülő, amire fel lehet ülni, és erről mesélünk nektek majd a későbbiekben.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
4: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Mitől bömbi a bömbi?
11: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió.

0: Ha már itt mindenki a világ végét hajkurázta, akkor van egy megoldás. Nem biztos, hogy számunkra ez megoldást jelent, de van egy repülőgép, ami azokban az esetekben száll fel, hogyha valami nagyon nagy gebasz van itt a Földön. Tehát nem azért találták ki ezt, hogy embereket eljutasson A pontból B pontba, hanem akkor működik, amikor minden összeomlik itt a Földön.
1: Csak azt nem tudom, hogy kinek elérhető ez a gép. Az Egyesült Államok légi vezetési központjában vannak ilyen eszközök, több ilyen van a világon, egy mindig üzemképes, és arra vár, illetve hát nyilván nem vár, de hogyha baj van, akkor erre fel lehet szállni. 72 órát képes megtenni a levegőben, drága mulatság, nem tudom, ki tudja kifizetni, ez nagyjából 11,5 millió dollár, ez a 72 órás repülés, de nagyon komoly, képzeld el, hogy van egy ilyen antenna rendszere, amivel még a tengeralattjárókkal is képes kommunikálni. Na ez.
0: Amúgy négy. Utána néztem időközben, négy darab ilyen gép van a világon, és egy belőlük mindig folyamatosan készenlétben van. Ez azt jelenti, hogy ha most ebben a pillanatban történik valami, akkor az a gép fel tud szállni. És ennek a gépnek a működtetését elmondta 11 millió, mennyi ez a dollár?
1: 11,5 millió a 72 órás repülés.
0: El nem tudjuk képzelni, hogy ez mennyi pénz, de hogyha egy órát tartózkodik a levegőben, akkor az 160 ezer dollárba kerül.
1: Megfizethető. Sokaknak a Földön 112 ember tud egyszerre ezen a gépen lenni, és csak arra lennék kíváncsi most már, hogy ki az a 112. Érted, hogy...
0: Abból a 8 milliárdból.
1: Történik egy nagy baj, és 112 ember fel tud szállni. Nyilván az amerikai elnök, ha nem tudom én ki, tehát, hogy fontos emberek, nem pornép.
0: Figyelj, bízzunk benne, hogy tényleg ez porhintés jelen pillanatban megint ez a világvégi állapot, vagy amit behirdettek, nekünk beharangoztak, és ez a repülő soha, de soha nem kell felszálljon.

0: Creed High.
1: A Medúza itt a Rádió Gagán, és ez azt is jelenti, hogy elköszönünk, de indul a Vagány-vágány a fiúkkal és Gaga születésnapi nyereményekkel. Úgyhogy kapcsolódjatok be ti is.
2: Győr Dávid Csaba, István Szidónia, búcsúzzunk tőletek a színes óráktól a holnapi viszonthallásra. Szép délutánt mindenkinek. Sziasztok!
3: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
5: Köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
8: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy tyúnyog is, és mi ez a szimcsogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalkozunk.

0: Metro.ro. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van, Amigo.
0: 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
2: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
3: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás!
2: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
3: Én kettőt kérek.
4: Nekem is jöhet.
3: Ez brutál.
2: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Nikus Ordán államfő aláírta a Luka Alexandru Niculescu miniszterelnök jelölti kinevezéséről szóló rendeletet. Az elemzők szerint a lej tovább gyengülhet az euróval szemben 2027-ben. A következő napokban nem sokat fog változni az időjárás a maihoz képest. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A hírek következnek. Lezárultak az idei mezőgazdasági támogatási ellenőrzések Hargita megyében. Az Ápia munkatársai mintegy 300 gazdánál tartottak helyszíni szemlét, miközben a műholdas és mesterséges intelligenciára épülő rendszerrel az összes igénylő parcelláját átvizsgálták. Jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, a kisebb pontatlanságokat pedig sikerült tisztázni. Ennek köszönhetően az elkövetkező hetekben megkezdődhet a területalapú támogatási előlegek kifizetése. Nikus Ordán államfő aláírta a Luka Alexandru Niculescu miniszterelnök jelölti kinevezéséről szóló rendeletet. Az elöljáró még tegnap este a pártok képviselőivel folytatott egyeztetések végén jelentette be a miniszterelnök jelölt nevét. Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök ezután elmondta, hogy első feladata egy olyan parlamenti többség kiépítése lesz, amely megszavazza a Románia Európa irányultsága mellett mélyen elkötelezett kormányt. A törvény értelmében a miniszterelnök jelölt a kijelölésétől számított 10 napon belül kérnie kell a parlament bizalmi szavazását a kormányprogramra és a teljes kormánylistára vonatkozóan. Két ember életét vesztette, 11 személyt pedig sikerült kimenteni, és kórházba szállították őket, miután kigyulladt és elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren, a Duna-delta térségében. Az eddigi beszámolók szerint 3 tengerész súlyosabb sérülésekkel fekszik a kórházban, míg 8 társuk könnyebb sérüléseket szenvedett. A hatóságok egyelőre még vizsgálják a tragédia körülményeit. Alacsony az érdeklődés az állami iskolák vezetői tisztségeire, bár Románia szerte több mint 7800 igazgatói és aligazgatói állást hirdettek meg, egyes megyékben akadnak olyan tisztségek is, amelyekre egyetlen pedagógus sem jelentkezett. A jelentkezési időszak nemrég zárult le, az igazoló dokumentumok ellenőrzése után a végleges jelölt listát október 9-én hozzák nyilvánosságra. Holnap várják a bíróság elé Colin Georgescu-t, ekkor ugyanis tárgyalóasztalra kerül a házára elrendelt vagyonzár ellen benyújtott fellebbezése. A jelenleg 30 napos előzetes letartóztatásban lévő politikust ma szállították át a szervezett bűnözés elleni ügyészségre. A több mint 1 millió eurós csalási ügyben lefoglalt elektronikai eszközök átvizsgálása miatt a hatóságok az eljárásra a gyanúsított feleségét is beidézték, a díkot épületénél pedig kordonokat kellett felállítani a bukaresti belvárosban tüntető szimpatizánsok miatt. Az elemzők szerint a lej tovább gyengülhet az euróval szemben 2027-ben, miközben a román gazdaság növekedése meglehetősen visszafogott maradhat. Az egyik előrejelzés szerint a jövő év végére 50-50 banit is elkérhetnek egy euróért, miközben a gazdasági növekedés mindössze 0 és 0,5% között alakulhat. Az eddigi előrejelzések szerint éjszaka egy kicsit enyhébb lesz az időjárás, mint tegnap volt, ugyanakkor csapadék továbbra sem várható, ami pedig a következő napok időjárását illeti. Nagyjából a maihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, csapadékra ugyanakkor pénteken van esély, de ekkor sem fog sokat esni. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
4: Na mi a pálya, srácok? Most már végre találkoztunk.
6: Szaguljuk egymást.
7: Várja, oda megyek.
4: Gyere, írj meg.
7: Nyalakodás van, nyalakodás. Jaj, Istenem, jaj, összenyalta a nyakát. Horváth Gábort Kis Bence nyalta össze, én B. Szabó Zsolt vagyok, egy stúdióban van a három vagány, nagyon-nagyon-nagyon vágányra kerülünk mindjárt.
6: Nem volt ebben semmi nyalás, az azért tegyük hozzá, csak egy sima ölelés. Marshmallow-val, Emmarivel és a Friends-el indulunk, nagyon találóan ehhez az órához, mindannyian egy helyen. Sziasztok!
0: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
8: Vagány Vágány.
0: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Hey-o.
1: Hello!
0: Gyertek át, olyan szép vagy, komolyan. Ja, és most meg tudjuk szagolni egymást.
1: Jött a városra kulturálódni.
0: Nagyon helyes.
2: Igen,
0: és? És hogy alakul a kulturál?
1: Egyelőre nem találkoztam olyanokkal, akit te át tudnék szívni valamilyen
2: akkor
1: kultúrát.
2: Megnyugodtunk, most már akkor nyugli van.
0: Korváth Gábor át szeretne szívni valami kultúrát. Ha gondoljátok, hogy van nálatok bármi, amit...
2: Ne szívjál kultúrát, mert elvisz a rendőrség.
0: Jól van, jól van.
1: Kértek egy jó oppó telefont? Igen, na, tessék.
0: Igen. De hogy áll a kilátás? Gyergyóban te jött ki vagy téva kirakatba itt, mivel jól el vagyunk rejtve az emberek elől.
1: Örvendek neki, hogyha egy kicsit el tudok rejtőzni én is a nagyvilág elől, úgyhogy ezért is jöttem.
0: Milyen ügyesen beszésztes, jaj, a szemedte miközben beszészte, jaj, egész nap tudnálok nézni, jaj, Isten.
1: Bence,
2: azt érzitek, hogy ez a műsor eléggé homoerotikus vonalat kezd felvenni. Nincs vele semmi baj, de tisztába kéne egyetek vele. Nem másról kéne beszélni?
0: De igen, de még azelőtt a hallgatókat meg akartam
2: hány
0: kérni,
2: óra megkerül?
0: Hogy írjatok Gábornak ilyen Isten hozta Szent Györgyön üzeneteket, hogy lássa, hogy milyen itt üzenetet kapna, mikor itt milyen jó leső érzés, mikor ugye az üzenőfal leolvad, hogy ilyenek. Jó, képzeljétek el, hogy Trump annyira összeveszett mindenkivel, hogy annyira összevesztek, hogy kiposztolta egy republikánus szenátornak a telefonszámát X-re.
1: De miért vesztek össze?
0: Az óraátállítása.
1: Ja.
2: Várjál, Amerikában miért? Hogy került ez szóba?
0: Hát úgy, hogy van, aki el akarja törölni, van, aki nem akarja eltörölni. Na, és Trump annyira összeveszett ezekkel, hogy a végén kiposztolta a bizonyos szenátornak a számát, hogy az emberek hívják fel és győzzék.
1: Tehát ennél... Hát olyan pert akasztanék a nyakában.
0: Hát akasztanak is, gondolhatod. Tehát most, igen, Bence?
2: Nézem, hogy
0: október 26-án állítjuk át az órákat, kereken 20 nap múlva. Mi csináljuk? Előreállítjuk.
2: Úgy néz ki, hogy 2031-ig minimum marad az óra átállítás az Európa.
0: Nem, 31-ben lesz október 26. Most október 31-ére esik idén, nem?
2: Ezért a menetrend jelenleg hatályos szabályok alapján készült el, tehát nem azt jelenti, hogy 2031-ig biztosan marad az óra átállítás. Akkor most marad, vagy nem marad, mert nem értek semmit. Meg mi a nyavajának állítjuk megint át az órát? Esküszöm, hogy olyan...
1: Gertrude,
0: politikusoknak
2: fogom hívni. Kapok, mint izétől, autócsillától. Bocs, ez egy belső poén volt.
1: Ursula Gertrude von der Leyen-t fel kell hívjuk. Mert már hány éve megígérték, hogy eltörlik az órát.
0: Te onnan tudod, hogy Gertrude is.
1: Hát, felkészült vagyok. Hát jöttem,
0: nem is olvassa.
2: Persze, hogy nem.
0: Amúgy 25-e, kedves hallgatók, a rádió ügyeséget beszél. Tehát október 25-én 19 nap múlva állítjuk előre az órákat.
2: Így van, majd 2027 március 28-án visszük vissza. Most akkor megint kevesebbet fogunk, vagy most többet? Nem, kevesebbet fogunk adni, mert 7 óra lesz, de közben...
0: Születésnapon. Még kell a születésnapomra tegyék az óra átállításokat? Őszintén mondom, raktak már húsvétot oda, mindent raktak már, nagy pénteket, de pont az óra átállítás. Na, Gábor, légy szíves, a telefonodat kapcsolt ki, jó?
1: Ja, jó.
0: Ez milyen dolog, jössz ide a Szent Györgyi stúdióba, szól a telefonod, ne haragudj meg aztán.
1: Üzenetek,
0: a hallgatók
1: üzenetek, igen. Na, de nézzük azt, hogy...
0: X.
1: Miért volt Trump és Tom Cotton republikánus szenátor között ez a vita?
2: Igen.
1: Mert Trump azzal érvel az évi 2 óra átállítás eltörlése mellett, hogy az amerikaiak több délutáni napsütést szeretnének.
0: Ez így van, mi
1: hát
0: is.
1: Európában
0: van,
1: mi nem szeretnénk több napsütést.
0: De ezt Trumpot nem érdekli, minket viszont igen.
2: Az, hogy Amerikában mit csinálnak, amúgy is mellékes. Tehát pillanatnyilag olyan nincsen itt az órám, hogy megnézzem, hogy hány óra van ilyenkor Los Angelesben, mert van egy Los Angeles-i órám is, az, van egy barátom, aki ott él azért. Na, de a lényeg az, hogy szép.
0: Van Los Angeles-i órája, Bence.
2: Nagy dolog, hát kizé megosztja az óra, kettőt mutat egyszerre. Nem olyan nagy cucc. Na, de mindegy. De ezt okodjál, mert a barátom...
1: Nem mondtam el, hogy Sir Cotton mivel írva elne,
2: de... Cotton Sir, igen, mondja.
0: Szerinted érdekel,
2: szerintem,
0: vagy? Nem más.
2: Ez most mind miattad van. Meg ezt mondja a Soulwave. Mindjárt. Ez az.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a radiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Gyakran emlegetett kérdés, hol van a lóvé? Mindig ezt kérdezzük. Pláne, amikor belenézünk a pénztárcánkba. Na, nézegetem, hogy miért nem szeretem én ezt az egész óra villegetést. Egy. Ugye, na Erdélyben nagyjából egy december 12-én megnéztem, itt most Cseh Gézát megkérdeztük, mert tudja a franc, illetve Bocs Gemini-t. Na mindegy, hogy mikor megy le a nap. Nálunk Erdélyben 16 óra 35-kor nyugszik le a nap. Ehhez képest mondjuk, hogyha...
1: December 12-én.
0: December 12-én, így van. Ha Lisszabonban tartózkoz, 17
1: órával később.
0: Hát kicsit más zónában vannak, tehát 17 óra 15 perckor.
1: Egy órával később.
0: Tehát azért az
1: fél órával később.
0: Háromnegyed, de a lényeg az, hogyha nem használnánk téli időszámítást, állandó nyári időszámításon lennénk, akkor 17 óra 35-kor venne le. Jó, napkelte 8 óra 40-kor.
1: Oké, és az.
0: Te figyelj, benne
2: vagyok,
0: aki hétre jár, az már mindegy, úgyis sötétbe megy.
1: Van. De figyeljetek rám, két nagyobb bajom is van. Az egyik, a gyermeknek valahogy megtanítod az óramánusait, megtanítod a dátumokat, a hónapokat, és egyszer csak valaki beköpi a szomszédok közül utcába, hogy holnap óra átállítás, ne felejtsétek el. Apa, mi az az óra átállítás? Na, ott tette meg a fene az egészet.
2: Hát az első évben, de gondolom, csak
1: hát én 40 vagyok, és most se tudom, most is rosszul mondtam, tehát most visszavisszük az órát.
2: Visszavisszük. Egy órával többet fogunk.
1: Ez a második kategória, amit utálok bennem, akkor kezdődik az egy órával többet alszunk, vagy kevesebbet, de nem alszunk kevesebbet, csak akkor alszunk többet, amikor átállítjuk, de csak akkor éjjel.
2: Hát, jó, igen.
1: Másnap ez már annyival, vagy később is fekszel.
2: Hát jó, de amit elvettek tőlünk tavasszal, azt most visszaadják így ősszel. Érted?
1: Akkor
2: de
1: éjjel.
2: Igazad van, akkor
1: de csak akkor éjjel érvényes, hát, mert... Másnapra már nem érvényes.
2: Ennyi haszna legyen a dolognak.
1: Ne hűítsenek meg az
0: igen,
1: emberek.
0: Igen, és akkor utána egy hétig kába vagy, csak akkor tavasszal megint kába vagy egy
1: de hétig. De mi vagy kába, ezt se értettem. Azt, hogy a kicsi gyerekek igen, mert ők valamiért be vannak állva, de hogy mi vagyunk kábák, már nem tudom.
2: Bence más miatt van beállva.
0: Nem akkor alszunk, amikor megszoktuk.
1: Hogy érted ezt? Hát mindig azért, mert az órában fekszel
0: le? Hát
1: mi vagyunk mi? Terminátor?
0: Úgy nézek ki, olyan kemény.
1: Hát szerintem az
0: a járásom olyan, de már a film végén Terminatorhoz. Tehát tényleg az van, hogy értem én, hogy itt most ezzel kell spórolni az energiával. Csak az a baj, hogy az egésznek nincs értelme attól a perctől fogva, hogy a téli energiafogyasztásunk nagyjából ugyanaz, mint a nyári.
1: De valaki magyarázza, mert ha hamarabb sötétedik, hamarabb lesz hideg. Ha hamarabb lesz hideg, hamarabb kell elkezdjünk fűteni. Szóval mi ebben a logika?
0: Nem tudom, de neked elmondom.
2: Ebben már semmi logika
1: de nincs én azóta.
0: Tehát nem értem. Srácok, mondjam el, hogy hol a legnagyobb szívás lakni téli szempontból. Hol sötétedik a leghamarabb. Sepsiszentgyörgyön, édes barátom. Amikor lemegy a nap, igen, tehát nálunk 16 óra 31. Csíkban 16 óra 32. Gyergyóban 16 óra 33. Székelyudvarhely 16 óra 34, és a legjobb a Marosvásárhelyieknek, mert Marosvásárhelyen 16 óra 37-kor megy le a nap.
1: Majdnem 10 perc.
0: 6 perc.
1: Hú, az kemény. December 12-e, ezt mondjad mindig, mert az emberek nem tudják. Amúgy mi bajod van december 12-ével?
0: Mondtam, hát az úgy eléggé egy
1: olyan... Nevezzük ki éves...
2: December 12-e, az legyen az év legszebb és legvidámabb napja. Vagy minek akartad elnevezni?
1: Ugye egy jobban lehet, de itt aztán milyen depressziósak leszünk.
2: Hát de mitől vagytok depressziósak? December 12-e az biztos a depresszió igen. Napja.
0: Hát december 12-e egy átlag szombat, mit tudom, mit szeretnél?
1: Már elköltötted a pénzed az angyalnak, meg mondja már tovább, szóval.
0: Mert? Jó, figyelj, egyébként akkor most mondjuk azt, hogy lehetnénk is Portugália, mert ott is 17 óra.
1: Mit vagy úgy jelenben?
2: Hát egy óra nem tudtam.
0: Az az egy óra, az rendben van.
2: Captain, mivel érve Trump-el?
1: Állj meg! Tehát azt hiszem, hogy ez a gazdaságosabb, mit tudom én, mi kevesebbet aha. Fogyasztunk, ez arra vonatkozik, hogy régebb valószínűleg, amikor elvették a villanyt, akkor az emberek le kellett feküdjenek, mert nem volt mit csináljanak. De mi most fogyasztunk, ha lekapcsolják a napot.
0: Így van.
1: Nem
2: beszélve. Hát így van, tehát semmi logika nincs abban, hogy még mindig az óra átállítás társalban.
1: Gazdasági. Menj, üljetek le már
2: egyszer. Az ipari forradalom idején akkor volt értelme.
0: Hát mert akkor egy villanykörte nagy volt, de hát ma...

0: Az ipari forradalom idején készült villanykörtéknek a méreteire vagytok kíváncsiak, akkor kis Bencét keresétek ezzel kapcsolatban.
1: Úgy a fogyasztása
2: volt. Na hát most...
1: Gyükér.
0: Mindenkinél nagy. Jól van.
2: Na de akkor elmondom én eredetileg, hogy itt miről van szó. Miért az eredeti energiatakarékossági indok ma már kevésbé meggyőző.
0: Mi az, hogy kevésbé? Mert egyáltalán nem meggyőző.
2: Az óraátállítást eredetileg többek között azért vezették be, hogy kevesebb energiát kelljen világításra használni.
0: Így van. De most direkt világítunk.
2: De nem, ma viszont ugye ledeket használunk főként. Uh-huh. És teljesen más az energiafogyasztás.
0: Meg kisebbek is.
2: És kisebb. Hát nem tudom, kérdezzük meg azt a mértőt, hogy a nagy ledes körték.
3: Akinél... Meg szeretnétek nyolni?
0: Akinél nagy lámpa van, az szabad világítson.
3: Akinél kicsi lámpacska van.
2: Figyeljetek, azért menjünk vissza a téma legelejére, mert ugye Trumpnak az érveit azt már elmondtam. De ott van Sir Cotton.
0: Nem akarja Cotton telejönni.
1: Meghallgatjuk meg Cotton előtt, hogy mit írt fel, mit üzent Ferenc.
2: Hát hogyne, gyere hallgassuk.
1: Gyere, Ferencet hallgassuk.
4: Hát most jó, hogy most visszaviszik az órát, ha így maradna, nagyon jó lenne. Tavaszi az nem jó, mert akkor fel kell kelni egy órával hamarabb, és aki kelt eddig 5, akkor fel kell kelni 4 óra, akkor ez egy kicsit sok.
1: Nem, Ferenc, nem értek veled egyet.
0: Nincs.
1: Tehát, hogy itt az van, egyébként aki 4-kor kell, az ezután is 4-kor kell, és majd minden óra állításkor 4-kor kell, de nekem az a bajom, hogy mikor megy le a nap. Tehát én amikor 3 órakor is sötétség van, akkor én depressziós vagyok, akkor nézem, hogy lenyelem a mérgezett kötelet, kifekszem a vasúti sínre.
2: Na.
0: Bocsánatok, hogy tegyem a szájom.
2: Sir Cottonnak elmondhatom az érvelését. Légy
1: szíves, Cotton Eye Joe hallatszódjon.
2: Cottonnak az a véleménye, hogy egy óra plusz napsütés nem éri meg, ha cserébe rengeteg korán kelő embernek sötétben kell munkába vagy iskolába járnia. Arkansasban. Ahogy mifelénk szokták mondani, Arkansasban.
0: Arkansas. Azt mondta Arkansas.
1: De milyen jól mondta,
0: Jól mondta.
2: De mi felénk úgy mondják, hogy Arkansas.
0: Így van. Én szerintem is inkább beszéljünk arról, hogy az Arkansas-ot hogy ejtik, nincsen arról, hogy Mr. Cotton hogy gondolta az életet. Nagyon hülyeséget beszél, és egyetértek, most végre egyetértek Donald Trump-al.
2: Na,
0: valaki írja fel azt a...
1: De én is meglepődtem tőle Donald Trump-tal
2: egyetért. President. Jaj, már az.
1: Szerintem ennél prezidentebb már nem lesz, úgyhogy ez egy elengedendő dolog.
2: Prezidente, igen.
0: Make the clock great again.
1: Milyen nyavajának hívják az óra átállítást? Nézd meg, megszökültem, elfelejtettem.
2: Clock Bibi.
1: Dispersal, nem.
2: Mi dispersal?
0: Dispersal.
2: Clock changing routine.
0: Kedves hallgatóink, a Rádió Gaga legújabb tanulj meg angolul rovatunkat halljátok, vagy nem? Most keresi. De hova írott cica? Nem írott sehova.
2: Kincseim? Redvás, most akkor mi kellene? Nyári időszámítás, vagy téli időszámítás? Én Redvásról mondtam, kincseim.
0: Ezt már játszottuk a tavasszal, és mindenki arra szavazott, kivéve néhány furcsa embert, hogy a nyári időszámításra
2: de
0: van szükségünk.
2: Titeket kérdeznek, nem arra.
0: De mi is elmondtuk
1: nyári.
0: Akkor.
1: Nyári. Akkor az már nyári.
0: Ember, legyen annyit lenn világosság napközben, amennyit csak tud szegény.
2: Gertrudnak a telefonszámát meg kell szerezni.
0: Kinek?
2: Gertrudnak a...
0: Fú, jaj, Ursula. Azt hittem Cottonnak akarod a telefonszámát.
2: Hát Cottonnal nem értek egyet, én sem. Tehát itt én is úgy vagyok, hogy akkor Trumpnak a véleménye számít inkább ebben a kérdésben.
0: Na, hallod, de már harmadszor mondtuk ezt a mondatot ki, elég furcsa azért.
2: Hát de na, csak ebben az egy kérdésben.
0: Arról nem mondtatok semmit, hogy a pasas Trump kiposztolta a pasasnak a telefonszámát X-re. Megkérve az amerikai állampolgárokat, hogy hívják már fel, győzzék meg.
2: Hát ez nem volt.
0: Te.
1: Igen.
0: Hány politikusnak tudjuk a telefonszámát?
1: Többnek, mert?
0: Hát, nem, csak úgy mondom, hogy...
1: Ki akarod valamelyiket?
0: Nem, hogy az órát jó lenne nem visszavinni nálunk.
1: Szeretném az órát nem sehova vinni.
0: Mit keresztél?
1: Nem tudom, én gondoltam, hogy beteszem a nyári gyerekeket, de nincsen kéznél, úgyhogy nem azt hallgatjuk, hanem Bibi Rexát, Faithless-t és a New Religion-t. És játszunk.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: 0771 689 283.
5: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
6: Kész a 10 órai?
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: 27 éves a Rádió Gaga, hallgass oda, hogy 27 éves rádiónak, vagy nőnek, vagy férfinak mit lehetne ajándékozni. Van néhány ötletünk, reméljük, hogy nektek is, mert amennyiben igen, mi ajándékozunk meg benneteket. Ilyen szülinaposok vagyunk, amúgy, meg általánosan mondom, hogy nem olyan rossz ötlet, ha a szülinapodon ajándékozol. Sokan csinálják, és nagyon szimpatikus dolog.
1: Azt hiszem, hogy kellene egyet sorsolnunk, ugyanis ebben az órában is van nyereményünk annak, aki felköszönt bennünket, mégpedig a szupermarket részéről egy darab 100 leértékű vásárlási utalvány vár. Kit fogunk hívni, Zsolt, nálad van a sorsoló?
0: Dalmát fogjuk hívni, ha minden igaz, akkor már szól is a telefonja.
2: Halló!
3: Szia Dalma, Kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor a Rádió Gagától hívunk. Hello, hello!
2: Sziasztok!
3: Miben foglalatok, mivel foglalatoskodsz pontosabban?
0: Miben mesterkedsz?
2: Most szépen parkoltam le, hogy jöttem a munkából.
3: Aha, és rendőröket láttál valami?
2: Mára végeztem. Nem.
3: Na jó, oké. Nem ezért hívtunk, hanem azért hívtunk, mert belekerültél te is a születésnapos játékunkba.
2: Nagyon örvendek.
3: Akkor gyere, egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ha te neked kellene felköszöntened a Rádió Gagát, akkor mivel ajándékoznál meg bennünket?
2: Mivel ajándékoználok meg benneteket? Egy saját készítmény mascarpone tortával mindenképp, mert ez nem maradhat el a torta. És még sok-sok hosszú rádiós évvel.
0: Ó, köszönjük szépen.
3: Nagyon köszönjük.
0: Mindkettő egyébként nagyon találó.
2: Nincs semmit.
1: Az a helyzet, hogy ugyan születésnapunk jön, de te leszel az, aki most nyert, illetve kap egy ajándékot. A szupermarket jóvoltával egy darab 100 leértékű vásárlási utalvány.
2: De jó, nagyon köszönöm.
1: Csodálatos délután kívánok.
0: Ezért neked. Jó, ha a Gagának szülinapja van.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm.
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro. Zsinre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Következő órában is játszani fogunk, úgyhogy készüljetek fel arra, hogy amennyiben regisztráltatok, akkor lehet, hogy a ti telefon készülétek. Na, ezt kimondom, jó? Azt fogjuk hívni, jó?
1: A készüléket?
2: A készüléket, nem a tulajdonosat,
1: a készüléket. A készülétek az mindenképp fel lesz hívva, az már biztos. Úgyhogy készüljetek a készülétekkel együtt, mert Rádió Gaga szülinap.
2: Így van, készülétek vagy nem készülétek, rajtok, rajtatok múlik. Ha a telefon csöng, vegyétek fel, hírek jönnek.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Építs karriert a borbély szakmában.
11: A Bormanek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ro-n.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Nem Luka Niculescu-ról, hanem a kormányprogramról és a leendő miniszterek személyéről kell döntsön a Penélé, nyilatkozta Oana Gorgiu, ügyvívő miniszterelnök helyettes. Új szabályokkal védi a repülővel utazók jogait az Európai Unió. A következő órákban sem kell csapadékra készülni, holnap nagyjából a maihoz hasonló lesz az időjárás. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Újabb 30 nappal meghosszabbították a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon. A Hargita megyei katasztrófavédelmi bizottság döntése értelmében a lakosság biztonsága érdekében továbbra is szigorúan tilos a belépés a veszélyeztetett övezetekbe, beleértve a népszerű sószorost is. A hatóságok folyamatosan mérik a Korondpatak és a szomszédos folyóvizek minőségét, miközben jelenleg is zajlanak a mentesítési és helyreállítási munkálatok a Sóbánya térségében. Nem Lukán Niculescu-ról, hanem a kormányprogramról és a leendő miniszterek személyéről kell döntsön a PNL, lenyilatkozta Oana Gheorghiu, ügyvívő miniszterelnök helyettes. A politikus kiemelte, hogy bár elismerik a kijelölt miniszterelnök felkészültségét, automatikus támogatást nem adnak. A PNL csak akkor dönt az új kabinet mellett, ha az garantálja a reformok folytatását és a költségvetési hiány kézben tartását. George Simion parlamenti kezdeményezésére reagálva, amely aláírásokat gyűjt és az államfő felfüggesztési eljárásának elindítását szorgalmazza, Oana Gheorghiu kijelentette, hogy nem tartja ezt a lépést sem szükségesnek, sem hasznosnak. Egyre aggasztóbb méreteket ölt az El Niño klímajelenség. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szerint a világ belépett a szélsőséges időjárás veszélyzónájába. Indonéziában több mint 4000 négyzetkilométernyi trópusi erdő égett le, miközben Kelet-Ázsiában pusztító tájfunok söpörnek végig. A klímajelenség Afrikában is érezteti hatását, míg keleten aszály és éhínség fenyeget, addig Kenya és Szomália súlyos áradásokra készül. A szakértők figyelmeztetnek, a szélső körülmények miatt kolera és malária járványok törhetnek ki a veszélyeztetett térségekben. Új szabályokkal védi a repülővel utazók jogait az Európai Unió. Az elfogadott rendelet értelmében minden utas díjmentesen vihet majd fel a fedélzetre egy kisebb táskát, emellett a repülőjegyek árában alapértelmezettként szerepelnie kell a kézipodgyásznak is. Az új uniós előírások megszüntetik a rejtett pluszköltségeket és megtiltják a pluszdíjak felszámítását a papír alapú beszállókártyák kinyomtatásáért. Az átláthatóbb szabályozás várhatóan jövő év októberétől lép majd életbe.
16: Új rekordot állított fel Viktor Gyökeres a Nemzetek Ligájában a Románia ellen szerzett góljával. A magyar származású svéd támadó sorozatban 7 mérkőzésen talált be, ezzel egyedül vezeti ezt a rangsort. Gyökeres a Nemzeti Arénában a mérkőzés 15. perce előtt közelről lőtte a svédek győztes gólját. A 28 éves játékos a svéd válogatott történetének góllövő listáján is előrelépett, már 25 gólnál jár a nemzeti csapatban. Kerékpárral indult Malajziából Szingapurba Valtteri Bottas, a Forma 1-es Cadillac pilótája. A finn versenyző az első napon 56 kilométert tett meg, valamivel több mint 2 óra alatt terepen. Valtteri Bottas köztudottan rajong a kerékpársportért, és időnként versenyeken is indul, a teljes út közel 400 kilométert. A Forma 1 idei 17. versenyhét végéjét péntektől vasárnapig rendezik a híres szingapuri utcai pályán. Közös megegyezéssel távozott posztjáról Dragan Talajic, a bahreini labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a boszniai születésű horvát szakembernek azt követően köszönték meg a munkáját, hogy Bahrein címvédőként már a csoportkörben búcsúzott az Öböl kupától. A 2024-es bajnokcsapat mindhárom mérkőzését elveszítette, Katartól 2-0, az Arab Emírségektől 3-0, Jementől pedig 5-2-re kapott ki, a tornát Szaúd-Arábiában rendezik.
15: Csíkszeredában és környékén a következő órákban nagyjából 17 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk éjszaka, legkevesebb 6 fok lesz, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is, csapadékra továbbra sincs esély. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: Most pedig 16-ot üt az a bizonyos pásztoróra, a vagány-vágány belejön a tempóba, a rím az borzalmas.
1: Jó, rappereknek sem megyünk, angol tanároknak sem megyünk, Kis Bence se, Horváth Gábor se, B. Szabó se. Az a lényeg, hogy hárman együtt vagyunk egy stúdióban, ilyen nagyon ritkán van, de nagyon bírjuk.
0: 0735488888, ezt kívülről mondtam, képzelve Bence, nem olvastam se onnan, ahogy szoktam esetleg a másik stúdióba. Oké, megyünk tovább slágerekkel és új zenékkel, itt van Florida és a Whistle.
17: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
18: Vagány-vágány.
17: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délután.

0: senki sem bán.
1: Úgy, akkor mi is így folytatjuk a diázéssel ment.
2: Jó, azt akartuk mondani, hogyha eléggé megfutottatok az időátállítástól. Fiúk, ha eléggé megfutottatok volna, vagy meg fogtok futni az időátállítástól, mondjatok egy intézményt, ahová beszöknétek és megnéznétek, hogy ott hogy mi hogyan működik. Nagyon kíváncsi vagyok.
3: Zárt osztály.
2: Kíváncsi a zárt osztályra?
3: Vannak azok a napja, amikor úgy érzem, hogy kéne nekem is egy ilyen kellemes kis ruhadar, amit hátul össze lehet gombolni, tudod, hogy egy kicsit nyugodtabban
4: üljek. Milyen intézmény lenne az, amit
2: ahova beszöknél?
4: Beszöknék is, körülnéznék. Aha. Hát legyen akkor a Román Nemzeti Bank féle.
2: Jó.
4: Érted?
2: Én arra gondolt, engem nem tudom, engem mindig érdekeltek ezek a nagy gépek, meg tényleg nagyon. Tehát tegnap képes voltam ott egy órán keresztül nézni, hogy darut összeszerelnek. Uh-huh. Még soha nem láttam élőben, amúgy nem tudom, ti láttátok-e. Mindenesetre az a bácsi, aki ott a tetején volt, de mondja már meg valaki, hogy miért nem tudnak-e walkie-talkie tenni a nyakába, hogy beszélgessen. Ne az legyen, hogy fékezével kellett mutogasson, hogy meg kicsit fel, kicsit jobbra, kicsit balra. Na jó, mindegy.
4: Hát 2026 Romániájában akkor ez még nem normális.
2: Nem, öcsém, ott állt, érted, másik szerencsétlen 80 méteres mutogatott a jobb karjával, a bal karjával, meg a 20 tonnás vasdarabot próbálta behelyezni a másik 20 tonnás vasdarabra. Na mindegy. Engem mindig nagyon érdekeltek ezek a gépek, és szerintem valami gyárban szöknék én be. Véleményem szerint. Vagy egy olyan helyre...
3: Csoki gyárba. Kanállal.
4: Darugyárba.
3: Sörgyárba.
2: Darugyárban
3: voltam. Bocsai, egy olyan gyárba, ahol rendes ipát készítenek. Voltam már, de még tudnám
2: nézni. Na sörgyár, az tetszik.
3: Voltam több sörgyárban.
2: Na de
3: is.
2: Mit gondolt az emberünk, aki beszökött a Magyarországon a Nemzeti Színházba, és beöltözött?
3: Szerintem
4: és úgy próbálta kifosztani.
3: Tudod, azt szokták mondani, hogy a nálunk fele azért a szereplési vágy az sok mindent legyőz.
2: Állj meg, állj, amit el akart lopni is.
3: Hát az volt a cél, hogy kifosszasz.
2: Igen,
3: nem tudom,
2: erről
3: mit
2: lemaradtam. Azt hittem, hogy csak hallott, biztos hallott valami beszélgetést, de színész, hogy milyen vagány dolog színésznek lenni, mert életed során gyakorlatilag minden lehet.
4: Ja, igen, vonzott a színpad, és akkor
2: igen, beszökött. Bemész, aha, beöltözöl, nem tudom, Júliának, mert éppen ki akart próbálni, milyen hangnak lenni. Mondom, Júlia.
3: Nem,
2: jó, akkor Ofélia.
4: Jó,
2: én énekelett Taylor Swift-től.
4: Most minek költözök Júliának?
2: Hát kipróbálhatod, hogy milyen Oféliának vagy Júliának lenni a színpadon.
3: A Féli... Ja, bocs, oké, rendben. Figyelj,
4: tudjátok, hogy melyik volt az első LMBTQ opera?
2: KHLM.
3: Volt olyan?
4: Traviata.
3: Ez most egy vicc akar lenni? Nem
2: lefagytam, öcsém. Rövizálatot kapott az agyam.
4: Térjünk vissza ehhez az eshetez.
3: Ja, hogy Travi, az volt a poén, oké.
2: Szegény Verdi, na jó.
3: Gábor, légy és szívd ezt vissza.
2: Ja, Isten.
3: Minden szempontból.
2: Szegény lelkünk.
4: Én esküszöm. Alig vártam, hogy találkozunk,
3: ha valaki mondjuk drag queenként dolgozik a hallgatóinkban, ne hallgassatok Gáborra.
2: Írjatok ránk.
3: Így van.
2: Nem ismerek drag queent élőben, nagyon szeretnék amúgy tényleg.
3: Van Szentgyörgyön.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Tényleg?
3: És még ügyes is.
2: Komolyan? Őszintén nagyon-nagyon. Nem tudom, van egy nagyon jó film amúgy ezzel kapcsolatban, nem jut eszembe a címe, de tényleg nagyon-nagyon jó.
3: Igen.
2: És amúgy mindig nagyon érdekelt a világuk. Na jó, átmentünk másik oldalra. Szóval...
4: Tehát az történt, hogy egy parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát egy 18 éves fiatal.
3: Aha. Ez kicsit meg van budjanva az ember?
4: Nincs meg budjanva, legalábbis a híradásból én nem ezt...
2: Sok Verdit hallott.
3: Aztán ablakbe Verdit.
4: Még a helyszínen színpadi jelmezbe öltözve fogtak el a rendőrök.
3: Hallod, képzelj, ilyen tógába a rómainak öltözve.
2: De hol fogták-e? Mit csinált közben? Nem írják? Úgy érdekelne.
3: Jó, figyeljetek, utána nézünk, hiszen az időnkből kitelik. Előtte nézzétek, milyen dal jön.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Dumbalán sírját gyalázták meg, meglehetősen sok pénzzel egyébként David Guetta és a One Republic. Gondoljátok, hogy azért a Numa Numa Jej-re nem két lejt kellett fizetni, hogy itt felhasználhassák
1: a dalomot. Hát Rihanna is felhasználta, egyik mi is volt a dalának.
0: Only
1: a
0: One.
2: És mi a Dumbalán?
0: Hát ez neki jött a lóvé ebből, ő birtokolja a jogokat. Képzeljétek el azt a fószert, aki a Romániában, nem tudom, valamelyik bizonyos stúdióban, milyen voltak ezek híresek, rögzítette, és azt mondta, hogy ó, kell a francnak, adtok 300 lejt, mentek a fenébe innen, vagy 300 euró. Lett volna normál körülmények közt, ilyenkor úgy jön a hangmérnök, az kap valamennyi részesedést a jogokból. Éjjön. Lemondott róla a csávó. Szerinted az mekkora piros X-et rajzolt a falra? Tehát volt az az év, amikor egyszerre olasz rádióban három változatban szólt, az Ozon, akkor utána volt Hajducsi, aki egy románcsa, és tök ugyanaz a dallam, és akkor volt valami szétdiszkózott változata. Azt hittem, érted, hogy megbolondulok
2: mi
0: tőle.
2: Mi az, hogy olasz? Hát Nagy-Britanniában lett a legnagyobb sláger egyébként ez a Dragostea Dintei.
0: És nem volt szerintem, hogy mit énekelnek, de...
2: Hülye ő, szerintem, hogy Amerikában az ilyen tehetségkutatókon ezt énekelték a felvételen.
0: Ez a Maya.
2: Igen.
1: Te is indulhattál volna.
2: Abszolút, Bence.
0: Figyelj, én tudod, a vicces percekben én lettem volna az egyik ilyen visszatérő csóka.
1: A nem élő
2: csóka. Nem, Bence, majd egyszer éjjel beszöksz egy stúdióba. Figyelj. Beöltöző hangmérnöknek.
0: Egyébként kipróbálnám, hogy tényleg egy autotune-nal mit lehet a hangomból kihozni. Egy nagy bogit én is összehozok.
1: Á, azért nem.
2: Nem, hogy hívják azt? Manuel, na azt tudnál összehozni. Ő az autótyúnos,
0: nem? Ezt a kézi vezérdésű fickót.
1: Hát most már rengeteg fiatal előadó művész, aki van a magyar
2: zenei. Hát emlékeztek a Vibe-on Manuelre?
1: Nem, én nem tudom, hogy voltam-e Manuel koncertben.
0: Én biztosan voltam, hogy ha lettem volna, sem mentem volna, mert
2: nem csak elsétáltunk előtte, és akkor úgy gondoltam, és lecsapolnák az agyamat, akkor télen megehetnék zakuszkának. Tehát egészen elképesztően, hú, de mocsok volt.
0: Igen, képzeltem az a baj. Nem kellett volna, jó. Figyelj, egyébként biztos van, aki szereti, és biztos, hogy okkal szereti.
2: Ha valaki van, aki hallgat bennünket, megkérlek szépen, ha éppen való száguldozol autóval, most akkor is írd meg. Vagy van ember, aki ezt az autotune-t szereti, ha nem tudjátok, hogy mi az.
1: A fiatalok meg vannak bolondulva, érte?
2: Dehogy vannak.
0: Ez egy hangzásvilágot hozott. De most az másrészt egy rossz a
2: valaki magyarázza el nekem, tehát az egyik, úgy néz ki, hogy az egyik recept a slágerre, az, hogyha úgy beszélsz magyarul, hogy ne értse senki. Tehát, ezt Tóth Andi kezdte el. Ez nekem megyünk, szakamas, ha nem magyar, akkor megyünk esze.
1: Pedig azért jegyezzük meg, és nem szeretném megvédeni Tóth Andi, de ő tud énekelni, és tudna normálisan énekelni, de valamiért mégis felvette ezt a stílust.
2: Na, de utána meg nagyon sokan követték ebben. Na, például Nagybokinak is őszintén a dalainak nagy részében nem érted, amit énekel. Tehát, mert annyi lehet beszélni, köszönjük.
0: Van benne három angol szó is, így randomra eldobálva, mondom én randomra, ugye?
2: Hát ezt Azaria hozta be a magyar zenei piacra.
0: Yeah. Figyelj, szerintem egyébként az már generációs jelenség, hogy rengeteg angol szót használnak.
2: Tehát nem értjük, amit énekel, utána pedig ne halljuk, ahogy énekel.
0: De Zsolt, hányszor volt ilyen? De csomó olyan zenén nőttünk fel, amivel nem értettük, hogy mit énekelnek. Egyrészt nem volt kellő angol tudásunk, kettő.
2: Nem volt norvég tudásunk.
0: Elég sok sátánmetált hallgattunk. Tehát amikor a csávó úgy ír neki, hogy előtte egy defibrillátort ráraknak a heréjére, akkor utána nem vártuk azért.
1: De ebből nehéz. Ezzel szemben, hogyha Backstreet Boys hallgattatok volna, akkor ott minden érthető volt.
2: Everybody. Show me the meaning of being lone, legalább jaj, te mondd el nekem aztán, jaj, Istenem, jaj. Na, hallgattunk azt is már, hogy nem volt más választásunk. Te... Azt vágjátok, hogy ez a pasas, aki betört a Magyar Színház vészkiáratába, azt vágjátok?
1: Szűröm, ja.
0: Ne nyávogjál.
2: Azokat a ruhákat szedte össze, amit épp egy aktuális előadásra készítettek elő.
1: Hát most mi szedjen?
0: Az volt elő.
2: Megmondott, ha bement a ruhatárba, és beültözött Quasimodónak, nem tudom. Amúgy tényleg, jön a Netflixen. A Notre Dame-i toronyőr.
0: Jól van, Kazika, ide figyeljél. Én azt mondom, hogy ezek után nagyon-nagyon fontos hallgatni valunk van, ezt figyeljétek meg.
2: Ja,
1: I love you, Bence.
2: Nagyon kellett. Ó, főleg, hogy mi énekeljük. Kellett.

0: Na. Nagyok kell fejünk-e végének, eltük azért, csak mondom ezért, de figyelj ide.
1: Láttam
0: mondtam
1: én,
0: dobjuk ki az összes megkopott, elporosodott előadót, akit hívunk Erdélybe ide minden évben össze-vissza, minden hülye fesztiválra. Csináljunk egy fesztivált, egy koncertet, én mondom nektek, Csíkszeredába akarjuk látni a Backstreet Boys-ot, indítsunk-e petíciót. Szerintem az egész Csiki medence megtelne. Sándor még a múlt órában küldött egy üzenetet az alkalmazásra, nem olvastuk el, mert hogy itt mind mondtuk, hogy korábban kerülünk, és később alszunk, igen, és nem tudom mi, és nagyon-nagyon jó ezt, hallgassátok meg. Van egy indián mondás, hogy csak a fehér ember hiszi azt, hogy a takaró egyik végéből levág, és a másik végéhez varja, akkor hosszabb lesz a takaró.
1: De jó.
0: És ez nagy igazság. Ez csodálatos.
2: Én nyilván egyébként igaza van a hallgatónak azzal, hogy az óra átállításban ez nem segítene, de igen. Inkább az, hogy mikor kezdődjön a reggel. Ha engem kérdezel, délben.
0: Jó, ez most csak egy zárójel volt, majd a témát már magunk mögött hagytuk. Tényleg, annyit beszéltünk már, tavasszal is beszélünk egy csomót az órátállításról.
1: Azt mondjátok meg, hogy ez a 18 éves srác,
0: igen,
1: akit a különböző cikkek férfinak neveznek, miért kezdett az épületben kutatni, és a saját ruháját a színpad mellé bekészített fellépő ruhákra cserél. Hogyha ő be akar törni, és valamit el akart tulajdonítani,
0: hát meg közben rájött, hogy ki akarja
2: próbálni. Volt állva, mint a franc, de hát lehet, hogy csak
0: én ki akarta próbálni, mondom, milyen, mit tudom én. Don Juannak.
2: De van egy felvételről, azért látszik a járása, egy kicsit szerintem, hogy mondjam, tehát... Hogy
0: hát most nézzek, milyen ruha van rajta, a segge alatt van a nadrágnak a bereme.
2: Figyelj, mindjárt leesik róla, szerintem azért vetette le, mert kényelmes volt. Zúgy be az ablakon, nem ment elsőre, zúgy be a második,
0: felhúzta a nadrágot, felhúzta.
1: Ez, igen, ez megvan csattanva.
2: Ez nem, hogy megvan csattanva, ez vagy be van állva, mint a franc, vagy olyan részeg, mint Szándokán. Aztán jönnek a hely, az a rendőrség, vagy ki össze, aki
0: összeszedik? Nem tudom, színészek vagy rendőrök, de...
2: De tetszik neki.
0: Pantomimosnak van, de már tudnál, rendesen mozog már ebbe a pantomimos ruhába.
2: Figyelj, akkor a rendőrség megjön, akkor...
0: Pantomimes.
1: Kihozanod
0: hirtelen. Pantomimes.
2: Pantomimes.
0: Mímes, igen, igen.
2: Igen, a mímes ház.
0: Na, itt valaki írja, hogy az 51-es körzetbe szökne be. Ezen én is gondolkodtam sokat, csak az a helyzet, hogyha kiderülne, hogy semmi sem igaz, abból, amit gondolunk róla, az rosszul esne. És így inkább megtartom magamat ebben a...
2: Nem lehetne oda, ahol a Victoria's Secret-es csajok öltöznek?
0: Na hát, ez hogy nem jutott eszembe, érted? A Victoria's
2: egy
0: Secret
2: éri. Egy szupermenes cuccba. Mondják, hogy mit csinál ez a pervers kövé szupermen itt közé? Ne foglalkozzatok, csajok.
0: Bugyival a nadrágján.
2: Hát figyelj, ott a csajok a Victoria's Secret-nél úgyis bugyiba járnak. Vagy sem.
1: Ne, vagy... én beszöknék. Én ki szeretném deríteni az igazságot az 51-es körzettel kapcsolatban.
0: De ha kiderülne Gábor,
2: de az igazság oda
1: de biztos,
2: van,
1: hogy az
2: nem oda benne.
1: Ez az egyik, a másik pedig biztos, hogy ott ilyen
0: hogy van földön valami
1: kívüli. Én hát, ebben hittem gyerekkorom óta, hát az UFO magazint azért, az UFO magazint azért vásároltam a 90-es években.
2: Most az nem volt benne, hogy miért adják kompótban ezeket a földön kívülieket? Minden firma, igen, nagy befőttes üvegben vannak berakva a formalinba, nem?
1: Hát, mint az emberi embriók is, nem?
0: Hát, hogyha beszöksz az 50-es közöbb, akkor lássad, hogy miről beszéltek. Uh-huh. Na, mindegy, szerintem nem. Én nem lőném ezt le őszintén. Én megtartom magam ebbe a nemes nem tudásba, és akkor
2: halló, pont még jó. Esetleg Fort Knox tűnik egy jó helynek.
1: Vagy mit szeretnél hát ott látni?
2: Néhány arany rudat, így hónaj alatt, amit lehetne. Én vállalnám a sérvet, azt hiszem, hogy kihozzam azt. A
1: Romániában nincs ilyen? Valami eldobott hely, ahol sok
2: a Románia átadta az ország aranyát Oroszországnak megőrzésre a második világháború után. De azóta se kaptuk vissza.
1: Hát őrzik. Figyelj.
2: Hát, hogy megőrzik, azt szerintem majd mondja.
1: Amikor szükségünk lesz rá, akkor majd
0: fogunk. De már szükségünk lenne rá, csak szerintem nincs vele elhozni.
2: Igen.
1: Ja.
2: Mivel nem adják ide, ezt így kellene értelmezni. Jól van, Alex Warren és a Passenger jön, utána pedig fogunk egyet játszani. Regisztráljátok a játékunkra, tudjátok, hogy kell.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed, ami a miénk, ami értünk van, Amigo.
5: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
6: Ez most komoly. Ez már nem kaja, ez támadás.
5: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
6: Én kettőt kérek.
7: Nekem is jöhet.
6: Ez brutál.
5: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
0: A reklám után
8: ismét lágerek,

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Itt vagyunk a Rádió Gaga születésnapos játékánál. Annyit kell tennetek regisztrációként, hogy elkülditek a neveteket, telefonszámotokat és annak a megyének a nevét, ahol hallgattok bennünket. Mi pedig megkérdezzük, hogy amennyiben a Rádió Gagát felszeretnétek köszönteni, akkor mivel tennétek azt?
1: Igen, vagy hát mi az az álomajándék, amit úgy gondoltok, hogy a Rádió Gagának jó lesne, ha tegyük fel, a Rádió Gaga valaki lenne, nem pedig valami. Egy nagyszerű rádió, ami 27 éve működik. Egy nagyszerű játékkal és nagyszerű nyereményesővel, ahogyan ígértük nektek, születésnapunkon csodaszép nyeremények várnak mindenkit. Például, akit most fel fogunk hívni, amennyiben elbeszélget velünk és felveszi a telefont, annyira jól jár, hogy a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kávédaráló boldog nyertese lehet. Hát ennek most pont örülnék, az az igazság.
2: Erikát hívjuk.
3: Halló!
2: Halló, szia Erika!
1: Szia Erika!
2: A Rádió Gagától Horváth Gábor, Bészabú Zsolt, Kis Bence, mi ott csinálsz?
3: Én a szomszédban vagyok kávézni.
2: Nagyon jó!
1: Jaj, de jó!
2: Mindjárt ki fog derülni, hogy...
1: De jó, ezt olyan ritkán hallom ezt, és ezt mindig csináljátok? Mesélj egy kicsit erről a kávézásról.
3: Nem csináljuk mindig, csak munka után jól esik egy kicsi kávézás.
2: Szerintem is rátok fér. Jó, figyelj csak, tudod, hogy miről szól a játékunk? Mit kell csinálni?
3: Igen, 27 éves a Rádió Gaga.
2: Igen, és esetleg mondd el, hogy mit csinálnál a 27 éves Gagának, mit ajándékoznál?
3: Hát én egy tortát.
2: Köszönjük szépen!
0: Elfogadjuk!
2: Melyik az a torta egyébként, amire gondolsz ilyenkor?
3: Hát én egy

0: Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
1: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány vágány.
1: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Na jól van, a játékunkra még mindig lehet regisztrálni, és az az igazság, hogy van még néhány jó üzenetünk.
1: Igen, Rokman az írja, hogy matracgyárba szökne be aludni. Én egyébként ezt gyakran szoktam csinálni, hogyha fáradt vagyok, de tényleg csináltam sokszor, hogy fáradt vagyok, bemegyek egy ilyen bútorüzletbe.
2: De ilyenkor megengedik, hogy lefeküdj.
1: Az azért van, hogy van egy olyan része a matrasznak,
2: az egy dolog,
1: amire
2: kipróbálod,
1: én befekszem.
0: Én kidobnálok.
1: Né. Hát most 10 percet lazítok, érted, olyanok megkérdezik, megmondom, hát most egy percig üldögélek, itt nem derül, hogy kényelmes-e.
2: Na jó, menjünk tovább a hírekkel. Társadalmi célú hirdetés.
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót.
6: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Én hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
6: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
9: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám.
10: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
11: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
12: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
13: Kész a 10 órai! Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted!
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
17: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Nikus Ordán államfő aláírta a Luka Alexandru Niculescu miniszterelnök jelölti kinevezéséről szóló rendeletet. Az elemzők szerint a lej tovább gyengülhet az euróval szemben 2027-ben. A következő napokban nem sokat fog változni az időjárás a maihoz képest. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Lezárultak az idei mezőgazdasági támogatási ellenőrzések Hargita megyében. Az Ápia munkatársai mintegy 300 gazdánál tartottak helyszíni szemlét, miközben a műholdas és mesterséges intelligenciára épülő rendszerrel az összes igénylő parcelláját átvizsgálták. Jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, a kisebb pontatlanságokat pedig sikerült tisztázni. Ennek köszönhetően az elkövetkező hetekben megkezdődhet a terület alapú támogatási előlegek kifizetése. Nikus Ordán államfő aláírta a Luka Alexandru Niculescu miniszterelnök jelölti kinevezéséről szóló rendeletet. Az elöljáró még tegnap este a pártok képviselőivel folytatott egyeztetések végén jelentette be a miniszterelnök jelölt nevét. Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök ezután elmondta, hogy első feladata egy olyan parlamenti többség kiépítése lesz, amely megszavazza a Románia Európa irányultsága mellett mélyen elkötelezett kormányt. A törvény értelmében a miniszterelnök jelölt a kijelölésétől számított 10 napon belül kérnie kell a parlament bizalmi szavazását a kormányprogramra és a teljes kormánylistára vonatkozóan. Két ember életét vesztette, 11 személyt pedig sikerült kimenteni, és kórházba szállították őket, miután kigyulladt és elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren, a Duna-delta térségében. Az eddigi beszámolók szerint 3 tengerész súlyosabb sérülésekkel fekszik a kórházban, míg 8 társuk könnyebb sérüléseket szenvedett. A hatóságok egyelőre még vizsgálják a tragédia körülményeit. Alacsony az érdeklődés az állami iskolák vezetői tisztségeire, bár Románia szerte több mint 7800 igazgatói és aligazgatói állást hirdettek meg, egyes megyékben akadnak olyan tisztségek is, amelyekre egyetlen pedagógus sem jelentkezett. A jelentkezési időszak nemrég zárult le, az igazoló dokumentumok ellenőrzése után a végleges jelölt listát október 9-én hozzák nyilvánosságra. Holnap várják a bíróság elé Colin Georgescu-t, ekkor ugyanis tárgyalóasztalra kerül a házára elrendelt vagyonzár ellen benyújtott fellebbezése. A jelenleg 30 napos előzetes letartóztatásban lévő politikust ma szállították át a szervezett bűnözés elleni ügyészségre. A több mint 1 millió eurós csalási ügyben lefoglalt elektronikai eszközök átvizsgálása miatt a hatóságok az eljárásra a gyanúsított feleségét is beidézték, a díkot épületénél pedig kordonokat kellett felállítani a bukaresti belvárosban tüntető szimpatizánsok miatt. Az elemzők szerint a lej tovább gyengülhet az euróval szemben 2027-ben, miközben a román gazdaság növekedése meglehetősen visszafogott maradhat. Az egyik előrejelzés szerint a jövő év végére 50 banit is elkérhetnek egy euróért, miközben a gazdasági növekedés mindössze 0 és 0,5% között alakulhat. Az eddigi előrejelzések szerint éjszaka egy kicsit enyhébb lesz az időjárás, mint tegnap volt, ugyanakkor csapadék továbbra sem várható, ami pedig a következő napok időjárását illeti. Nagyjából a maihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, csapadékra ugyanakkor pénteken van esély, de ekkor sem fog sokat esni. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: Most pedig. Álló, jó napot kívánok! Továbbra is itt van a három vagány, mégpedig élőben a Sepsiszentgyőri stúdióban üldögélünk. Hát tök mindegy, melyik stúdióban, az a lényeg, hogy élőben vagyunk itt mind a hárman. Élőben szoktunk lenni amúgy is, csak nem egy helyen.
8: Na figyelj oda, hogy megmagyarázsz a dolgokat. Itt van B. Szabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, szágoldozunk. Tovább várjuk az üzeneteket és a regisztrációt játékunkra.
19: Múltkor én is úgy jártam, hogy bementem a török édességboltba, most mondtam, hogy élve vagy éhhalva. A lényeg az, hogy Ellie Gouldingot fogjuk hallgatni, és ebben meg ilyen rossz vicceket.
20: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
21: Vagány Vágány.
20: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Én ugye nem tudtam, hogy így mondják. Ugye itt alszol, és én mutatom a várost.
1: Hát de figyelj, mennyi minden változott. Máté Péter még azt mondta, hogy ma éjjel felmegyek majd hozzá. Nem kérdezett, ment ember. Hol van a férfiasság? Na, hát erre mondjuk azt, hogy kiherélték a mai férfiakat.
2: Hát jó, de ugye itt alszol, ne haragudj, itt aludnál.
3: Előbb azért jó megkérdezni, hogy ugye itt alszol.
1: Nem, szervusz, jövök, reggel meg.
3: Megfogod a kezét is.
1: Ennyi az egész, nem
0: az
1: izé.
0: Ugye itt alszol, az a te jössz hozzám, nem én megyek hozzád. Szerintem ez kicsit...
1: Én ma felmegy hozzá, és reggel hazamegyek. Mondtam egy dolgot. Nem, ugye itt, ugye...
0: És egy jégdupla viszkivel, mi?
1: Hát simán. De fiúk... Én kérdezem, én a magamba beszélős bajnok, szoktatok magatokban beszélni?
0: Igen.
3: Van, amikor...
0: Nem az a baj, néha az utcán.
3: Van, amikor nem veszem észre magam?
1: Hát én mindig észreveszem, hogy nem vettem észre magam. Ez a legrosszabb
0: variáns. Igen, amikor mész az utcán...
3: Látható? Ez látható, igen, hogy te magadban sajnos beszélsz?
1: Igen, igen. De általában csúnyákat szoktam kimondani, mint egy Tourette-szindrómás. Amúgy én nem vagyok Tourette-es, de érdekes, hogy beszélek, így csendben motyogok, és akkor, amikor valami csúnya szóhoz érek, az hangosan mondom.
3: De ez ilyenkor monológ, vagy valakivel beszélgetsz? Úgy...
1: Nem, monológ. Járatok egy sztorit a fejembe, és akkor úgy jönnek ki részletek belőle, és akkor úgy nem tudom.
0: Egyre idegesebb leszel.
1: Igen, ne? Igen, de küldök el ilyenkor fejembe embereket.
0: Túrázod magad. Ja.
1: Tourette-ezem magam.
0: Én adott ponton tényleg megkérdeztem egy pszichológus ismerőst, hogy te ez hogy van? És azt mondja, mindenki csinálja. Tehát ez az első, amit azért kell tudni, hogy kisebb-nagyobb mértékben. Hogy amikor, de gondolja, jó, most nem biztos, hogy az utcán, ahol mások hallják, de egyedül otthon. Tehát hányszor fordul az elő, hogy belerugsz, mit tudom én, az asztalba? Nem olyan nagyon, csak úgy, hogy elég rendesen fáj.
3: Hát jó, de az nem magadban beszélgetés.
1: Nem, a pókjaimnak szoktam olyankor szegény, amit végighallgatnak.
0: Nem, de ilyenkor az van, hogy te nem szoktatok ilyet, ügyes vagy. Tehát csak így ennyit
1: mondasz. De szoktam én mást is magamra mondani.
0: Jó, hát most figyelj, rádióban nem fér bele, hogy banánnak hívom magam, vagy valami hasonló
1: tárgynak. Ami érdekes, jellemzően az akkor történik, amikor vásárolni megyek. Nem tudom miért.
0: Na, de az például nekem teljesen nyugodt.
1: De ha megyek vásárolni útközben arra, és útközben haza, olyankor mindig előfordul, hogy valamit kimondok hangosan is.
0: Tudod, mi szokott lenni, hogy én közben magamban ismételem, hogy kukorica, banán, kenyérszalám, kukorica, banán. Az inkább szerintem azért ne felejtsed el.
1: Nem.
0: Tehát te, hogy mondjam, a kukorica, banán, szalámi megy a fejedben, és te közben mondod, hogy
1: Igen, kb. Így képzeld.
0: Az best.
3: Hú, én nem tudom, milyen társaságban ültem, de kezdem úgy érezni, hogy problémások vagytok ilyen szempontból.
0: De tényleg nem beszélsz magadba?
3: Nem nagyon veszem észre magam, ezért mondom, hogy van, amikor úgy rájövök, hogy teljesen fölöslegesen beszélek magamban, de nem várjál. Gyakran.
0: Na mindegy, tovább fűzöm a dolgot. Kérdeztem a pszichológust, hogy az baj-e, hogyha veszekszem magammal? Mondja, hogy nem, az egy teljesen normális dolog. Az baj, ha nem értesz magaddal egyet. Tehát, hogyha több hangon beszélsz egyszerre. Van egy, amelyik
3: azt mondja... Ez nem a skizofrénia? Hát előjele? Vagy előszobája?
0: Igaziból szerintem ez manapság...
1: Lehet, is amúgy.
3: És magaddal összeveszel magad?
0: Manapság már diszociatív személyiségzavarnak hívják, mert nem egyfajta van ezekből, hanem elég sok, egy egész széles spektrum. De hogyha...
1: Diszociatív személyiségzavar... Magdi,
0: én is ilyeneket gondolok rá. Nem, ne vigyél be. Jó, hagyjad békén az emőkét. A lényeg tényleg az, hogy haragszol magadra, mert valami hülyeséget csináltál, az egy normális érzelem. Hogyha ez olyan fokú, hogy hangosan kell kifejezned, az is rendben van. Hogyha egyszerre két hang van benned, az egyik, amelyik egyetért ezzel, a másik, amelyik nem, és mind a kettő megszól, na akkor viszont már baj van.
1: Nem, nincs akkor... ilyesmi. Mindig egyetértek, de általában csúnyán beszélek.
3: Hát gondoltam, hogy saját magaddal egyet szoktál te érteni.
1: Abszolút.
3: Úgy vettük ki. Megregetted a saját
1: magad. Megbeszéljük mind a ketten, hogy mindenki hülye rajtunk kívül. Jó, Dermot Kennedy és egy nagyszerű dal szól a háttérben. Kiss me, mondhatod magadnak is, de azért még mindig a másnak.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülözz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rossz jó ötet hallgatunk itt a Rádió Gagán, és arról beszélgetünk, hogy nagyon úgy néz ki, hogy szinte mindenki beszél magában időnként, és hát ebből önmagában nem lehet levonni messze menő következtetéseket, mondják a szakértők, de vannak olyan vélemények is, amelyek szerint ez a kiviteles intelligencia és a szokatlan kreativitás jele. Úgyhogy Zsolt.
1: Igen, ezt tudjuk, ez egy régi közhiedelem, de ezt még tudományosan nem igazolták. Amúgy... De figyelj, csak mondom, hogy a rádiós szakma az alapvetően erről szól, tehát hogy mi elég sokat beszélünk. Hát én hány évig van, 4 évig vezetem egyedül reggeli műsort, tehát az ne haragudj meg.
2: Azért mondom, szombatonként,
1: meg itt is
2: gyakorlatilag
1: hétvégén.
2: Egyedül. Nem egészen igaz, mert azért néha kapunk válaszokat.
1: Meg itt azért van egy hallgatóságunk legalább.
2: Nyilván, igen. Tehát, hogy annak
0: van egy interakció, igen. Ilyen szempontból.
1: Ahó, itt vagytok, vagy magunkban beszélünk?
2: Ahó.
1: Hello.
2: Hello. Ti beszéltek-e magatokban? Ha igen, a hangok mit válaszol? Na, egyébként a hangokat hallasz, az nem jó jel.
1: De az nem
2: hallok, de ezt csak a saját hangom hallom.
1: Írja. Valaki írja. Csabi. Csabi írja nekünk, hogy most összevisz, 3-an kaptoktatunk itt most.
2: De nyújtam.
1: Sziasztok, azzal nincs baj, amikor magamban beszélek, a baj akkor van, amikor válaszolok is magamnak.
2: Nem, egyébként a szakember azt mondja, hogy nem. Az még mindig
1: én szoktam
2: normál.
1: Amúgy azt is.
0: Akkor van a baj, hogyha más hang válaszol.
2: Nekem szokott ilyen, hogy ezt most hogy a francba csinálom? Mi lenne, hogyha? Tehát amikor van ez a nagyon gondolkozom, amikor hangosan gondolkozom. Az benne van.
1: Ne, az valami hogy... csak jelent, hogy én tényleg csak csúnya dolgokat mondok ki hangosan. Tehát többit magamban mondom el. Tehát gondolom.
0: Szerintem miért nem fordítod meg a dolgot? Tehát inkább a csúnyát tartsd magadban, és magadban
2: nem jó.
1: Ne, de ezt nem de irányítom.
0: Mondta, kell mondani,
1: de ezt nem irányítom.
2: A csúnya szavak használata, vagy káromkodás, hogyha úgy akarod, az egy funkciót lát el. Tehát azt jelenti, hogy a benned felgyűlöm és stresszt, hogy mondjam, zord világnézetedet egy csavaros mondatban vezeted
0: magadból.
2: Le. Így van, tehát, hogy kiengeded, nem bent tartod.
1: De ez most nem olyan, hogy...
2: Nem suttoghatod magadba. Tehát magamban én sem szoktam mondani.
0: Dehogy
2: nem. Nem, azt nem mondod ki hangosan azért, mert valakire tekintettel vagy.
1: Na, lényeg az, hogy nem eldöntöd, hogy magadban fogsz most beszélni, Gábor. Ez így kijön belőle, csak egyszerűen kijön. De belőlem csak a csúnya jön ki.
2: De nem csoda, tehát, hogy ez szerintem érthető. Tehát feszültséget vezet
1: de
2: le.
1: De úgy értem, hogy nem csak olyan helyzetekben, amikor feszült vagyok, hanem ha gondolkodom valamin, és a gondolataim eljutnak egy olyan pontra, ahol valaki eszembe jut, aki, hát tudom én, valami nem feltétlen kedves számomra, akkor azt viszont a véleményem hangosan mondom.
2: Az egy feszültség.
1: Az végül is egy mikrofeszültség, de most...
0: De szerintetek korral jár?
1: Mert a francokat nem. Tehát én ezt 20 évesen pont így csináltam.
0: Én meg pont ezért tettem fel a kérdést, mert gyerekkoromban magamban sokkal többet beszéltem, mint most felnőtt koromban.
1: Ja, hogy korral jár az, hogy felnőtt korodban kevesebbet beszélsz magadban.
0: Hát, hogy fordítva.
2: Úgy igen.
1: Gyerekek
2: hangot beszélnek
1: folyamatosan,
2: magukban.
1: Persze, folyamatosan.
2: Az lassacskán fejlődik ki ez a képességünk, hogy csukott szájjal beszéljük magunkba. Nézzétek meg, hány ember van, aki például úgy olvas, hogy közben mozog a szája?
0: Én egyet sem láttam.
1: Engem nagyon idegesít, de van még valami, ami jobban idegesít ennél. Akkor beszélsz valakihez, és a szájával formálja azt, amit mondasz neki.
2: Mert ilyen nem volt baj, szerencsém talán.
1: Nagyon sokat ismerek, tehát nem egy-kettőt, hanem sok embert, akivel...
2: De valamilyen ilyen hosszú szavakat mondasz, hogy dezoxiribonuklein savrododendron.
1: Most csináltam, amit nem.
2: Igen, jó, hogy megdobjálok egy cipővel.
1: Te mondasz neki egy történetet, hogy voltál ma a piacon, és vettél murkot, 1 kilót, és 15
0: lesz. Saját szájával amiket te mondasz.
1: Igen, megnyugtató olyan szempontból, hogy látom, hogy figyel rám.
2: Inkább telefonhozzon közben, tényleg jobban bírom.
1: Ez tényleg nagyon idegesítő. Sokkal idegesítőbb, mint az, hogy valakinek mozog a szája, miközben olvas.
2: Na jól van. Volt, ami volt, mondjuk az ilyen helyzetekre. Berkes Olivér felvételével folytatjuk itt a Rádió Gagán.

0: Berkes Olivér volt itt a Vagányvágányban. Na de, srácok, még azt is olvastam, hogy az is célra vezető, hogyha kérdezünk is önmagunktól.
1: Azt szoktam.
0: Mert hülye vagy. Magunkban beszélünk, ne azt mondjuk, hogy keresem a kulcsom, hanem tegyük fel a kérdést, hogy hova tettem a kulcsom.
1: Na, és ha azt kérdezed magadtól, hogy most vajon keresem a kulcsom? Na, ott a baj.
2: Nem, még meg abban is rendben van. Ez is rendben van. Tudod, amikor állsz, benyaltam valami fölött, ami szakállam volt.
1: Szóval, hogy nem mindig benyaljat ember van, hogy ott marad.
2: Na, a lényeg az, hogy szoktam, hogy én ezt úgy szoktam, hogy te hülye, hova tudtad megint elrakni a kulcsod? Nem igaz, hogy kezdetben volt? Hülye.
1: Igen, persze. Én sokkal csúnyábbakat szoktam mondani.
2: Hát kezdett
0: meg. De miért ostorozzátok magatok?
1: Nem ostorozzuk, csak nem tudom, jó, figyelj, jó esik én magamat is néha.
2: Volt-e, hogy ostorral véletlen magadra ütöttél?
0: Nem. Miért lett volna
2: ilyes? Mert fordult el, én kipróbáltam, hogy milyen. És az a vékony, egyszerre...
1: Jó, mi?
2: Igen. Egyszerre fáj, és egyszerre jó.
1: Hallod, érdekes. Az a helyzet.
2: Így kezdődik, aztán később már
1: azért.
2: Hogy mondják, aztán...
1: Inkább hagyjuk.
0: Jó, hogy a hátvakarástól eljutottunk.
1: De amúgy én az övemmel csinálom ezt, és néha megfeledkezem, sok egy ülök, és akkor csak úgy azon veszem észre magam, hogy...
2: De látod, hogy nem a beszélgetés a legnagyobb bajunk.
1: Semmi baj, a mazohizmus elkezdődik mindenki életében elő vagy utóbb. Hát így
2: Romániában
1: vagy
2: élünk, Romániában ez ebben van már egy mazohizmus.
0: Már itt van a mazohizmus.
2: A francot, a jelen, elmész tankolni, az a mazohizmus.
1: Amúgy én a bal nemi szervet szoktam magamra legtöbbször használni, de komolyan. Tehát ezt mondom a legtöbbször.
0: A bal?
1: Igen.
0: Hát most... Jaj, értem. Most én gondoltam, hogy...
1: Kimondanám, de azt hiszem a főnök hallgat, hagyjuk.
0: Jó, csak én tojáskára gondoltam.
2: Figyelj, én is mondtam ki ezt a szót az Éneság rádióban. Na, gyertek, ne legyetek herék, legyetek szorgos méhecskék.
1: Így van.
2: Tegyük hozzá azt, hogy szerintem nem feltétlenül rossz dolog ez. És vannak helyzetek, amikor azt mondják a szakemberek, hogy célnevezető lehet kérdezni is önmagunktól. Tehát ez a te balfék, hát maradjunk a rádió. Hova tetted el a kulcsod?
0: Igen, viszont azért azt mondják, hogy pontosabban a tudomány szerint a kérdés feltevés arra ösztönöz...
2: Nem tudom, miért kacsingatok, valami nincs rá.
0: Örvendez, hogy itt vagyok a stúdióban.
1: Te most rákacsintottál, Gábor?
0: Esküször.
2: De valami muszáj volt a szememben.
1: Hagyjalak magatokra?
0: A francokat.
2: Rángatózik a bal szemem.
0: Beszélünk az ostorozásról, utána kezd kacsingatni.
2: Ez a műsor eléggé elfajzott egy irányba.
0: Tehát a tudomány szerint a kérdés is arra ösztönöz, hogy megfogalmazzuk a saját indokainkat, míg ha csak tényszerűen állítunk valamit, akkor egyfajta kényszert érezhetünk az állítás elfogadására. Azaz. Ha még egyszer, amikor itt járok, szembe kacsintasz, miután az ostorozásról beszélni. Én komolyan latexbe fogok.
2: Én ezzel a kijelentéseddel egyet értek, csak egyszer várd meg a januárt, mert szeretném látni, latexben hogy feszülsz januárban.
1: Azért, hogy már az új Victoria's Secret-et mutassák be, és akkor te meg azt húzod fel. Há. Jó, megnézném.
2: Amúgy... Life. Csak egy lenarkó.
1: Szóval, igen, visszatérítve a hülyeséget a komoly talajra, mert van a komoly talaj. Ha kimondod annak a tárgynak a nevét, amit keresel, vagy amire éppen figyelsz, vagy amit éppen elkészíteni készülsz, sokkal aktívabban neki fogsz, meg gyorsabban neki fogsz bárminek.
2: Egyébként nem szoktatok magatoknak tényleg ilyen motivációt csinálni? Na, gyere, haladjunk. Jól van. Vannak helyzetek, amikor nem kell erőltetni a műsort, én lehúzom a két másik mikrofont, halljanak ezek meg nyugodtan a röhögést. 0730548888, csatlakozom a röhögéshez, Taylor Swift-tel.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Minden érdekel minket. És téged?
1: Ez a Vagányvágány. Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék. X on my

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Újabb hosszú nap az irodában. Találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
3: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
4: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
5: Mitől bömbi a bömbi?
6: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden faladba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
7: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
8: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
8: Rádió

0: alig-alig volt elég három dal arra, hogy kiröhögjük magunkat. Hát valamit hallottok a rádióban, és valamit nem láttok, maradjunk annyiban. Amit azt mondják a kutatók, vannak néhányan, akik ezzel foglalkoznak, hogy mit jelent, ha magunkban beszélünk, sőt, akkor készítettek ilyen különböző felméréseket, és azt mondják, hogy a név valaminek a kimondása felgyorsította a feladat elvégzését azokban az esetekben, amikor a képernyőn látható, mert ugye az embereket képernyő elé tették,
1: igen,
0: és amit láttak, azt ki kellett mondják annak a nevét. Tehát, hogy a képernyőn látható és a keresett tárgy között szoros összefüggés volt.
2: Ezt én reálisnak is tartom a dolgot. Nagyon sokszor van az például, hogy valamit el akarok végezni, volna valami Facebookos munkám, és ott a legnehezebb megcsinálni valamit, rámész, automatikusan felfedezek két pöttyöt, rámész, hogy na nézd meg, mit lájkod. Az információ elúszott valamerre, hogy mit akartál csinálni.
0: Hát erről beszéltünk, amikor ugye először megfogalmazódott bennem, hogy le

0: érünk. Hasznosabb, ha kívülről szemléljük, azaz egyes szám második személyben szólítjuk meg önmagunkat.
1: Hite.
0: Így sokkal jobban tudunk fókuszálni és szabályozni az érzelmeinket, mint ha egyes szám első személyben beszélgetünk.
1: Az igaz, de így szoktam. Tehát nem azt mondom, hogy én milyen vagyok, hanem
2: így,
1: azt
2: mondom, mondod, hogy... volt olyan, hogy szakított velem a valamelyik barátnőm, és akkor mondta, na, te aztán jó nézel ki, ezt jó megjártad.
1: De én mindig így beszéltem.
2: Tudom, hogy lementem az ötödik emeletről a földszintig, meg is beszéltem magammal, hogy hát végső soron, ha dolog már így alakult, akkor elismerhetnél meginni egy sört.
1: Tényleg amúgy szakításokkor a legjellemzőbb talán ez a dolog, azt hiszem.
2: Hát még mindig jó, mint hogyha a lakásban ülsz egyedül, és beszélsz a volcsajodhoz, aki
1: hát,
2: nincs
1: ott. Biztos.
2: Na, abban már látok én is valamit.
1: Hát, de még a fejed a párnába temetve áztatni a párnát is.
2: Arról nem is beszélve.
0: Azt írja László, hogy persze, hogy beszélek magammal, néha szükséges, intelligens emberrel szóba áll.
1: Na ez a hozzáállás,
2: de igaza is van ebben. Maradjunk abban az intelligens embert, László, engedd meg, hogy annyit azért szépítsek rajta. Olyan emberrel, aki megért 100%-ban.
1: Nem kell magyarázkodni.
2: Így van. Nem kell neki
1: elmagyarázni. Akelőtt nincsenek titkaid. Elég baj, ha igen.
0: Hát az már egy továbbit verzió, hogyha saját magaddal összetudsz vitatkozni, vagy összeveszni.
1: Összeveszni?
2: Azt hagyjám, de hogyha önmagam előtt titkaim vannak, na én az akkor kell. Azt hiszem, hogy ezért valami továbbképzésre csak beiratkoznék.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk.
5: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Na, jól elbeszédültünk egymás mellett, de legalább magunkban magunkkal beszélgettünk. Örülünk, hogy ti is beszélgettek magatokkal. Azt mondják, akik ehhez jobban értenek, hogy nincs ezzel semmi baj. Ezt mi is így gondoltuk az elején, de gondoltuk, azért megfuttatjuk, hogy egy-egy tanácsot adjunk magunknak.
1: És hogyha nem beszélgettek önmagatokkal, akkor hallgassatok minket, mert megyünk tovább a vagány-vagánnyal, lesz még egy óránk.
2: Így van, egyelőre tartunk egy kis szünetet. Telefonszám, alkalmazást tudjátok, 0750-88-88, Rádió Gaga minden platformon. Regisztráljatok a játékunkban, annak mindig örvendünk, és nektek is jó.
3: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb shawarma, nagyobb csirkeburger.
11: Ez most komoly. Ez már nem kaja, ez támadás.
10: És figyelj, hétfőn két shawarma, 30 lej.
11: Én kettőt kérek.
12: Nekem is jöhet.
11: Ez brutál.
10: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
13: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
14: Szeretnél egy Smart TV-t?
15: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
14: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
15: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
3: Társadalmi célú hirdetés.
16: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Nem Luka Niculescu-ról, hanem a kormányprogramról és a leendő miniszterek személyéről kell döntsön a Penélé, nyilatkozta Oana Gorgiu, ügyvívő miniszterelnök helyettes. Új szabályokkal védi a repülővel utazók jogait az Európai Unió. A következő órákban sem kell csapadékra készülni, holnap nagyjából a maihoz hasonló lesz az időjárás. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Újabb 30 nappal meghosszabbították a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon. A Hargita megyei katasztrófavédelmi bizottság döntése értelmében a lakosság biztonsága érdekében továbbra is szigorúan tilos a belépés a veszélyeztetett övezetekbe, beleértve a népszerű Sószorost is. A hatóságok folyamatosan mérik a Korontpatak és a szomszédos folyóvizek minőségét, miközben jelenleg is zajlanak a mentesítési és helyreállítási munkálatok a Sóbánya térségében. Nem Lukán Niculescu-ról, hanem a kormányprogramról és a leendő miniszterek személyéről kell döntsön a PNL, nyilatkozta Oana Gheorghiu, ügyvívő miniszterelnök helyettes. A politikus kiemelte, hogy bár elismerik a kijelölt miniszterelnök felkészültségét, automatikus támogatást nem adnak. A PNL csak akkor dönt az új kabinet mellett, ha az garantálja a reformok folytatását és a költségvetési hiány kézben tartását. George Simion parlamenti kezdeményezésére reagálva, amely aláírásokat gyűjt és az államfő felfüggesztését eljárásának elindítását szorgalmazza, Oana Gheorghiu kijelentette, hogy nem tartja ezt a lépést sem szükségesnek, sem hasznosnak. Egyre aggasztóbb méreteket ölt az El Niño klímajelenség. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szerint a világ belépett a szélsőséges időjárás veszélyzónájába. Indonéziában több mint 4000 négyzetkilométernyi trópusi erdő égett le, miközben Kelet-Ázsiában pusztító tájfunok söpörnek végig. A klímajelenség Afrikában is érezteti hatását, míg keleten aszály és éhínség fenyeget, addig Kenya és Szomália súlyos áradásokra készül. A szakértők figyelmeztetnek, a szélsőséges körülmények miatt kolera és malária járványok törhetnek ki a veszélyeztetett térségekben. Új szabályokkal védi a repülővel utazók jogait az Európai Unió. Az elfogadott rendelet értelmében minden utas díjmentesen vihet majd fel a fedélzetre egy kisebb táskát. Emellett a repülőjegyek árában alapértelmezettként szerepelnie kell a kézipoggyásznak is. Az új uniós előírások megszüntetik a rejtett pluszköltségeket és megtiltják a pluszdíjak felszámítását a papír alapú beszállókártyák kinyomtatásáért. Az átláthatóbb szabályozás várhatóan jövő év októberétől lép majd életbe.
12: Ma befejeződik az aktuális válogatott időszak a labdarúgó nemzetek ligájában. A negyedik fordulóban az N-ligában Horvátország, Spanyolország és Anglia, Csehország mérkőzést rendeznek. A B-ligában Skócia, Szlovéniát fogadja, Svájc pedig Észak-Macedóniát. A C-ligában többek között Albánia, San Marinoval, Fehéroroszország, Finnországgal, Moldva, Szlovákiával, Észtország pedig Izlanddal játszik. A találkozók többségét 21 óra 45 perctől rendezik. És Robert szerint megfelelő helyre került, miután átvette a másodosztályban szereplő Szatmár Németi Olimpia VSK irányítását. A szakember rövid távú szerződést kötött, és célja, hogy megmentse a csapatot a kieséstől, majd a felsőház közelébe vezesse. És elmondta, a klubnál jó a kommunikáció a vezetőséggel, és olyan közösséget talált, ahol nyugodtan tud dolgozni. A szatmáriak 8 forduló után még nyeretlenek a bajnokságban, és legalább a 7.-8. helyet célozza meg.
18: Csíkszeredában és környékén a következő órákban nagyjából 17 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk éjszaka, legkevesebb 6 fok lesz, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is, csapadékra továbbra sincs esély. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
19: Most pedig.
0: Ütött már az utolsó óra így a keddi napon. A vagányvágányban a fiúk ellenállnak mindenféle kísértésnek, és veletek vannak az elkövetkezőkben. Hogy miért beszélek ilyen furcsán, nem tudom.
1: Akik az ellenállók, az Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor, van tehát még egy óránk a mai vagányvágányban.
0: Na hát ezek megfutottak, semmi baj. Szevasztok, szegények itt a szegények, mindenki szegény, aztán arról beszélünk, hogy miért vagyunk ilyen szegények. Erről lesz szó itt az utolsó órában többek között, meg hát természetesen jönnek a jó zenék. Balkán fanatikkal folytatjuk, jön a furcsa lebegés, így szegényen, furcsán.
19: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
20: Vagány Vágány.
19: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: hétfő délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Kezdjük meghatározással, mi az az elszegényedés?
1: Amikor nincsen a minimum.
2: Tehát a Lidl dolgokra.
1: Pénzed. Magyarán nincs pénzed arra, hogy egyél, nincs pénzed arra, hogy fűtsél, nincs pénzed arra, hogy orvosi ellátásban részesülj, nincs pénzed...
0: Nem, az a mély szegénység, az elszegényedést miben határozzuk meg?
1: Hát, amikor elfelé közeledsz egyre inkább.
0: Nem, szerintem itt ez egy szociológiai kifejezés az elszegényedés, mert hogy amennyiben a társadalom szegényedik el, az nagyon sok mindennek a minőségének a romlását is eredményezi. Nem csak társadalmi folyamatoknak, hanem emberek hétköznapi életében
2: akkor
0: is.
2: Akkor egész társadalomra kell gondolnunk ilyenkor, amikor az elszegényedésről beszélünk.
0: Határozottan.
2: Nem egyénekről, személyekről beszélünk.
0: Határozottan társadalomról beszélnék elszegényedés kapcsán. Egyénről, ha beszélünk, akkor szegénységről beszélünk, vagy mély szegénységről beszélünk.
1: Ezzel kapcsolatban jött ki a statisztika a Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint, hogy az életszínvonal csökkenése, illetve az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek egyébként erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában. Ez annak tükrében, ugye, hogy májustól például nincsen kormányunk, az euró rossz nyelvek szerint jövőre 5-50 lesz, ami azért rá fogja nyomni mindenre.
2: Hát
1: a
2: jó, de ilyenkor jó, akinek eurója van, az nem hát kell.
1: Értem, csak a fizetést azt nem euróban kapjuk.
0: Viszont a telefonszámlát abban fizetjük.
1: Így van.
0: Na, gondoljatok bele, hogyha ezeket a jelenségeket összetesszük, akkor az elszegényedés valójában könnyen eredményez korrupciót, bürokráciát, a különböző büntetteknek a sokasodását, és a többi, és a többi.
1: Te figyelj, ha nagyon meg akarod az elszegényedést határozni, inkább azt mondanám, hogy itt mire térnek ki. Tehát a romániai állampolgárok 45%-a attól tart, hogy az elkövetkező egy évben nem engedheti meg magának az utazást.
2: Hát ez nyaralás. Jó, de akkor még nem beszélünk itt elszegényedésről.
1: Jó.
2: Hanem az élet színvonal csökkenés.
0: Szegény romániaiak nem mehetnek a...
1: Menjek egy lépéssel tovább.
0: Dubajba.
1: 44%-uk a közüzemi számlák, és ugyancsak 44%-uk pedig az egészségügyi ellátás megfizethetetlensége miatt aggódik. Uh-huh. Akkor közelebb vagyunk ahhoz, amit én mondtam. Nem azért, hogy magam igazoljam, hanem azért, mert jó, reális.
0: Én most csak a kifejezés használatára próbáltam belekötni, mert szerintem a szegénység miatt fél.
1: Mondjuk az is gyenge, hogy az se gyenge, hogy 40%-a a megkérdezetteknek attól tart, hogy nem lesz elég pénze élelmiszerre.
2: Igen, tehát 10-ből 4 emberről beszélünk,
1: hát a válaszolók.
2: Igen.
1: Tudod, hogy hol van még rosszabb hely, vagy jobban, hol aggódnak még jobban? Állítólag Írországban.
0: Na, szegények.
1: De én nem értem, hogy miért pont Írországban, akik aztán adókedvezményből, tehát tényleg ott aztán van munkahely is, hogy mondjam, Írország.
0: Mindenben jól állnak.
1: Így van.
2: Hát, sőt, rengeteg román állampolgárságú vendégmunkás tudok én Írországban felsorolni. Legalábbis csak az ismerősi körömből. Úgyhogy nem tudom, hogy ott is gazdasági válság lenne. Hogy...
1: Mindenütt gazdasági válság van szerintem. Tehát, hogyha őszinték vagyunk, akkor van a Globusnak most olyan pontja, ahol jó élni, mert nagyon megy a szekér? Mert hát, számomra ez nem derül.
2: Egyesült Államok, Kína azért szerintem annyira nem mennek olyan rosszul.
1: Hát, te figyelj, én azt tudom, hogy a dízel export korlátozást akar Amerika is bevezetni. Jó, ez mondjuk nem egyenlő az, hogy nincs pénzed fagyira. Uh-huh. De
2: vagy élelmiszerre.
1: De hogyha nem tud a dízellel közlekedni a teherautó, ami hozza a cuccaidat, mondjuk az élelmiszered, akkor az már megint probléma.
0: Meg az, hogy nem jutsz élelmiszerhez, vagy nem tudod megengedni magadnak az élelmiszert, az két külön kategória.
1: Attól függ a végeredmény szempontjából nem, de értem én, hogy miért mondod ezt.
0: No, mindegy. Ezt az Írországot amúgy nem értem.
1: Na nem baj, akkor visszatérünk nem sokára, és egy kicsit még elemezzük a dolgot.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Igen, egyébként beszéltünk erről, ha visszaemlékeztek, hát régebb, de beszéltünk erről, hogy van egy lufia Írországgal kapcsolatban. Rengeteg a külföldi befektető Írországban, ugyanakkor tudjuk, hogy miért rengeteg az a külföldi befektető, a pénzüket nem adják ott. Tehát gyakorlatilag átmossák, ez rossz szó, tehát átszűrik Írországon. Tehát ez a statisztikai torzulás, mert hogy a kimagasló gazdasági mutatói nagyrészt annak köszönhetők, hogy sok amerikai óriás cég oda jegyezte be az európai központját az alacsony társasági adó miatt, és ez a GDP-t óriásira duzzasztja, de az átlagpolgár mindennapi pénztárcájában ez a vagyoni előny nem csapódik rá egyértelműen, sőt, ez, mivel a GDP ennyire megnőtt, ezt követte az ingatlan piac. Tehát gyakorlatilag Írországban majdhogy nem megengedhetetlen a lakhatás. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés ember megengedni magának, nem hogy saját lakásra legyen.
1: Mármint, hogy ingatlant vásároljon,
0: ne, vagy a bért is. A bért is. Tehát az a baj ezzel a megpuffasztott GDP-vel.
1: Totális padhelyzet alakul ki.
0: Igen, de erről, pont erről beszéltünk még korábban, azt hiszem egy évvel ezelőtt beszéltünk erről, hogy ez milyen hülye padhelyzetet eredményez, hogy óriási a GDP, de az állampolgáraid nem tudják fizetni azt a szintet, amivel az ország gazdasága gyakorlatilag nem gyakorlatilag elméletileg
1: pontosan. Jó, de ezt elmondhatjuk Európára is, legalábbis az Európai Uniós tagállamok közül a kelet-európai blokkot, hogyha felemlegetjük, akkor ugyanaz a helyzet, mint amit te említettél Írország esetében, hogy rengeteg a külföldi befektető.
0: De közel sem annyi, mint Írországnak.
1: Még.
0: Nem is tud, tehát gyakorlatilag európai adóparadicsomnak
1: számít. Azért multicégek vannak, épp úgy Romániában, mi Magyarországon, vagy beszélgettek.
2: Jó, érted, csak nem. Az igaza van Zsoltnak az európai adóparadicsommal, ugye nem véletlen, hogy még 1% adót se fizetnek. Nagyjából azért van ott az Apple, a Google, bocsánat, az Alphabet, a Meta és az összes többi nagy.
0: Aliba, AliExpress, Temu.
2: Nyilván. Ott teszik be a lábukat Európába, és ott tudják majd a dolgokat. Na mindegy, tehát a gondolat, az értem én, hogy Írország. Egyébként Írországban élő ismerősök azt mondják, hogy ez annyira nem rossz a helyzet. Nyilván függ attól, hogy hol vagy, mert lehet, hogy egy Isten háta mögötti faluban vagy, ahol a munka lehetőség a semmi, akkor nyilván, hogy aggódsz.
1: Mit szóltok ahhoz, hogy a felmérés szerint a románok 42%-a arra számít, hogy a mai gyermekek felnőtt korukban alacsonyabb életszínvonalon élnek majd, mint a szüleik? Tehát akkor beszélhetünk most akár magunkról is.
2: Nem tűnik nekem reálisnak ez a felvetés egyébként. Gondolom a románokban mi is benne vagyunk.
1: Hát a román
2: állapotni. Igen. Tehát akkor romának leszünk értelen, nem bozgorok.
0: Őszintén ennél csak jobb lehet. Tehát, hogy ennyire mélyen az ország nagyon-nagyon régen volt.
2: A 90-es években.
0: 90-es években, igen.
1: A 2008-as válság pénzügyi nem hozott ekkora?
0: Nem.
2: Rövid távú volt. Ez most már, hogy gondolom, Covid-tól arrafele ráz a szekér.
0: És ez ugye nagyon érdekes, de hogy az egy csomó mindent nem ingatott meg, mert hogy a jegybankunk valahogy jól átravírozta magát rajta. Tehát Románia pont a kevésbé vesztesek közé tartozott 2008-ban, viszont nem, hát emlékezz vissza, hát nem éreztük a hétköznapokban, nem éreztük ennyire a hatását, mint most, és mert akkor nem volt politikai válság. Itt a politikai válság az, ami az egészet megfejeli.
1: Ezt nem tudom, inkább az idősebb korosztálytól kellene megkérdeznünk, mert hogyha a 90-es évekről beszélünk, akkor még mi annyira fiatalok voltunk, hogy lehet, hogy nem is.
0: Éreztették
1: velünk, akár a szüleink, hogy mekkora válság volt annak.
0: De kérdezem én, hogy miért van, hogy van az rendben, vagy hogy egyáltalán hogy alakulhatott ki, meg ezt valaki miért nem tudja már valahogyan ellenőrizni, vagy korlátozni, hogy Kolozsváron magasabbak a lakbérek, mint Budapesten.
1: Atya úristen.
2: Ez mondjuk inkább a...
0: Összehasonlítottam, tegnap megnéztem.
2: Értem, de hogy ez Kolozsvár irányába mutató diszkrepancia, tehát nem pont azt
0: jelenti. Nem, ebben ugyanez a mese, tehát a nagyobb városokban, Temesváron, Szebenben, Bukarestben, Jasban, ugyanez.
2: Értem, csak nem biztos, hogy ki tudják fizetni az emberek ott is, tehát ez már egy másik történet. Na mindegy, lehet, hogy még egy kicsit elmélkedünk erről.
3: Informálunk,
4: eligazítunk,
3: sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Bárki bármit mond, engem nem nyugtat meg az a tény, hogy május óta nincsen gyakorlatilag csak ügyvívő kormányunk. Úgy gondolom, hogy a szociáldemokraták, a liberálisok, a... hát tulajdonképp ők, mert még közben alkalmasint az USZERI és külön Nikusor, gyakorlatilag az országgal szórakoznak, velünk szórakoznak, és ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem így van, nézze meg, hogy mennyibe kerül az euró. Összetettebb a történet, de az, hogy egy országban nincs egy kormány, az valahol azért politikán kívül, mondjuk pénzügyekben is nyomot fog hagyni. Arról nem beszélve, hogy egy ügyvívő kormánynak nincs egy csomó jogköre. 2027-es költségvetés, lehet tudjátok képzelni, milyen fázisban van, leginkább semmilyenbe. Értem én, hogy csak hiányból állna, de akkor is.
1: Nem is beszélünk a különböző támogatásokról, amit egy ügyvívő kormány se le nem bonyolíthat, se le nem hívhat,
0: le tudom, le nem hívhatja le.
2: Jó, de már többször beszéltünk erről is, ugye most már több mint fél éve lassan nincsen egy normális kormány a Romániának. A kérdés az, hogy ti az elmúlt fél évben éreztétek a saját bőrötökön, hogy nincsen egy kormány, mármint nem alakul meg egy kormány Romániában? Ez a mindennapi életünkre ennyire rányomja a bélyegét, mert én azért tettem fel ezt a kérdést, mert én a saját bőrötökön még egyelőre, hál' Istennek, nem érzem ezt.
1: Figyelj, ezek kohéziós dolgok. Az a helyzet, hogy lehet, hogy te a saját bőrödön nem érzed, de a környezeteden érzed, ha nem is közvetlenül, de közvetetten. Tehát az a helyzet, hogy az emberek vezetésbe, politikába vetett hite, az teljes mértékben felbomlott. Most gondolj bele, ez olyan, mint egy nyáj, hogyha meghal a juhászkutya, érted? Tehát, hogy ez érződik, tehát érződik a levegőben, érződik a dolgok menetében, plusz ezt kiegészítette egy gazdasági válság, amit nem volt, hogy az ügyvívő kormány megoldja, meg Bence is
0: nem
1: mondta.
0: Nem is tudta megoldani, egyébként a világ legjobb kormánya se tudta volna megoldani, mert Románia ebben nem tényező. Tehát azért mondjuk a nemzetközi folyamatok, az iráni háború, az ukrán háború, ezekre nem tudunk ráhatni, na legyünk tisztában. Tehát, hogy nyilván, de hogy ennél jobban lehetett volna csinálni, az egyértelmű. Megvan a tegnapról az új miniszterelnök név, Luca Nicolescu. Grindeanu nagyon óvatosan fogalmazott, szerintem ő is érzi, hogy itt most vagy előre hozott, vagy legalábbis a levegőben ott van. A tegnap, amikor megjelent ez a név, pont ezt írtad.
2: Igen. Hogy egyre gyorsabb léptekkel, hát szágoldozunk afele, hogy előrehozott választások legyenek Romániában, hogyha Niculescu-t nem fogják megválasztani miniszterelnök.
0: Én egy nagyon gyorsat érdeklődtem egy képviselőnél, akivel gyakrabban beszélgetek, és ő mondta azt, hogy nem volt semmilyen párttag az ember, mondom, egyebet tudunk-e róla, azt mondta, hogy nem erősen. Na most ez akármit is jelenthet. Egy kicsit mondom, úgy vagyok vele, hogyha a juhászkutyából csinálnak miniszterelnököt, én ma abba is rendben vagyok. Ki az új miniszterelnök, nem tudom, mondjál román nevet kutyának, mert nem tudom, hogy mi az.
1: Rex.
0: Igen, a Rex, tipikusan román név, mindegy, Decebál hagyta hátra, mindegy, tehát a Rexi kutya is alkalmasabb miniszterelnöknek, ha be tudja tölteni a funkciót.
2: Viszont az az érdekes, hogy az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője Csoma Botond kedden, tehát a mai napon azt jelentette ki, hogy a Luca Nicolescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Muresan kabinetjének, és emlékezzünk vissza, hogy amikor Siegfried Muresanról volt szó, akkor talán az RMDSZ úgy ítélte meg, ha emlékeim nem csalnak, hogy támogatják a Muresan féle kormányt, mármint a kormány alakítást. De, hogyha most Csoma Botond azt jelenti ki, hogy talán Niculescu-nak, jól mondom, igen, nagyobb az esélye, hát akkor hát, ha eljön a kánoán most már lassan, és nem lesznek előrehozott választások.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
3: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
7: Stressz?
8: Megvan.
7: Fáradtság?
8: Az is.
7: Akkor mi hiányzik?
8: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
7: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
8: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
7: Mert néha nem szabadság kell.
8: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
0: A reklám után
11: ismét slágerek.

0: hamarabb.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Jó, a legfrissebb hír tulajdonképp kevés. Grindeanu azt mondta, hogy egyszer leszeretné jönni beszélgetni ezzel a Luca Niculescu-val. Ezt lehet akárhogy értelmezni, én egyelőre bizakodó vagyok. Azt mondják a rossz nyelvek ugyanis, hogy Grindeanu elnöknek készül. Úgy érzem, hogy Nikusornak nem lesz egy másik mandátuma, tehát azt egyszer, egy kicsit megint ugyan, nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, bocsánat, azt akartam mondani, olyan helyzetben, mint Johannisban. Én Johannisban bíztam az első körnél, a másodiknál már tudtam, hogy mindegy, itt csak max a rosszabbik változat van, de most már tényleg úgy vagyok, hogy Nikusor, még mindig azt mondom, hogy jobb volt izénél, hogy hívják a záuros fickót, Jordan Simeonnál, de ennyi.
1: Most kit akarod a Simeont, vagy Georgescu-t
0: mondani? Én minden, nem Simeont akartam mondani, mert ő volt az államelnök jelölt a második fordulóban.
1: Ja, igen.
0: Vagy a második felvonásban, bocs.
1: Az újra.
2: Ja, igen.
0: Tehát, hogy mondjam, de lehet, hogy egyébként Georgescu-val is nagyjából
1: egy amit lennénk. Szerintem amúgy ott tört meg valami. Tehát, hogy azt látom, hogy odáig, minthogyha lett volna kémia legalább valamilyen szinten, és úgy az erőviszonyokat, minthogyha úgy látták volna, még az ország lakói is, az a Călin Georgescu fordulat, az annyira meglőtte az országot.
0: Nem feltétlenül az, hogy oda jutott, hanem az, ahogy kicsinálták. Tehát azt, én örvendek, hogy kicsinálták, én ezt tartom magam ehhez. Mert a csávó szerintem futó bolond, de...
1: Az érvénytelenítés, arra gondolsz?
0: Igen, tehát hogy az
1: ezt mondom, hogy
0: nem, tehát az embereknek a demokrácia halvány illúzióját is sikerült
1: van,
0: ezzel elfújni a szem elől.
1: És akkor kérdeznétek, hogy akkor hogy tudunk ilyet mondani? Hát úgy tudunk ilyet mondani, hogy ezeket folyamatában kellene észrevegye egy ország, nem pedig a végén. Tehát nem egy választás végén kéne észrevenni ezeket, amiket Georgescuhoz vágtak, hanem a folyamat során. Ki ez a Georgescu? Beszéljünk róla.
0: Figyelj, tehát egyébként azt mondta a román haver, aki elég jól látja a dolgokat, hogy lehetett látni, hogy jön fölfele TikTokon. Csak én nem TikTokozok.
2: Hát igen. Hát
1: de most képzelj el, Amerikában előfordulhat ilyen, hogy egyszer csak megnyeri valaki az amerikai elnök választást, annélkül, hogy tudná az országot ki az. Ne vics meg, na.
2: De Zsoltán egyetértek amúgy, tehát szerintem ott volt egy törés, hogy amikor a Románia népe, a szavazatra jogosultakra gondolok, azok, amikor látták, hogy a romániai hagyományos politikai pártok, úgy mint a Penelli, Peszedi, stb. Egyszerűen nem tudnak megbírkozni ezzel a hirtelen jött sikerrel, amit az AUR, vagy hát pontosabban Georgescu hozott, ott valami megtört, és én úgy érzem, hogy vérszemet kaptak a szavazók, és azt mondták, hogy akkor most váltsuk le teljesen a hagyományos politikai pártokat.
0: Bár az lenne, tudod, hogy ez valami sikerre vezet, de még olyanok sincsenek.
1: Te ez olyan érted, mint egy ilyen szétrohadt akvárium, újra kell indítani, és újra kéne indítani.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: srácok, egy élmény volt. Ismét együtt. De ha minden
1: igaz. A szagot. Jaj.
0: A szagom vagy illatom?
1: Mi? Illatod. Hát, a Gábor illat maradjon itt a stúdióban, bár a reggeliek széthasználják majd is.
2: A szagjas az illatja, a szívem szomorítója, mondja a dal, ugye? Na jól van. Azt hiszem, hogy nem szomorkodunk, csak búcsút intünk.
1: Nem, angyalkák ma sem lettünk, Staniol glóriásak sem semmilyenek. Köszönjük a figyelmet nektek. Várunk holnap is itt a Vagányvágányban. 15 órától 19 óráig. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
5: Jaj, csak már leosztal egyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél. De minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
8: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
11: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Címe egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön kívül már recseg, vagy csak zsisztereg. Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

távít az élet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: said my baby said.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

helyzetben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Gagadol bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ro oldalra.